0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok, mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kabzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget,

életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az ember tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Az, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mint a körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az
Istentől kap dicséretet.

0: és nem emberektől.
1: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. Harmadik rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, vagyis megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ez jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
4: Pál Róma beliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel János első levele 5. rész 4. versét olvasom. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A mai világ tele van a gazdasági problémáknak a terhével, akárhova nézel, azt hallod, hogy az emberek ezzel foglalkoznak, sokan elvesztették a munkájukat és a jövedelmüknek a forrásait, sokaknak vannak anyagi nehézségeik, problémáik, és azt találgatják az emberek, hogy mikor lesz vége a gazdasági válságnak. Viszont meg kell értenünk, hogy nem a bajra kell készülnünk a baj napjaiban, nekünk nem ez a dolgunk, hanem Isten beszédével kell megtölteni a szellemünket minden nap. A Biblia azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ez Dániel könyve 11. részében olvasható. Arra hívlak fel ma téged, hogy növeld a hitedet Isten beszédével. Építsd fel erőben a hitedet Isten beszéde által, mert Isten beszédére van szükséged ahhoz, hogy leszámolj az élet nehézségeivel az életedben. A harcosokat nem az ütközetben képezik ki, hanem az ütközet előtt. Rossz lenne, ha a hited az ütközetben dobná be a törülközőt. Tehát kezd el a mai napon Isten beszédét tudatosan megenni, tárolni a szívedben. Így amikor zörget az ajtódon a gond, akkor képes leszel felállni, és nem roppansz össze alatta. Bátorítalak, hogy ha akarod, akkor mondj el velem egy imát. Drága atyám, rábízom a szívem a te beszédedre, amely képes felépíteni és örökséget adni nekem a megszenteltek között. Kijelentem a mai napon, hogy növekszem a kegyelemben és a te beszédednek az ismeretében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogy Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve, és követik az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Isten.

0: haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és előszólítja azokat, amelyek most még nem léteznek, mint létezőket. Nem volt már semmi remény arra, hogy gyermeke szülessen, Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten meg is ígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott, ellenkezőleg. Isten ígéretét tartotta szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. Teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg is tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá, vagyis hite által megigazult. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján elfogadott bennünket Isten, vagyis hitünk alapján megigazultunk Isten előtt. Igen, hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat Jézust a halálból. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt föl a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk, hogy Isten számára megigazultak legyünk.
1: Pál rómabeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Általa van szabad bemenetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben most állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységével. Nem csak dicsekszünk ezzel, hanem dicsekszünk a háborúságokban, a szenvedéseinkben is, tudva, hogy a háborúság, a szenvedés békességes tűrést, álhatatosságot munkál. Az álhatatosság, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk és megmenekülünk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután már megbékéltünk vele. Sőt, ezen felül nem csak dicsekszünk az Istenben a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, miképpen egy ember által bejött erre a világra a bűn, és a bűn által bejött a halál, úgy a halál is minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nem lehet fölrúni, ha nincsen törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek az előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek az elesése miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra, és elhat sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet a megigazulásra. Mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy azonképpen egynek a megigazulása által és az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazulása is. Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek és megigazulnak. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjen. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben kiárad a kegyelem. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővel együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára. Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál. Hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Randy Boyd tanít.
1: We were in a home of a woman in Belgium recently praying for her healing.
2: Nemrégen voltunk Belgiumban egy hölgynek a lakásán az ő gyógyulásáért.
1: She was an older woman and had about 10 different illnesses. You need to...
2: Egy idősebb hölgy, akinek körülbelül 10 különféle betegsége van.
1: She was deaf.
2: Süket volt.
1: She had recently fallen and smashed her head and hadn't left her house in many, many weeks.
2: Nemrégen elesett, bezúzta hátul a fejét, és hetek óta nem hagyta el a lakását.
1: She had sugar diabetes.
2: Cukorbeteg.
1: Shall we share the scriptures with her?
2: És megosztottunk vele szentírás részeket.
1: God, in the New Testament, through Jesus, God healed in two ways.
2: És az Új Szövetségben Jézuson keresztül Isten kétféle módon gyógyított.
1: And there's actually two different Greek words for healing in the ministry of Jesus.
2: És Jézus szolgálatában két görög szó van, amit használtak a gyógyítás kifejezésére.
1: One of the words speaks of immediate healing, a miracle.
2: Az egyik szó az egy azonnali csoda.
1: The other word speaks
2: szerű gyógyulásról szól.
1: The Greek word is therapeuo.
2: A másik pedig a therapeuo szó.
1: We get the word therapy from it, which is repeated applications of something for healing.
2: Ami valaminek az ismételt alkalmazását jelenti a gyógyítás érdekében.
1: In my dad's ministry, and now more and more in ours, some people are healed immediately, others are healed.
2: Az édesapám szolgálatában is az van, hogy vannak betegek, akik azonnal meggyógyulnak, és vannak, akik pedig egy bizonyos időperiódus múlva.
1: And we were trying to explain this to this old Belgian lady.
2: És próbáltuk ezt elmagyarázni ennek az idős belga hölgynek.
1: And the Lord gave us the most amazing illustration, which is just makes it so simple for me now.
2: És az Úr a legdöbbenetesebb példát adta nekünk erre, ami ezt annyira egyszerűvé teszi.
1: You see, healing flows from an unseen source.
2: Tehát meggyógyulni
1: and in
2: valami
1: this wall,
2: láthatatlan.
1: There's wires which carry electricity power.
2: For valami meg láthatatlan forrás által, például a falakban vannak villamos vezetékek. Tehát voltunk egy kis apartmanban. És az Úr arra indított, hogy menjek oda és nyomjam meg a kapcsolót.
1: I pressed the button and the power immediately works and you see light.
2: Megnyomtam a kapcsolót, a hölgy otthonába, és rögtön kigyulladt a világosság, a lámpa.
1: One act of faith brings about an immediate miracle.
2: Egy aktív hit az azonnali gyógyulást eredményezhet.
1: She had an electric stove.
2: És volt neki egy elektromos kályhája. És illetve tűzhelye is.
1: And we walked over to the stove and we got a little pot with water in it.
2: És oda ment a tűzhelyhez és volt rajta egy kis vizes kanna.
1: And we put it on the stove and we pressed the button to turn on the heat.
2: Oda tettük a kannát a.
1: You put your finger in the water and it feels like at that moment. Nothing happened.
2: Oda tettük a főzőlapra ezt a vizes kancsot, és amikor bekapcsoltuk, akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy semmi nem történik.
1: But the power was already working.
2: De az az erő már munkálkodott a főzőlapban.
1: But in our home, that same power works in two different ways.
2: És abban a bizonyos otthonban is ugyanaz az energiaforrás két különböző módon dolgozott.
1: Sometimes it works immediately. You press the button and the lights come on.
2: Bizonyos esetekben megnyomod a kapcsolót és azonnal látod a következményét.
1: But if you don't know, sometimes the power works slowly.
2: De más esetekben pedig ugyanaz az energiaforrás lassabban fejti ki a hatását.
1: Think the power is not working and you'll press the button and turn it back off.
2: És ha azt gondolod, hogy nem működik a dolog, és újra megnyomod a gombot, akkor kikapcsolod a készüléket.
1: The simple key is to just keep the power on.
2: Az az egyszerű kulcs ebből, hogy hagyd bekapcsolva a készüléket, még akkor is, hogyha abban a pillanatban nem látsz semmit.
1: She walked like this and goodbye, thank you.
2: És ez az idős hölgy, ez körülbelül így mozgott,
1: we
2: ilyen
1: had
2: erősen,
1: a meeting at the church that
2: tehát nagyon nehezen mozgott, és azon az estén volt egy összejövetelünk a
1: gyülekezetben.
2: És bejött ő az alkalomra, és egyszerűen nem ismertem meg.
1: Do you know who I am?
2: Oda jött hozzánk, és azt mondta, tudjátok, ki vagyok én?
1: Sometime during the day, the power stayed on and God came.
2: Azt mondta, hogy valamikor napközben valami történt, és Isten megérkezett hozzám.
1: Isn't that a great illustration?
2: Nagyon fontos, nagyon csodálatos dolog. Ez nem egy jó illusztráció ez? Nem igaz, hogy a Szent Szellem a legcsodálatosabb tanár?
1: I want to take this session and go a little further on the area of communication. I just had to say that. That was a little nugget.
2: Egy kicsit, ezt csak el kellett mondanom, ez csak egy ilyen kis bombon volt, és most szeretnék a kommunikáció témájával foglalkozni tovább.
1: And let's just pray for a moment.
2: Imádkozzunk egy percig.
1: Holy Spirit, would you help me just to follow in the same flow now that Franz began?
2: Szent Szellem, segíts meg engem abban, hogy tudjam folytatni azt a folyamatot, amit Franz elkezdett.
1: Lord, help us to learn the skills and the art of communication.
2: Uram, segíts minket, hogy meg tudjuk tanulni a kommunikációnak a képességét és művészetét.
1: I pray that someone, that everyone will receive something in the next few minutes.
2: Imádkozom azért, hogy mindenki kapjon, mindenki vegyen át valamit a következő percekben.
1: And we'll learn to use this tool very well.
2: Hogy tudjuk megtanulni ezt az eszközt nagyon jól.
1: Amen.
2: Amen.
1: Now, when you speak of communication as a leader,
2: amikor vezetőként a kommunikációról beszélsz,
1: there are three different levels of communication.
2: Három különböző szintje van a kommunikációnak.
1: Number one.
2: Először is.
1: At the break, Balázs and I just began to talk.
2: Például Balázsral elkezdtünk csak beszélgetni.
1: We're talking about our houses, our children.
2: Beszélgettünk a házainkról, a gyerekeinkről.
1: That's level number one.
2: Ez az első szint.
1: Individual communication.
2: Egyéni kommunikáció. Vezetőként.
1: That perhaps is your most powerful form of communication.
2: Valószínűleg ez a legerőteljesebb módja a kommunikációnak.
1: What you do in front of a large group is very important.
2: Amit egy nagy csoport előtt teszel, az nagyon fontos.
1: But in Jesus' leadership, it's some of the one-on-one conversations he had which were the most powerful.
2: De Jézus életében is azt látjuk, hogy a szemtől szembe való kommunikáció valószínűleg a legerőteljesebb.
1: The second level of communication.
2: A második szintje a kommunikációnak.
1: Is small group communication.
2: A kis csoportos kommunikáció.
1: Jesus could have changed the world in any method.
2: Jézus nem tudta semmilyen módon megváltoztatni.
1: But he formed a small group.
2: Világot máshogyan, csak úgy, hogy egy kis csoportot
1: and
2: hozott létre.
1: Communicated with that small group.
2: És folyamatosan kommunikált azzal a kis csoporttal, tanítványaival.
1: As a leader.
2: Vezetőként.
1: That is one of the most important levels of communication.
2: Ez az egyik legfontosabb módja a kommunikációnak.
1: The third level of communication.
2: A harmadik szintje a kommunikációnak.
1: Is the large group communication.
2: A nagy csoportban való kommunikáció.
1: I'll call that public communication.
2: Vagy mondhatjuk ezt nyilvános kommunikációnak.
1: Now, some of you in your leadership life, individual communication is your most powerful tool right now.
2: Néhányatok életében a vezetőként a személyes kommunikáció lehet a legfontosabb, legerőteljesebb módja.
1: For others of you, the small group is your primary form of communication.
2: Közületek másoknak valószínűleg a kis csoportos kommunikáció a legjelentősebb és legfontosabb. És néhányunknak pedig a nyilvános nagy csoportos kommunikáció a legfontosabb. Mindegyik szint nagyon fontos.
1: Do not think that because you are not a public communicator, that communication is not important to you.
2: Ne gondold azt, hogy mivel te nem vagy egy nyilvánosság előtt szereplő szolgáló,
1: never underestimate a cup of coffee with one person and the power that can happen.
2: Akkor a számodra nem fontos a személyes kommunikáció, és soha ne becsüld le az értékét annak, amit akár egy csésze kávé közben tudsz beszélgetni valakivel, kommunikálni.
1: Listen to what Paul says in Colossians. Open your Bibles to Colossians chapter 1.
2: Nyissátok ki a Bibliátokat a Kolosse első fejezeténél.
1: Verse 27. The last phrase is the one of the great revelations of the kingdom.
2: Az utolsó kifejezésben a királyság egyik legcsodálatosabb kijelentését látjuk.
1: In you the hope of glory.
2: Hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége, és nézd a 28-as verset, akit mi prédikálunk.
1: Now listen to the next phrase.
2: És figyelj a következő mondat.
1: Admonishing every man and teaching every man.
2: intve minden embert és tanítva minden embert,
1: that we may present every man complete in Christ.
2: Minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állítsunk elő a Krisztus Jézusban.
1: Every time he communicated.
2: Én azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor ő kommunikált,
1: whether it was standing talking about our wives, our children, basketball, we just had a nice conversation.
2: Amikor csak beszélgettünk akár a családunkról, az életünkről.
1: I think the Apostle Paul, in every communication with every man, he was just listening on the inside.
2: Pál apostol is azt gondolom, hogy amikor bárkivel, bárhol kommunikált, mindig a bensőjére figyelt közben.
1: So never underestimate a cup of coffee or a public ministry.
2: Tehát soha ne becsüld le az értékét sem egy csésze kávéval együtt töltött időnek, sem pedig a nyilvános szolgálatnak.
1: That was my first thought. The second thought is this.
2: Második pont.
1: We have to communicate to the head, the heart and the hands of people.
2: Kell kommunikálnunk az emberek fejével, szívével és kezeivel.
1: Franz said the same thing.
2: Franz ugyanerről beszélt.
1: I just use different words to say it.
2: Csak én más szavakat használok arra, hogy ezt megmagyarázzam nektek.
1: I want to communicate to your head.
2: Én szeretnék
1: what
2: a fejeitekhez
1: szólni.
2: Miért
1: principles and definitions communicate to your head.
2: Az alapelvek és a definíciók, a meghatározások
1: give
2: a
1: principle.
2: A fejeitekhez.
1: Define it.
2: Add a magyarázatát
1: make
2: valaminek.
1: It clear.
2: Tedd világossá,
1: whether you're speaking publicly,
2: akár nyilvánosan beszélsz,
1: or in an unexpected conversation, the Holy Spirit brings a little something up in your heart.
2: Vagy pedig egy személyes beszélgetésben, amikor a Szent Szellem felhoz valamit a szívedben.
1: Principles,
2: alapelvek,
1: and definitions,
2: és meghatározások, definíciók.
1: Speak to the head.
2: A fejhez szólnak.
1: But I don't just want to speak to your head.
2: De én nem csak a fejedhez akarok szólni.
1: I want to influence your heart.
2: Szeretném befolyásolni
1: there are two things that live in your heart.
2: Két dolog lakik a te
1: szívedben. Your emotions and in your will.
2: Az érzelmeid és az akaratod.
1: The heart of man thinks.
2: Az embereknek a szíve gondolkodik.
1: But it does not think in principles and definitions.
2: De nem alapelvekben és meghatározásokban gondolkodik.
1: It thinks in pictures and in emotions.
2: Hanem képekben és érzelmekben gondolkodik.
1: And within the heart lives the will.
2: És a szívben lakik az akarat.
1: Franz says when we communicate we have to bring people to a decision.
2: Franz elmondta, hogy amikor kommunikálunk, akkor az embereket döntési helyzetbe kell hoznunk.
1: So how do you communicate to the heart?
2: Tehát hogyan fogsz a szívhez beszélni?
1: You communicate to the heart with pictures and stories.
2: Képekkel és történetekkel tudsz a szívhez szólni.
1: When I speak,
2: amikor beszélek,
1: whether we're sitting at a table or whether I'm standing here.
2: Akár egy asztalnál ülök, vagy itt állok előttetek.
1: If in that moment the Holy Spirit speaks to me, I begin to bring forth something of Christ.
2: Abban a pillanatban, amikor a Szent Szellem szól hozzám, akkor valamit Krisztusból fogok előhozni. És meg akarom érinteni a te érzelmeidet.
1: Because when I touch your emotions, I get close to your will.
2: Mert amikor megérintem az érzelmeidet, akkor közel kerülök a te akaratodhoz.
1: I'll tell a story.
2: Elmondok neked egy történetet.
1: And I plan my stories.
2: És tudjátok, megtervezem a történeteimet.
1: I plan my stories if it's public ministry, trying to see can I get to your inner man beyond here.
2: Tehát hogy el tudom-e érni, úgy tervezem meg a történeteimet, hogy el tudom-e érni a belső embereteket, a szíveteket velem.
1: There's many times I'm sitting at the table and I feel the Holy Spirit saying, share this.
2: Sokszor vagyok úgy, hogy ülök az asztalnál, beszélgetek valakivel, és hallom, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy oszd meg ezt.
1: And so I share the principle the Lord's teaching me or that he's taught me.
2: És elmondom azt az alapelvet, amit az Úr megtanított nekem, vagy megmutatott nekem.
1: But then I go from here to here, I'll tell a story.
2: És lemegyek a fejemből a szívembe, és onnan mondom el a történetet.
1: You don't know how many times I'm sitting at tables with people and people start crying.
2: Tudjátok, hány alkalommal volt az, hogy emberekkel ültem asztalnál, és az emberek elkezdtek sírni, ahogy megosztottam velük dolgokat.
1: I'm at a friend of ours named Vyacheslav Zhemba's house, and his kids are there, and we're eating. And
2: Találkoztam az egyik barátunkkal, akik többen ismertek, és ott ültünk az asztalánál, és a gyerekek ott körbe játszottak, meg
1: nevetgéltek.
2: És hallottam a Szent Szellemnek a szavát a szívem, hogy meg kell osztanod ezt vagy ezt vele egy pár pillanat alatt, és aztán nevetésből sírásba ment át a dolog.
1: Jesus went to the heart.
2: Jézus mindig a szívhez ment.
1: Why did he tell story after story?
2: Miért mondott történetet történet után?
1: Another way you speak to the heart is not just telling a story, giving a picture.
2: Egy másik módja annak, hogy elérd a szívet, nem csak a történetek elmesélése, hanem képek elmondása. Az elmúlt este beszéltem a pihenésről. Beszéltem nektek a bizalomnak az elvéről.
1: And I told you the principle.
2: És elmondtam nektek egy alapelvet.
1: This is what trust means from the Bible. It's a passive verb.
2: Hogy mit jelent a Bibliában a bizalom szó, hogy ez egy passzív ige. És amikor ezt csináltam, hogy leültem a székre, lazán hátradőltem, akkor nem csak hallottátok ezt az alapelvet, hanem láttátok is, hogy miről beszélek. És elkezdtétek megérteni, hogy mit jelent az alapelv ezáltal.
1: And then the third thing is, so you speak to the head and you speak to the heart.
2: Tehát szólsz a fejhez és szólsz a szívhez. A harmadik
1: But
2: dolog
1: the third
2: pedig,
1: thing you have to speak to as you communicate is the hands.
2: Amikor kommunikálsz, kell, hogy szóljál a kezekhez is.
1: Some people can give great revelations, but it has no practical application to life.
2: Néhány ember óriási kijelentéseket mond el, de semmi gyakorlati haszna nincs.
1: And you walk out going, wow!
2: És kimész, körülnézel, és azt mondod, wow!
1: But two critical things never happened.
2: De két nagyon fontos dolog soha nem történik meg.
1: I was never brought to a decision.
2: Nem jutottam el egy döntésre.
1: What will I do with the wow?
2: Hogy mit tegyek ezzel a wow értékű kijelentéssel?
1: With every wow,
2: minden wow-val,
1: we must give them a now.
2: Kell egy mostot tennünk mellé.
1: Let me tell you how I do it.
2: Hadd mondjam el nektek, hogy én hogy csinálom ezt.
1: I spoke yesterday morning about the seven giants in the land of Eros.
2: Tegnap reggel beszéltem az Eros földjének hét óriásáról.
1: At the end of each giant, I would ask you a question.
2: És az utolsó óriás után feltettem egy kérdést nektek.
1: Do you battle with looking good?
2: Van neked küzdelmed azzal, hogy jól nézzél ki?
1: Are you caught up with wanting a Christian image more than wanting Christ?
2: Vagy voltál úgy valaha, hogy jobban akartad a kereszténységnek a külsőleges dolgait, mint Krisztust megismerni? És hoztam a wow mellé egy mostot is belétek. Azáltal, hogy egyszerű kérdéseket tettem fel. Értitek? Hogy gyakorlatban mit kell tenned azzal, amiről hallottál.
1: And don't be afraid to do this sitting at the dinner table drinking coffee.
2: És ne féljél megtenni ezt, amikor az ebédlőasztalnál ülsz és kávézol valakivel.
1: And then very often I make people make a decision right then.
2: És nagyon gyakran olyan helyzetbe hozom az embereket, hogy egy döntési helyzetbe kerüljenek ott és akkor.
1: That's the first thing.
2: Ez az első dolog.
1: With the wow, we must bring them to the now, the decision.
2: A nagy jelentések mellé oda But kell tennünk azt is, hogy döntési helyzetbe hozzuk a hallgatót.
1: We have to give them the how.
2: És amikor kommunikálunk, akkor meg kell mondanunk a hogyan
1: is.
2: Ez nagyon jól hangzik angolul, valószínűleg magyarul nehezebb ezt kifejezni,
1: If
2: vagy hogy
1: I don't take the wow and give you something you can actually do.
2: Tehát amikor egy nagy kijelentést átadok, akkor el kell, hogy vezesselek arra, hogy mikor és mit kell csinálnod vele. Mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor nem kommunikáltam jól. Értitek? Tehát tegnap este beszéltem a pihenésről.
1: I gave you some practical things.
2: És adtam nektek néhány gyakorlati tanácsot.
1: We need two or three good holidays where we really just unpack the bags.
2: Hogy legyen két-három jó szabadságos időszakotok, amikor tényleg ki tudtok kapcsolódni.
1: We need to have life-giving relationships that when you walk away, you say, "Can I go back tomorrow night?"
2: Kell, hogy legyenek olyan életet adó kapcsolataink, amikor együtt vagy valakivel, és utána vágysz visszakerülni újra az ővel a közösségbe.
1: So we speak to the head. Principles
2: Tehát szólunk a fejhez alapelveket
1: definitions.
2: És meghatározásokat.
1: We speak to the heart.
2: Szólunk a szívhez.
1: Stories.
2: Történeteket.
1: Pictures.
2: Képeket.
1: But then we get them down to they have to make a decision and do something.
2: De aztán kell, hogy a kezeknek is adjunk valamit, hogy mit kezdjen ezekkel.
1: We speak to their will.
2: És szólunk az akarathoz.
1: What are you going to do about what we just talked about?
2: Hogy mit kezdjél azzal, amiről beszélgettünk?
1: And here's some practical things you can do.
2: És itt van, adok neked gyakorlati dolgokat is, amiket megtehetsz.
1: Two times in this school, this has been one of the greatest compliments I have ever received.
2: Két alkalommal ezen az iskolán kaptam olyan dolgokat, amik nagyon nagy dolgok.
1: Two times people have come to myself.
2: Két alkalommal hozzám jöttek.
1: And this is what they've said.
2: És a következőt mondták nekem.
1: We so appreciate what this school, not with me, but with Franz and I and Steve and the others, what you've done for us.
2: Olyan nagyra értékeljük ezt az iskolát, amit tesztek értünk.
1: And this is what one person said.
2: És az egyik személy a következőt mondta.
1: Alan comes and he shows us the heavenly picture of all that we're to become and be and do.
2: Alan eljön és elmondja nekünk azokat a csodálatos mennyei képeket arról, amiket ő megértett és amit tennünk kell.
1: When this school was created, it's the very same vein of the spirit of teaching.
2: És amikor ez az iskola létrejött, ez annyira összhangban van ezzel és ugyanabban a szellemben van.
1: It's like Alan shows us the top of the ladder and we've just been building rung after rung on how to get there and live this thing out.
2: És ez olyan, hogy Alan megmutatja nekünk a létrának a tetejét, és mi pedig fokról fokra vezetünk benneteket abban, hogy hogyan tudjatok odáig eljutni.
1: You don't know what that did for us when we heard those words, because that was our goal.
2: Nem tudjátok, hogy mit jelent nekünk, amikor ezt halljuk, mert igazából ez volt a célunk az iskolával. Tehát ezek a fontos dolgok a kommunikáció.
1: What do we need to communicate as a leader?
2: Mit kell kommunikálnunk vezetőként? Mire van szükségünk?
1: There are some very important things we must communicate.
2: Vannak nagyon fontos dolgok, amiket el kell
1: mondanunk. Let me just give you a few things that I think we've discovered over the years.
2: Hadd mondjak el néhány kulcsfontosságú dolgot, amit az évek alatt megértettem.
1: If I'm leading a group, whether it's large or small,
2: hogyha vezetek egy csoportot, legyen az akár kicsi, akár
1: one
2: nagy.
1: One thing I need to learn to communicate is God's faith potential for these people.
2: Nagyon fontos, hogy megértessem a csoport tagjaival azt a hitbeli képességet, amit Isten beléjük helyezett.
1: It's my responsibility.
2: Vezetőként az én felelősségem
1: to look
2: az,
1: at Jesus,
2: hogy Jézusra nézzek.
1: To look at the people.
2: Az emberekre nézzek.
1: He's placed in my care.
2: Mert őket rám
1: bízott.
2: És elkezdjem meglátni őket, meglátni bennük azt,
1: because
2: amit
1: they cannot
2: lát bennük.
1: See it for themselves.
2: Mert ők maguk nem látják magukban azt.
1: How did Jesus do it?
2: Hogy csinálta ezt Jézus?
1: Jesus had knuckleheads as followers.
2: Jézusnak ilyen fafejű követői voltak.
1: Peter!
2: Peter.
1: You would have got in America, you get the pink slip. You're not quite good enough for the team.
2: Tehát Amerikában azt mondjuk van erre egy kifejezés,
1: Peter
2: hogy nem vagy elég jó a csoportban. Péternek volt egy sajátos ajándéka.
1: He had the gift of doing the wrong thing at the wrong time.
2: Péternek volt egy tehetsége arra, hogy a rossz dolgot tegye rossz időbe.
1: And then there was James and John.
2: Aztán ott volt Jakab és János.
1: Jesus came to save the world.
2: Jézus eljött, hogy megszabadítsa a világot.
1: And James and John want to call fire down on a village.
2: Aztán Jakab meg János tüzet akart lehívni egy falura.
1: Now Simon's Peter's real given name was Simon.
2: Péternek az igazi neve az Simon volt.
1: That name can mean two things.
2: És ez a névnek két jelentése van. Az egyik jelentése
1: is a piece of grass beside a river, a reed.
2: Az egy nátszál.
1: That whichever way the wind's blowing, that's the way he blows.
2: Amerre az, ahonnan a szél fúj, arra hajlik a nátszál.
1: Was that Peter?
2: Ez volt Péter, igaz?
1: Oh, I'll die for you.
2: Oh, meghalnék érted.
1: One hour later?
2: Egy órával később.
1: I don't even know the guy.
2: Én nem is ismerem, kiről beszéltek.
1: That was his nature.
2: Ez volt az ő természete.
1: The first time Simon walked up to Jesus.
2: Az első alkalommal, amikor Simon Jézushoz jött.
1: He saw Simon, he saw Peter.
2: Jézus nem is látta Simont, ő Pétert látta rögtön.
1: He said, your daddy gave you the name Simon.
2: Azt mondta, hogy a te apukád Simonnak hívott téged.
1: I declare you're Peter.
2: Én kijelentem, hogy te Péter vagy.
1: Now all of us know that the name Peter means a rock.
2: És a Péter szónak a jelentése az egy kő.
1: But Jesus was called the carpenter.
2: Jézus ács volt.
1: That is a horrible translation of that Greek word.
2: Van egy elképesztő jelentése ennek a görög szónak.
1: That Greek word more likely means a builder.
2: Mert ez a görög szó valójában inkább építőt jelent.
1: And in Israel, the highest form of building was stone masonry.
2: És Izraelben a legmagasabb szintű építészet az a kőművesség.
1: In fact, most builders would have trained in stone first and then gone to wood and known both trades.
2: Tehát az építészet úgy működött Izraelben, hogy először kőből építették meg a falakat, és utána jött rá a fa szerkezet.
1: I know this from cultural studies I've done about the nation. I want to understand the language of the Bible, the culture.
2: Szeretném megérteni a Bibliából az akkori kultúrát, ezt onnan tudom.
1: It is highly likely that Jesus was more skilled with stone than with wood.
2: És nagyon valószínű az, hogy Jézus képzettebb volt a kővel való munkában, mint a fával való dolgozásban. És a Péter szó pedig szó szerint azt jelenti,
1: a stone that has been in the hands of a stonemason and is perfect for building a building.
2: Egy olyan kő, aki az építőmester, a kőműves kezében tökéletesen alkalmas arra, hogy építőkő legyen.
1: That's what we need to do for those who follow us.
2: Ezt kell tennünk azokkal a személyekkel, akik
1: they
2: követnek bennünket.
1: They can do anything.
2: Ők lehet, hogy azt hiszik, hogy nem tudnak csinálni semmit, és nem látnak semmit magukban.
1: What do we need to communicate?
2: Mit kell kommunikálnunk feléjük?
1: All your whole life, everybody's just said you're Simon.
2: Én tudom, hogy körülötted mindenki, a te egész életed azt mondja, hogy te Simon vagy.
1: But you're Peter.
2: De te Péter vagy.
1: And they just need to hear it 1,000 times.
2: És arra van szükségük, hogy ezt ezer alkalommal hallják. És valójában abban a kultúrában, annak idején Izraelben,
1: by the time you were 12 to 14 years old,
2: hogyha nem voltál 12-14 éves korodban még egy híres rabbinak a követője,
1: if you had already entered the trade and the business of your father,
2: hanem beálltál az apádnak az üzleti vállalkozásába,
1: it meant the religious system says you were no good for spiritual ministry.
2: Akkor azt jelentette ez, hogy az akkori vallásos rendszer azt jelentette kirád, hogy te nem vagy alkalmas szellemi szolgálatra.
1: In his day, Jesus was considered one of the greatest rabbis in his nation.
2: Azokban a napokban, amikor Jézus élt, nagyon nagy tekintélyű rabbik voltak Izraelben.
1: All of those boys had been passed over by the religious system. They were told you weren't spiritual enough.
2: Mind a 12 tanítványa olyan személyek voltak, akikre az akkori kornak a vallásos rendszere azt mondta, hogy nem vagytok szellemileg alkalmasak arra, hogy szolgáljátok Istent. Az a kifejezés, hogy kövess engem, az egy olyan kifejezés volt, amit a nagy rabbik használtak arra, hogy elhívjanak tanítványokat maguknak. És mindezek mellett, a fiatal emberek mellett elmentek a nagy rabbik.
1: If you would have lived in Israel in Jesus' day, you know what the phrase "follow me" literally meant to those boys?
2: Tudjátok, hogy annak idején Izraelben mit jelent ezeknek a fiúknak a számára, mit jelentett az a kifejezés, hogy kövess engem?
1: I think you're perfect.
2: Azt jelentett, hogy azt gondolom, hogy te tökéletes vagy.
1: And I see within you the ability to be just like me. That's exactly what that phrase.
2: És látom benned azt a képességet, hogy ugyanolyanná váljál, amilyen én vagyok.
1: Can you imagine what Peter felt when Jesus said, "Follow me"?
2: El tudjátok képzelni, hogy mit érzett Péter, amikor Jézus odament hozzá és azt mondta neki, hogy kövess engem?
1: You wonder why they left everything and just.
2: Most már talán értitek, hogy miért hagyott ott mindent és ment egyből utána.
1: You know what he was saying?
2: Tudjátok, mit mondott?
1: There is such greatness waiting in you.
2: Olyan hatalmas dolgok várnak rád.
1: Oh, the religious world might have said you're nothing.
2: Az egész vallásos világ azt mondta, hogy te semmi vagy.
1: You're perfect.
2: de te tökéletes vagy.
1: I think you can be just like me.
2: Hiszem azt, hogy tökéletesen hozzám hasonlóvá tudsz válni, és ez az, amit nekünk kommunikálnunk kell.
1: You know what so many leaders communicate?
2: Tudjátok, hogy nagyon sok vezető mit kommunikál?
1: Come on, people, you need to get more spiritual.
2: Gyerünk emberek, szellemiebbekké kell, hogy váljatok.
1: Our congregation is with the whip.
2: És próbáljuk így korbáccsal alakítani a gyülekezeteinket, a közösségeinket. Az első dolog, amit kommunikálnunk kell.
1: We need to help them see who they can become.
2: Segítenünk kell az embereket, hogy lássák meg magukban azt, hogy mikké válhatnak. A másik dolog, amit kommunikálnunk kell feléjük,
1: is that they are accepted and approved in our house.
2: Az, hogy elfogadottak és értékeltek a mi házunkban.
1: I didn't used to do this very good.
2: Régebben nem csináltam ezt túl jól. Amikor a feleségemmel összeházasodtunk,
1: I thought she was the most spiritual woman in the world till I started living with her.
2: Azt gondoltam, hogy a világon ő a legszellemibb hölgy egészen addig, amíg el nem kezdtünk együtt élni.
1: And then I realized she didn't read the Bible 2 hours a day.
2: És amikor észrevettem, hogy nem olvassa naponta két óra hosszat a Bibliát, és nincs neki előre meghatározott ima ideje, mint ahogy nekem volt.
1: She literally would leave her Bible open in the morning on the bed, so when I came home, I saw it open.
2: Tehát kinyitotta a Bibliáját reggel az ágyban, és délután, amikor hazaértem, akkor ugyanott találtam nyitva még.
1: And I communicated to my wife and my children for years.
2: És úgy kommunikáltam a feleségem és a gyerekeim felé éveken keresztül.
1: If you don't do it my way,
2: hogyha nem úgy csináljátok a dolgokat, ahogy én,
1: do,
2: annyi olyan mértékben, ahogy én,
1: I think,
2: vagy ahogy én gondolom,
1: then you quite haven't arrived.
2: Akkor még nem érkeztetek el oda, ahova kellene.
1: And in my house they lived under a constant feeling of I'm just not good enough.
2: És az én otthonomban ők úgy érezték magukat emiatt, hogy hát még nem vagyok eléggé jó.
1: I did it as a dad, I was good at it.
2: Ezt apaként csináltam, nagyon jó voltam ebben.
1: And I did it as a pastor.
2: És pásztorként ugyanezt tettem.
1: You know what I've discovered?
2: Tudjátok, hogy mire jöttem rá?
1: Condemnation doesn't lead people very far.
2: Tudjátok, a vádlás nem vezeti az embereket nagyon messzire.
1: I believe this is what you can become.
2: Hogyha azt kommunikálom és azt mondom az embereknek, hogy hiszem, hogy miké tudtok válni, és hogyha egy olyan környezetet hozok létre, egy olyan légkört hozok létre, amiről Steve Telzerről beszélt nekünk, és amiről Franz is beszélt a teljesítmény
1: csapdával,
2: hogy azért vagy szeretett és értékelt, mert egy emberi lény vagy.
1: People grow in that environment.
2: Az emberek növekedésnek indulnak ilyen helyzetben. Szóval
1: creating the positive environment of love and acceptance.
2: Szóval életet az emberekben, és alakítsd ki a szeretetnek, elfogadásnak és a fejlődésnek a légkörét.
1: People flourish in that environment.
2: Az emberek virágzásnak indulnak ebben a légkörben.
1: You know what they
2: második dolog, amit kell kommunikálni.
1: You put plants in a negative environment and they die.
2: Virágokat is tehetsz olyan környezetben, egy rossz környezetben, ahol elhalnak.
1: They discovered if you talk nice to plants, they grow better.
2: Valaki azt tapasztalta, hogyha az jó dolgokat mondasz a növényednek, akkor jobban fog nőni.
1: Make plants grow better.
2: Bizonyos fajta zene a növényeket nagyobb növekedésre ösztönzi, és vannak olyan zenék, ami megöli a növényeket.
1: If it works for plants, how much the human spirit?
2: Ha ez hatással van a növényekre, mennyivel inkább az emberi szellemekre?
1: The third thing we need to learn to communicate as a leader.
2: Harmadik dolog, amit meg kell tanulnunk vezetőként kommunikálni.
1: We need to communicate vision.
2: Meg kell tanulnunk átadni látásokat.
1: Now, I want to explain to you the order I'm giving you these things.
2: Szeretném elmagyarázni nektek annak a rendjét, ahogy én teszem ezt.
1: Some pastors communicate corporate vision.
2: Néhány pásztor
1: before they communicate personal vision into the hearts of people.
2: Néhány pásztor ilyen általános, nagy léptékű látásokat ad tovább.
1: Corporate vision will never be achieved.
2: És ezt a nagy átfogó látásokat az emberek, az egyének nem tudják befogadni, mert úgy érzik, hogy nem tudnak Istenekké válni.
1: And I fall into the danger of using and manipulating people.
2: És abban a csapdába estem ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen nagy látásokat embereknek a kihasználására és manipulálására használtam.
1: Comes way before the personal vision of who you can become in Christ.
2: A nagy közösségi látások azok akkor állhatnak össze, hogyha az egyének megértik azt, hogy ő maguk kisebb látásban el tudják azt venni, hogy ők maguk mivé válhatnak Krisztusban.
1: Jesus was a great communicator of the vision of the kingdom.
2: De Jézus csodálatosan tudta továbbadni az Isten királyságáról szóló látást.
1: Oh, you're not Simon, you're Peter.
2: Azt mondta Simonnak, te nem Simon vagy, hanem Péter.
1: Personal destiny, transformation.
2: Személyes életcél, elhívás.
1: And he would also say things like this.
2: És ehhez hasonló dolgokat is mondott.
1: The kingdom of heaven is like.
2: Isten királysága olyan, mint.
1: The kingdom of heaven is like.
2: Isten királysága olyan, mint.
1: He helped them see the vision of who and what they could become.
2: Segítette őket abban, hogy meg tudják látni azt, hogy mikké válhatnak.
1: Then he put it into the context of God's will for their lives collectively.
2: És aztán ezt össze tudta kapcsolni azzal a nagyobb látással, hogy ők hogyan tudnak bekapcsolódni Isten királyságának egészébe. Ó, ember, látod Isten királyságát?
1: When he taught them to pray,
2: amikor tanította őket imádkozni,
1: he was communicating vision.
2: Akkor is egy látást adott át nekik, az Atyának a képét.
1: Men, when you pray, do it like this.
2: Emberek, amikor imádkoztok, így csináljátok. Mondjátok ezeket a szavakat.
1: Father,
2: Atyánk,
1: you're awesome.
2: Csodálatos vagy.
1: You're tremendous.
2: Fantasztikus vagy.
1: That's what it means. Hallowed be thy name.
2: Legyen áldott a te neved.
1: And then he taught him to pray this.
2: És aztán itt tanította őket imádkozni.
1: Let heaven invade earth, Father. What's real there, let it become our reality.
2: Amit meglátunk a mennyei valóságból, az váljon valósággal mi számunkra itt a Földön. Hogy tudjunk emberekként ennek a részeivé válni.
1: If I communicate personal vision,
2: hogyha személyes látásokat osztok meg,
1: oh, you're not Simon, you're Peter.
2: Ó, te nem Simon vagy, hanem Péter.
1: But I don't communicate corporate vision.
2: De nem adok át egy nagyobb,
1: self-serving and carnal.
2: Nagyobb volumenű látást, akkor az emberek önzőek lesznek és testiek.
1: If I communicate corporate vision without helping people to see their destiny and what God sees.
2: Hogyha csak egy nagy közös látásról beszélek, akkor az emberek pedig nem, az embereknek nem lesz látásuk a saját elhívásukkal kapcsolatban.
1: Using people and building my own kingdom.
2: Mert hogyha ezt nem helyesen teszem, akkor az embereket kihasználom, és nem Isten királyságát fogom építeni. Ez a kettő, ez összefügg egymással. Miért van szükség arra, hogy látást kommunikáljak, osszak meg? Mi a látás? Három dolog. Hova, merre fele tartunk mi, mint csoport? Akár egy gyülekezet pásztora vagy, akár egy kis szolgálatnak a vezetője. Kell, hogy legyél elvenni látást arról, hogy hova akarja az Úr, hogy menjél. Isten valami újra akarja elvezetni az embereket.
1: The second thing vision describes.
2: Második dolog, amit leír a látás.
1: What are we to become?
2: Hogy mivé kell válnunk?
1: In the kingdom, it's not just about going somewhere. It's about becoming something.
2: A királyságban nem csak arról szól, hogy hová tartunk, hanem az is, hogy mikké válunk.
1: What I become determines what I do.
2: Amivé válok, az meghatározza azt, hogy mit teszek.
1: The third thing that I need to communicate as I communicate vision.
2: A harmadik dolog, amit kommunikálnom kell, amikor látásról szólok.
1: What are we to accomplish?
2: Mit akarunk elvégezni?
1: And there needs to be clear, tangible goals set.
2: És kell, hogy legyenek világos, meghatározott célok.
1: Where are we going?
2: Hova megyünk?
1: At the end of this year, what are we going to look like?
2: Hogy ennek az évnek a végére mit szeretnék
1: At
2: látni?
1: At the end of this year, what are we going to have accomplished if we've walked well with him?
2: Ennek az évnek a végére hova akarunk eljutni, ha mindent jól csinálunk?
1: You know what our goals are for our work?
2: Tudjátok, hogy a mi munkánkban mi a mi célunk most?
1: 10,000 leaders. Full of faith, full of
2: 10,000 vezető, telve Szent Szellemmel, telve hittel. 1,000 új gyülekezet szülessen meg ezen a kontinensen.
1: In every nation.
2: Minden nemzetben.
1: In every nation, Antioch churches.
2: Minden nemzetben alakuljanak antiókiai gyülekezetek. Nagy anyagyülekezetek, amik plantálnak gyülekezeteket Isten királysága munkájának a végzésére. A negyedik célunk pedig olyan imacsoportoknak a létrejötte, amik megváltoztatják a légkört. Ezek a céljaink lehet, hogy 30 évet igényel az, hogy ez végbe menjen, megvalósuljon.
1: But we have goals for 2009.
2: De vannak céljaink 2009-re.
1: This year we're going to achieve this piece of that puzzle.
2: Ebben az évben ennek a puzzle-nak ezt a részét szeretnénk elérni.
1: In the area of the Antioch church, we have goals for this year what we're going to do.
2: Ezen a területen az antiókiai gyülekezetek vonatkozásában ez a konkrét célunk erre az évre.
1: Vision.
2: Látás.
1: Where are we going?
2: Hová megyünk?
1: Who are we going to become?
2: Kikké akarunk válni?
1: Need to communicate vision so much?
2: Miért van szükség arra, hogy olyan sokat beszéljünk a látásokról?
1: People lose sight of what God has given you in the midst of doing the details.
2: Azért, mert az emberek sokszor elvesztik a látást, miközben az apró részletek megvalósításával foglalkoznak.
1: In our ministry, we work hard and do all these little things to make it happen.
2: A mi szolgálatunkban is keményen dolgozunk azért, hogy az apró részleteket elvégezzük, hogy ezek a dolgok végbe mehessenek.
1: This is for that.
2: És időnként elveszítjük a látását annak, hogy az, amit teszünk, az a nagy egésznek a megvalósulása érdekében van.
1: It's my responsibility.
2: Az én felelősségem az.
1: To keep pointing them back to, we're doing this for that.
2: Hogy folyamatosan mutassak rá arra, hogy az a kis részlet, amin éppen munkálkodunk, az annak a teljesnek a megvalósulásáért van.
1: Because sometimes if I lose seeing that, doing this loses all meaning and all passion.
2: Mert időnként, amikor elvesztem a látását a nagy egésznek, akkor a kis apró mindennapi teendők elvesztik az értelmüket, ha nem látom a célt.
1: The second reason I have to communicate vision over and over.
2: A második oka annak, hogy újra és újra beszélnem kell a látásról.
1: It's because problems always come in achieving vision.
2: Az azért van, mert a problémák mindig jönnek, miközben próbáljuk elérni a látást, megvalósítani. Ismerek egy pásztort, egy nagy mozgalomnak a vezetőjét Amerikában.
1: And he led a Bible study in the mayor's mansion of his state every week.
2: Ő egy bibliaiskolát vezet az ő államában polgármesterek részére.
1: And he was driving to lead the Bible study.
2: És ott az autójával
1: utazott. He made a terrible mistake. He stopped at McDonald's and got a hamburger.
2: Tehát utazott az összejövetelt megtartani, megállt egy McDonald's-ban, hogy megegyen egy hamburgert. Hadd adjak egy jó tanácsot, nagyon klassz kaják vannak a ti nemzeteitekben. Tehát ment az alkalomra ez a pásztor, ette a kocsiába a hamburgerét.
1: And a pickle with mustard on it fell out of the hamburger, landed right on his pants, and he's driving to the governor's mansion.
2: És a hamburgerből egy darab kiesett, és mustárral ráesett a nadrágjára, miközben ő éppen
1: mezer az
2: alkalomra.
1: I can't go into the governor's mansion with mustard and pickle on my pants.
2: És azt mondta, hogy nem mehetek a polgármesterek összejövetelére a mustáros nadrágomban.
1: So he puts his hamburger down.
2: Tehát letette a hamburgerét.
1: He's driving down the highway.
2: Közben az autópályán vezetett.
1: And he's cleaning his pants.
2: És elkezdte valamivel a nadrágjáról puszolni a mustárt.
1: But his eyes are off where he's going.
2: És levette a tekintetét, hogy hova tart, merre megy.
1: He looks up.
2: Felnézett.
1: He's gone out of his lane and he's driving in the lane of the oncoming traffic.
2: És mikor fölnézett, akkor azt látta, hogy a szembejövőknek a sávjába megy már.
1: And there is an 18-wheel truck coming.
2: És egy 18, 18 kerekű kamion jött szembe, és majdnem összeütközött vele.
1: And he says these words.
2: És a következőt mondta.
1: As a leader,
2: vezetőként,
1: there's going to be many problems in achieving great things for God.
2: Sok problémák lehetnek annak útjában, hogy Isten céljait elérjük. És hogyha az emberek, akiket vezetünk, leveszik a tekintetüket, és elkezdenek a nadrágjukon lévő foltokkal foglalkozni, és oda a figyelmüket a problémára összpontosítják, akkor elvesztik a célt, amit Isten adott eléjük. Értitek?
1: As a leader,
2: vezetőként
1: we have to become what God says we're to become.
2: Azokká kell válnunk, aki Isten mondott, hogy
1: it's
2: legyünk.
1: My responsibility to get my group there.
2: Az én feladatom az vezetőként, hogy elvezessem a csoportomat oda, ahova Isten mondta, hogy bennünk kell.
1: This is who we're becoming. This is where we're going.
2: És ezért kell az emberek figyelmét újra és újra rá irányítanunk arra, hogy hová tartunk, mi a célunk. Értitek már, hogy miért kell annyiszor elmondani a látást? A negyedik dolog, amit kommunikálnod kell vezetőként, a részleteket.
1: Some leaders can paint the grand picture every time they're with their people.
2: Néhány vezető óriási képet ad az emberei elé.
1: This is who God is making us.
2: Ó, ez az, amivé Isten tesz bennünket.
1: This is where we're going.
2: Ó, ide tartunk, e felé megyünk.
1: We're going to change Austria, hallelujah.
2: Meg fogjuk változtatni Ausztriát, hallelujah.
1: But it never comes down to the details.
2: De soha nem mennek bele a részletekbe.
1: You see, vision is the big picture with goals.
2: A látás az a nagy cél egésze. Cél,
1: what are the
2: nagy,
1: details?
2: Tehát a nagy cél maga.
1: Plans.
2: De kell, hogy legyenek.
1: Your role in the plan.
2: Kell, hogy legyen konkrét tervek.
1: Your daily task.
2: Rá kell mutatni. És kommunikálni kell azokat a dolgokat, amiket neked meg kell tenned a tervben, a cél elérése érdekében. Hogyha én át arra, hogy hová tartunk, mi a célunk. Értitek már, hogy miért kell annyiszor elmondani a látást? A negyedik dolog, amit kommunikálnod kell vezetőként, a részleteket.
1: Some leaders can paint the grand picture every time they're with their people.
2: Néhány vezető óriási képet ad az emberei elé.
1: This is who God is making us.
2: Ó, ez az, amivé Isten tesz bennünket.
1: This is where we're going.
2: Ó, ide tartunk, e felé megyünk.
1: We're going to change Austria, hallelujah.
2: Meg fogjuk változtatni Ausztriát, hallelujah.
1: But it never comes down to the details.
2: De soha nem mennek bele a részletekbe.
1: You see, vision is the big picture with goals.
2: A látás az a nagy cél egésze. Cél,
1: what are the details?
2: Tehát a nagy cél maga.
1: Plans.
2: De kell, hogy legyenek.
1: Your role in the plan.
2: Kell, hogy legyen konkrét tervek.
1: Your daily task.
2: Rá kell mutatni. És kommunikálni kell azokat a dolgokat, amiket neked meg kell tenned a tervben, a cél elérése érdekében.
1: If I envision the people,

0: Change Austria, hallelujah.
1: Meg fogjuk változtatni Ausztriát, hallelujah.
0: But it never comes down to the details.
1: De soha nem mennek bele a részletekbe.
0: You see, vision is the big picture with goals.
1: A látás az a nagy cél egésze, cél.
0: What are the details?
1: Tehát a nagy cél maga.
0: Plans.
1: De kell, hogy legyenek.
0: Your role in the plan.
1: Kell, hogy legyen konkrét tervek.
0: Your daily task.
1: Rá kell mutatni, és kommunikálni kell azokat a dolgokat, amiket neked meg kell tenned a tervben, a cél elérése érdekében.
0: If I envision the people.
1: Hogyha én átadom a látást az embereknek, de nincs konkrét terv, és nem tudják, és nem értik meg az ő maguk részét a tervben, és nem tettem semmit a kezükbe, amit megtehetnek az Úrért, hogy elérjék ezt a célt,
0: so we can become that vision.
1: Hogy együtt el tudjuk érni ezt a látást,
0: then I get my people excited,
1: akkor izgalomba tudom hozni az
0: embereimet.
1: De nagyon hamar az ő izgatott állapotuk frusztrációba fordul, és én lehetek izgatott. És vasárnap még izgalomba jönnek, ezért csütörtökön meg már frusztráltak válnak. Értitek ezt?
0: We need to communicate dates of when things are going to happen.
1: Kell kommunikálnunk dátumokat, hogy mikor kell dolgoknak
0: megtörténni.
1: És kell, hogy segítsük az embereket abban, hogy célokat adjunk nekik, teendőket adjunk, hogy Kati, ezt vagy azt kell csinálnod azért, hogy elérhessük ezt a célt. Tehát fel kell a látást bontanunk gyakorlati, elvégezhető feladatokra. És figyelembe kell vennem Katinak az ajándékait és az időt, amit rá tud fordítani, hogy a királyság érdekében valami elvégezhető feladatot osszak rá. És aztán, ahogy Kati megteszi az ő részét, és ez annyira fontos vezetőként,
0: I have to help her see how her doing her part is achieving this big thing in the kingdom.
1: Tehát vezetőként el kell, hogy mondjam neki, hogy az, amit ő elvégzett, az hogyan segíti az egésznek a megvalósulását elő.
0: Because sometimes when you're just doing your little part,
1: mert időnként, amikor csak a saját magad kis részét megteszed,
0: you begin to feel like I'm just not really that important.
1: Elkezded úgy érezni, hogy hát igazából én nem is voltam ebben olyan nagyon fontos.
0: And if I can help her see,
1: de hogyha én segítek neked abban, hogy megértsd és meglásd, hogy meglásd azt, hogy az a dolog, amit te elvégeztél, az hogyan mozdítja előre az egésznek az elérését, akkor képes lesz a további dolgait elvégezni, és segítségére van abban, hogy ő ezt hittel és örömmel el tudja végezni a dolgait. Tehát miért kommunikálunk vezetőkként?
0: You're not Simon.
1: Gabriela, te nem vagy Simon.
0: You're Peter.
1: Te Péter vagy.
0: You're perfect for great things in the kingdom.
1: Tökéletes vagy Isten királyságában hatalmas dolgokat elvégezni. Tehát hinni kell be az emberekben.
0: There is someone who has faith for them.
1: Hogy van valaki, aki hisz bennük. A második dolog, amit kommunikálni kell.
0: I know you can't do anything much now, but you're so, I'm so glad you're here.
1: Tudom, hogy most még nem tudsz túl sokat tenni, de annyira boldog vagyok, hogy itt vagy.
0: You're so important in this house.
1: Annyira fontos vagy ebben a szolgálatban, ebben a gyülekezetben. Látás.
0: This is where God's taking us, gang.
1: Ez az, ahová Isten vinni akar bennünket.
0: When I was coaching,
1: amikor edző voltam még,
0: I was a young coach.
1: Egy fiatal edző voltam.
0: In American football.
1: Az amerikai futballban.
0: And I'm so grateful for the men that God placed in my life.
1: És annyira hálás voltam Istennek azért, ahova helyezte az
0: életemet.
1: Volt egy Ronnie Tipps nevű edző, ilyen alacsony ember volt.
0: Little bitty guy.
1: Egy olyan kis köpcös ember.
0: My first year coaching.
1: És az első edzői szezonomban megnyertük a bajnokságot a Texasban.
0: The number one team in the state.
1: Legyőztük az állam legjobb csapatát.
0: One game before the state championship.

0: chips.
1: Egy játékkal.
2: And no one gave us a chance to win.
1: És ja, kikaptunk a legjobb csapattól.
2: We were behind at halftime.
1: A döntő előtt egy fordulóval.
2: And I'll never forget Ronnie Tibbs.
1: Nem felejtem el soha, amit Ronnie Tibbs mondott.
2: He called the boys together.
1: Összehívta a fiúkat a csapatban.
2: And he said, boys.
1: És azt mondta, fiúk.
2: It's amazing how great you young men are.
1: Fantasztikus, hogy ti fiatalok milyen csodálatosak vagytok. És te nincs semmi mód arra, hogy veszítsünk.
2: I don't care what everyone else has said.
1: Nem érdekel engem az, hogy bárki más mit mond. És 5 percen belül.
2: The atmosphere in that room.
1: A légkör abban a teremben.
2: Went from unbelief and to the feeling like I'm insignificant and I'm nothing.
1: Hitetlenségből és annak az érzéséből, hogy jelentéktelen és semmi vagyok.
2: And I'm a young coach who doesn't know much of anything.
1: És én egy fiatal edző vagyok, aki nem jó semmire.
2: He only spoke for like 5 minutes.
1: Nem beszélt talán 5 percet csak.
2: But I was like, dear God, give me a uniform, I want to play.
1: És azt mondtam, Istenem, adj nekem egy felszerelést, játszani akarok én is.
2: And in the second half we scored touchdown after score after score after score.
1: És a második félidőben egyik gólt, egyik touchdownt a másik után csináltuk.
2: This man gave us a vision.
1: Mert ez az ember egy látást adott
2: and
1: nekünk.
2: Helped us believe that we could do it.
1: És ez segített nekünk elhinni azt, hogy
2: there
1: meg tudjuk csinálni.
2: There was love.
1: Ebben motiváció és szeretet volt.
2: Somehow we spoke to the whole group.
1: Valahogy úgy együtt szóltunk az egész csoporthoz.
2: And at the same time everyone heard him speaking to them individually.
1: És egyidejűleg mindenkihez személy szerint is szólt.
2: He created an atmosphere where we couldn't lose.
1: Egy olyan atmoszférát hozott létre, hogy egyszerűen nem tudtunk veszíteni.
2: I learned so much in that 5 minutes about what leadership is all about.
1: Annyit tanultam ebben az 5 percben, hogy az igazi vezetés az miről szól.
2: Another thing you need to communicate.
1: Egy másik dolog, amit kell közvetítenetek. A vezetőként a legerőteljesebb szavak.
2: Thank you.
1: Köszönöm.
2: Thank you for what you're doing for him.
1: Köszönöm azt, amit ő érte teszel.
2: In heaven, the little things you've done have not gone unnoticed.
1: A mennyben azok a kis dolgok, amiket te megteszel és elvégzel, azok soha nem merülnek feledésbe.
2: Do you realize
1: és nem marad észrevétlen.
2: It speaks about giving thanks in the Bible.
1: Tudjátok, milyen sok alkalommal beszél a Biblia hálaadásról?
2: Somehow when I'm thankful this direction.
1: Időnként, amikor hálás vagyok felfelé, az Atya felé, és hálás vagyok az emberek felé,
2: good things happen.
1: Jó dolgok történnek.
2: Another thing people need to hear.
1: Másik dolog, amit az embereknek hallani kell. Nagyon jól csináltad.
2: Steve Telzerow is one of my favorite speakers. Isn't he amazing?
1: Steve Telzerow az egyik kedvenc tanítom. Nem elképesztő?
2: Steve, that was amazing.
1: Minden alkalommal, amikor beszél, nagyon, nagyon jó. Tudnátok szerezni egy aláírást, egy autogramot tőle?
2: We needed to tell the people we lead. You did a great job.
1: Képesek kell legyünk azt mondani az embereknek, hogy nagyon klasszul csináltad.
2: Another thing people need to hear from us.
1: Másik dolog, amit az embereknek hallaniuk kell tőlünk, a következő szavak.
2: You're not a failure.
1: Te nem vagy vesztes.
2: You see, if you're a real leader in the kingdom,
1: ha te a királyságnak a valódi vezetője vagy, akkor hallanod kell.
2: You must lead people into doing the impossible.
1: Akkor képes kell, hogy legyél arra, hogy elvezesd az embereket arra, hogy lehetetlen dolgokat megtegyenek. Nem arra hívott el minket Isten, hogy olyan dolgokat meg tudjunk tenni, amit magunktól is meg tudunk tenni. Hadd mondjak el még egy kis történetet nektek a Bibliából. János 6.
2: Jesus is going to feed 10,000 people.
1: Jánosnak 10,000 embert kellett
2: and it says Jesus does this to test Philip.
1: Fülöpöt kérdezte meg azért, mert meg akarta őt próbálni.
2: Don't be afraid to put your people in the next just the next step of the impossible for them.
1: Ne féljetek attól, hogy az embereiteket bátorítjátok arra, hogy a következő lépést hitben megtegyék.
2: Philip,
1: Jézus azt mondta, Philip, van egy kis munkám számodra ma.
2: Could you feed these 10,000 people for me?
1: Meg tudnád etetni ezt a 10,000 embert nekem?
2: Small job.
1: Egy apró kis feladat.
2: Philip gets out his calculator.
1: Fülöp elővette a számológépét.
2: Calls a meeting of the other 11.
1: Összehívta a másik 11-et. Menjetek, számoljátok meg az embereket. Visszajöttek.
2: 10,319.
1: 10,390.
2: 200 days wages.
1: 200 napi munkabér. Körülnézett.
2: We're in the middle of the desert.
1: A sivatag közepén.
2: There's no spar.
1: Nincsen spáráruház.
2: He said, Jesus, I need to talk to you for a minute. Come on.
1: Azt mondta, Jézus, beszélnem kell veled egy kicsit.
2: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
2: Jesus has called us to lead people out of the natural into Him.
1: Jézus arra hívott el bennünket, hogy hívjuk az embereket ki a természetes szintről őbelé.
2: Many times.
1: És ez egy olyan dolog, amit nagyon sokszor eltévesztünk, elvétünk.
2: He said, it's impossible, I can't do it.
1: Azt mondta Fülöp, ez lehetetlen,
2: nem tudom megtenni. And there's Andrew standing with his little cousin, Joey.
1: Aztán ott állt Andrew, a kis unokaöccsével,
2: Joey-val. A Happy Meal from McDonald's, the McFish Happy Meal.
1: Joey-nál volt egy ilyen hal Happy Meal menü a McDonald's-ből.
2: A fish sandwich with some bread.
1: Egy halas szendvics egy kis zsemjével.
2: Andrew says, Joey, can I have your Happy Meal?
1: És András azt mondta neki, Joey, ide,
2: he takes it to Jesus.
1: Ide adnád nekem a Happy Meal
2: menüdet. And he says, I don't know, but can God do anything good with McDonald's?
1: És odavitte Jézushoz, és azt mondta, hát nem tudom, hogy tudod-e ezt használni valamire.
2: And Jesus says, Andrew.
1: Jézus azt mondta, András.
2: It's the right amount, it's perfect.
1: Ez a megfelelő mennyiség, ez pont elég lesz.
2: And a great miracle happens through Andrew's life.
1: És egy nagy csoda történt András életén keresztül.
2: How do you think Philip felt?
1: Mit gondoltok, hogy érezte magát Fülöp?
2: Can you imagine when the miracle was over?
1: El tudjátok képzelni, amikor lezajlott ez a csoda?
2: Jesus said, Philip, let's go for a walk.
1: Gondoljátok, hogy Fülöp elment sétálni egyet.
2: How do you feel, Philip?
1: Jézussal. Megkérdezte, hogy érzed magad, Fülöp? Fülöp meg gondolom, hogy sírt.
2: How come I don't get it, Jesus?
1: Ezt nem értem, Jézus.
2: How has Andrew learned that kind of faith and I'm still so natural and so unbelieving?
1: Hogy tudta András ezt a hitnek ezt a szintjét megtanulni, én meg még mindig ilyen
2: Jesus put his arm and said, come on, let's go for a walk.
1: Én meg még mindig ilyen földhöz ragadt vagyok.
2: Hey. And I believe this is what he said.
1: És azt hiszem, Jézus ezt mondta neki.
2: You're not Simon, you're Peter.
1: Te nem Simon vagy, te Péter vagy.
2: You may have not made it happen today, but you're gonna get it.
1: Tudod, lehet, hogy ma te ezt nem tudtad elvégezni, de meg lesz ez neked is.
2: You see this?
1: Értitek ezt?
2: This is what leaders do.
1: Ez az, amit a vezetők csinálnak, amit tenni
2: kell. In the kingdom there is no failure.
1: Isten királyságában nincsen bukás és nincs elégtelenség. Csak hogyha feladom.
2: Those are the things leaders need to communicate.
1: Ezek azok a dolgok, amikről a vezetőknek beszélniük kell.
2: Let me close with this.
1: És hadd zárjam be a következővel.
2: Do I have any more time?
1: Van még egy kis időm?
2: This is a miracle.
1: Ez egy
2: Randy
1: csoda.
2: Boyd,
1: ez egy csoda.
2: Randy Boyd getting done early. This,
1: Randy Boyd majdnem túl korán befejezte. Ez természet fölötti lett volna, nem?
2: Let me tell you another principle of communication.
1: Hadd mondjam el még egy alapelvét a kommunikációnak.
2: The more you teach on a weekend, the lighter it needs to become.
1: Minél többet tanítasz egy hétvégén, annál világosabb lesz bizonyos dolog.
2: I've purposefully been funny. I'm not very funny very often, but it's been a miracle, another miracle. The last thing people need to hear from you.
1: Az utolsó,
2: just another thing.
1: Tehát egy másik olyan dolog, amit az embereknek hallaniuk kell.
2: They need to hear that you're human.
1: Hallaniuk kell azt, hogy te is ember vagy.
2: That you're weak.
1: Gyenge, vannak gyengeségeid.
2: And they need to hear you say, I was wrong when you made a mistake.
1: És azt is hallaniuk kell, amikor elismered, hogy hibáztam, amikor azt mondod, hogy hibáztam, amikor valamit rosszul csináltál.
2: Notice I did not say in the kingdom, because this is not how kingdom leadership works.
1: Tehát még egy példát hadd mutassak, hogy a gyülekezetben hogy működik. Gyakran ilyen fajta vezetés van a gyülekezetben, mert ez nem a királyságbeli vezetés. Én itt vagyok fönt, én vagyok Istennek a szupermenje, ti pedig itt vagytok lent. És egy piedesztálra állítom magamat. És soha nem nyitjuk meg magunkat mélységeinkben az emberek előtt.
2: I have stopped trying to be more spiritual than I am.
1: Én már abba hagytam azt, hogy próbálok szellemibbnek tűnni, mint amilyen vagyok. Én megpróbálok én magam lenni minden időben.
2: As I am right here in this moment.
1: Amikor a franciák házában vagyok, akkor is ugyanolyan normálisan viselkedem, mint amikor itt állok előttetek, vagy amikor otthon vagyok az otthonomban.
2: I'm not going to turn my spiritualness on and turn it off.
1: És nem fogom felkapcsolni, bekapcsolni a szellemi énemet.
2: Turn on my humanity and turn it off.
1: És nem fogom az emberi voltomat sem bekapcsolni és kikapcsolni. Jézus életének utolsó, földi életének utolsó estején óriási dolgokat tanultak meg a tanítványai. És ahogyan mentek a Getsemáné kertbe, ránézett a tanítványaira,
2: he said, my heart is breaking.
1: És azt mondta, hogy a szívem megtört. Nem tudom, hogy szembe tudok-e nézni azzal, amit meg kell tennem.
2: I feel so weak and so helpless right now, guys.
1: Annyira gyengének és reménytelennek látom magam ebben a pillanatban. Megvan írva minden. Minden evangéliumban megvan írva, és azt mondta, hogy fiúk, szükségem van a segítségetekre most. Mert csak egy gyenge ember vagyok.
2: Although I am the son of God.
1: Bár Isten fia vagyok.
2: There are times as a leader when you're just a weak human.
1: Vannak minden vezető életében időszakok, amikor csak gyenge emberek vagyunk.
2: It's okay to be a weak human sometimes.
1: Ez teljesen rendben van időnként, hogy gyenge emberek vagyunk.
2: He stood right here in front of his congregation and spoke about a weakness in his humanity.
1: Franz megosztotta velünk tegnap este, amikor itt állt a gyülekezet előtt, és beszélt az emberi gyengeségeiről. Van egy veszély ebben.
2: People can misunderstand.
1: Mert az emberek félreérthetik.
2: There's another danger.
1: Van egy másik veszély is.
2: The devil's weapons can be taken away from him, of me hiding who I really am.
1: Az, hogy az ördögnek az egyik fegyvere, amikor elrejtőzöm, hogy valójában ki vagyok én.
2: And you don't tell everyone everything. You need to use wisdom in this.
1: És nem kell elmondanod mindenkinek mindent, bölcsnek kell lenni ebben.
2: Some people can't handle everything.
1: Vannak emberek, akik tudnak kezelni mindent.
2: And you need to have levels of relationship in your life.
1: És hát vannak többféle mélységű kapcsolat az életedben.
2: This group, I can show the whole everything.
1: Egy bizonyos csoportnak megmutatod a teljes egészet.
2: Because you know what happens when we live this way?
1: Mert tudod, mi történik akkor, amikor ilyen módon élünk?
2: He's the great man of God.
1: Franz, Isten hatalmas embere.
2: He's a great man of God.
1: Ő valóban Istennek nagy embere.
2: A word in the middle of that.
1: De van egy szó ott közben. Az, hogy ember.
2: I'm a man. You're men and women.
1: Én is ember vagyok, és ti is emberek vagytok.
2: When I live this way,
1: amikor ilyen piedesztára állított
2: this is
1: módon
2: what is
1: élek,
2: communicated to you.
1: Akkor ez a következőt kommunikálja feléd.
2: There's a few who can live like this.
1: Vannak néhányan kevesek, akik úgy élhetnek, mint én.
2: There's a few special ones where God just calls and blesses.
1: Van néhány speciális kiválasztott, akiket Isten ilyen módon megáldott, és a maradék ti pedig csak kis emberek vagytok.
2: Come to church, be good church members.
1: Gyertek a gyülekezetbe, legyetek jó gyülekezeti tagok.
2: That wasn't Jesus.
1: De ez nem Jézus.
2: So the last one last thing.
1: Még egy utolsó dolog.
2: We need to let them know we're human.
1: Tehát az emberek tudomására kell hoznunk, hogy mi is emberek vagyunk, időnként gyengék vagyunk.
2: Sometimes we make mistakes and we say, I'm sorry.
1: Időnként hibákat követünk el, és azt mondjuk, hogy bocsássatok meg. És ez két dolgot tesz.
2: As a leader, it puts me on the ground in a safe place.
1: Vezetőként lehoz bennünket a földre egy biztonságos helyzetbe. Követőként pedig a következőt mondja nekünk.
2: Well, Franz lives at this level, and yet he's still weak and human sometimes.
1: Hogyha Franz az ő szintjén, ahol él, mégis ember és gyenge időnként, akkor lehet, hogy én is élhetek azon a szinten, amin ő.
2: Callie has heard this so many times in her life.
1: Callie olyan sokszor hallotta ezt életében.
2: It's her greatest compliment.
1: Ez az egyik legnagyobb.
2: There is no pretense with my wife, man. What she is. She's amazing.
1: Elképesztő feleségem van, annyira szabad attól, hogy az emberektől féljen.
2: She's had many people tell her this.
1: Nagyon sok ember mondta neki ezt.
2: The more I've gotten to know you.
1: Minél jobban megismerlek téged.
2: God uses you in great ways.
1: Isten hatalmas módon használ téged.
2: And if God could use someone like you.
1: És hogyha Isten tud valaki olyat olyan szemét használni, mint te, akkor biztos engem is tud használni. Olyan sokszor hallott ezt Kelly a feleségem, hogy ezt mondták neki. Miért?
2: Because her spirituality is well mixed with her humanity.
1: Mert az ő szellemisége nagyon szorosan összekötetésben van az emberi lényével.
2: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
2: Father.
1: Atyánk,
2: I release the anointing in this room.
1: Felszabadítom a te kenetedet ebben a teremben.
2: To become master communicators.
1: Hogy a kommunikáció mestereivé váljunk.
2: We have talked about how to communicate.
1: Beszéltünk arról, hogy hogyan kell kommunikálni.
2: We've talked about the process of communication.
1: Beszélgettünk a kommunikáció folyamatáról.
2: Lord, we've spoken about even some things we need to communicate to those who follow.
1: Uram, beszélgettünk arról is, hogy miket kell kommunikálnunk azok felé, akik követnek bennünket. Jézus,
2: you are the communicator.
1: Te vagy a kommunikátor.
2: You are the word.
1: Te vagy a szó.
2: You are the great communication from God.
1: Te vagy Istennek a nagy kijelentése.
2: Lord, come to our lives.
1: Urunk, jöjj a mi életünkbe.
2: And in our situations where we are.
1: És a mi helyzetünkbe, ahol éppen benne vagyunk.
2: Now teach us.
1: Taníts minket.
2: Teach us.
1: Taníts minket.
2: Oh, great communicating one.
1: Ó, hatalmas kommunikátor. A mi saját személyiségünknek, a mi saját utunknak megfelelően taníts minket.
2: Everybody look at me.
1: Nézzen mindenki rám. Egy utolsó szó.
2: Oh, and the world would say that you are Simon.
1: És a világ azt mondja, hogy ti Simonok vagytok.
2: You know what we say?
1: Tudjátok, hogy mi mit mondunk?
2: You're Peter.
1: Péterek vagytok.
2: You are perfect.
1: Tökéletesek vagytok. Tökéletesek vagytok ahhoz, hogy megérintsétek Magyarországot.
2: You are just the right material. You're perfect.
1: Ti vagytok az éppen megfelelő anyag.
2: You're Peter.
1: Péter vagy.
2: Perfect.
0: Tökéletes. Elhangzott a vezető jelleme című tanítássorozat 9. része, melyben Randy Boydot hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Drew Brown pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
3: This is money.
4: Ez pénz.
5: Wow.
3: Okay. It has a feel to it.
4: Van egy bizonyos érzéssel jár együtt.
3: It has a very nice feel to it.
4: Kellemes érzéssel.
3: Yes. This is money.
4: Ez is pénz.
3: You know, when they started making euros.
4: Amikor elkezdtek eurót csinálni.
3: They made a very wise decision.
4: Egy nagyon bölcs döntést hoztak ezzel kapcsolatban.
3: To use a heavy metal.
4: Hogy nehéz legyen az érme.
3: Because when a coin is heavy, it feels very nice.
4: Mert nagyon kellemes érzés, amikor egy pénzérme nehéz.
3: Feels like money.
4: Akkor pénznek érzi az ember.
3: Have you felt a coin that is very light?
4: Volt olyan érme a kezetekben, ami nagyon könnyű volt?
3: This does not feel like money.
4: Azt nem érzi az ember pénznek.
3: You see, there is a relationship that we have.
4: Tehát van egy kapcsolatunk.
3: With money.
4: A pénzzel.
3: And as Christians, it brings a difficulty.
4: És ha a keresztényeknek ez nehézséget is jelent.
3: Because we're not sure how we should feel about that relationship.
4: Mert nem vagyunk biztosak abban, hogy hogyan kéne éreznünk magunkat a pénzzel való kapcsolatunkban.
3: And so many times what we do is we don't deal with it.
4: Tehát sokszor nem is foglalkozunk vele.
3: Okay. So what I do with my money, we don't talk about that.
4: Tehát nem beszélünk arról, hogy mit csinálok a pénzemmel.
3: And in church,
4: a gyülekezetben.
3: Don't talk about what I do with my money.
4: Ne beszélj arról, hogy mit csinálsz a pénzeddel.
3: Okay, you can talk about my heart.
4: Beszélhetünk a szívemről.
3: You can even tell me not to love money.
4: Még azt is mondhatjátok, hogy ne szeressem a pénzt.
3: Just don't talk about what I do with it.
4: Csak arról ne beszélj, hogy mit kell csinálni vele.
3: Okay, and then we'll be okay.
4: És akkor minden rendben lesz.
3: But.
4: De.
3: The Bible spends a lot of time talking about cash.
4: A Biblia nagyon sokat beszél a készpénzről.
3: In America we have a saying.
4: Amerikában van egy mondás.
3: Cold hard cash. Cold.
4: Hideg kemény készpénz.
3: In other words, the bottom line is that money works.
4: Más szóval a lényeg az, hogy a pénz működik.
3: It drives economy.
4: Ez mozgatja a gazdaságot.
3: It provides a living.
4: A megélhetésünket adja.
3: It buys food.
4: Pénzt, ennivalót lehet venni rajta.
3: It is a force. It causes things to happen.
4: Ereje van, és különböző dolgok megtörténését idézi elő.
3: Hmm? We do not ignore this.
4: Nem hagyjuk figyelmen kívül.
3: We don't avoid it.
4: Nem kerüljük.
3: Okay? What we do is we find out what the kingdom of God does with this and says about this.
4: Hanem megtudjuk, hogy Isten királysága mit mond erről és mit tesz ezzel.
3: Now, the Bible is very clear.
4: Biblia nagyon egyértelmű.
3: There are approximately I think about 93 verses in the Bible that warn us about the dangers of loving money.
4: Azt gondolom, hogy körülbelül 93 vers van a Bibliában, amely a pénz veszélyeire figyelmeztet minket.
3: That's a lot of scripture time.
4: Pénz szeretetének veszélyeire.
3: But there is an equal number, about 93 verses in scripture that talk about the proper use of and the benefit of money in the kingdom of God.
4: De körülbelül ugyanennyi vers, 93 szól arról, hogy milyen áldással jár a pénz, és hogy Isten királyságában hogyan lehet felhasználni.
3: See, there is equal scripture on both sides of the issue.
4: Tehát a témának mind a két oldaláról körülbelül ugyanannyi vers van.
3: So the key for us is not to avoid money or to take a negative attitude about money.
4: Tehát a számunkra nem az a válasz, hogy kerüljük a pénzt, vagy negatívan állunk hozzá.
3: The key for us is to understand the kingdom of God and money.
4: Hanem az, hogy megértsük, hogy mi az összefüggés Isten királysága és a pénz között.
3: Okay? It's true, we must be free from the love of money.
4: Igaz, szabadnak kell lennünk a pénz szerelmétől.
3: We must not allow the spirit of greed and of fear in regard to money to take us.
4: Nem szabad, hogy a kapzsiság szelleme vagy a pénzzel kapcsolatos félelem a hatalmába kerítsen minket.
3: But we must also understand that Jesus is very clear that money is a tool for the kingdom of God.
4: De meg kell értenünk azt is, hogy Jézus nagyon világosan mondja, hogy a pénz az egy eszköz Isten királyságához.
3: More than that.
4: Sőt.
3: One of the things that God delights in doing is blessing his people with money.
4: Az egyik dolog az, amiben Isten gyönyörködik, az az, hogy megáldja a népét pénzzel.
3: Did you realize that God enjoys blessing his people with money?
4: Rájöttetek már, hogy Isten élvezi azt, hogy megáldhatja a népét pénzzel?
3: He looks for opportunities to do that.
4: Keresi a lehetőségeket erre.
3: The Bible is full of examples of God blessing his people with money.
4: A Biblia tele van példákkal arra, hogy Isten megáldja a népét pénzzel.
3: Abraham is a great example.
4: Abraham nagyszerű példa erre.
3: God chose Abraham, he makes him a promise to bless him, and then he blesses him a lot.
4: Isten találkozik Abrahammal, megígéri neki, hogy megáldja őt gazdaságilag, és nagyon megáldja.
3: There are many examples. God provided, even in how he structured the priesthood, for the priests to be very blessed.
4: Sok példa van erre, például amikor a papságnak a szerkezetét Isten felállította, gondoskodott arról, hogy áldottak legyenek a papok is ezen a területen.
3: Because God loves to bless his people.
4: Mert Isten szereti megáldani a népét.
3: Okay? That must be an unquestioned truth that we receive about our God.
4: Mi Istenünkkel kapcsolatban egy olyan igazság, amit el kell fogadnunk, és nem szabad kételkednünk benne.
3: So what is the balance?
4: Tehát akkor mi a mérleg két nyelve?
3: Okay? What is the balance? Well, let's begin by understanding that God has a kingdom economy and it operates differently than the world's economy.
4: Tehát kezdjük azzal, hogy Isten királyságának van egy gazdasági működése, ami nagyon különbözik a világ gazdaságától.
3: Okay, and I drew a couple of pictures just to illustrate the difference.
4: És néhány dolgot lerajzoltam, hogy illusztráljam a különbséget a kettő között.
3: In general, this is very simplified, but it gives us an idea of the difference.
4: Általában ezek nagyon egyszerű rajzok, de azért a különbségről beszélnek nekünk.
3: In general, the world works this way, and you can't read this in the back, so I'll tell you what these words are. Okay?
4: Általában a világ így gondolkodik, és hátulról nem tudjátok elolvasni, tehát elmondom, mi van ide írva.
3: Okay? If we want to make money in the world, then what we do is we find something that the world demands.
4: Hogyha a világban pénzt akarunk keresni, akkor valami olyat keresünk magunknak, amit keresnek a világban.
3: And we find a way to supply that demand.
4: Amire igény van, és megtaláljuk a módját annak, hogy kielégítsük ezt az igényt.
3: We charge money for that supply.
4: És pénzt kérünk ezért a szolgáltatásért.
3: And we charge money in such a way that when the transaction is over, there is a profit.
4: Mégpedig úgy, hogy amikor az adásvétel befejeződik, akkor haszon legyen a vége a számunkra.
3: So whatever we pay to get to supply the demand, we charge more than we paid for it.
4: Tehát bármilyen költségünk van azzal, hogy ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani, mindenképpen többért adjuk el, mint amennyiben nekünk került.
3: Is this accurate, George?
4: Ez pontos, Yuri szerint.
3: Very simple, but accurate.
4: Nagyon
3: right?
4: Egyszerű, de azért pontos, ugye?
3: And when the transaction is over, there is money left over that is profit, and this then is how we make money.
4: Tehát amikor vége az üzletkötésnek, akkor igazából egy haszon marad az adásvétel után, ilyen módon keresünk pénzt.
3: Now beyond this, there are other opportunities for generating money. There
4: ezen túl más lehetőségek is vannak a pénz gerjesztésére.
3: There are opportunities to invest and make interest.
4: Tehát lehet például, hogy befektetünk pénzt és kamatot kapunk érte.
3: But economy is driven on this.
4: De a gazdasági élet, tehát mégis ez mozgatja.
3: That there is a demand for a product, the product is supplied.
4: Hogy van egy igény egy termékre, azt mi nyújtjuk.
3: And a profit is made.
4: És ebből egy hasznunk származik.
3: Okay, there's nothing wrong with this economy, by the way. There's nothing wrong with it.
4: Egyébként ezzel semmi baj nincs, hogy ez így működik.
3: Okay? Except for this one fact.
4: Egyetlen tény van ebben.
3: In the kingdom of God, the economy doesn't operate like that.
4: Ami ebben nem stimmel, az, hogy Isten királyságában nem így működik a gazdaság.
3: In the kingdom of God, God's economy operates off of a different level and a different plane.
4: Isten királyságában a gazdasági élet egy másik szinten, másfajta tervek alapján működik.
3: Okay? And basically it's established on this principle in God.
4: És alapvetően ez az Isten következő alapelvén nyugszik.
3: God says regardless of how the world is operating in its economy,
4: Isten azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy a világban hogyan működik a gazdaság.
3: Okay. Economy for my people is not dependent upon the world's economy.
4: Az én népem gazdasági élete nem függ a világ gazdasági életétől.
3: Okay. In God's economy, he said, God says, the economy in the world may be doing very poorly.
4: Isten azt mondja az ő gazdaságában, hogy lehet, hogy a világnak elég rosszul megy most a gazdaság.
3: But in my economy, there can be thriving.
4: There can be
3: thriving, flourishing.
4: De az én gazdaságom virágozhat ugyanakkor.
3: And here's the picture I have for it's very simple again, but gives you the picture of God's economy.
4: És van itt egy másik képem Isten gazdaságáról, ez is nagyon egyszerű.
3: God says this.
4: Tehát Isten azt mondja.
3: Give to me the first fruits.
4: Adod nekem az első zsengét.
3: Okay? Give to me the first fruits and fuel the kingdom.
4: Tehát add nekem az első zsengét és adj üzemanyagot a királyságba.
3: Okay? And well, let me just quote scripture for this.
4: Mondok egy bibliai helyet ehhez.
3: Seek first the kingdom of God and his righteousness.
4: Keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát.
3: And then all these things will be added to you.
4: És akkor az összes többit megkapjátok, ami kell.
3: Okay? Do you know what all these things are?
4: Tudjátok, mi ez az és minden más?
3: All these things.
4: Az azt jelenti, hogy minden más.
3: Okay? And it actually lists, it's talking about specific things. It's talking about shelter, your home.
4: Beszél konkrét dolgokról is, a fedőről a fejünk fölött.
3: Your food, your provision.
4: Az ellátmányunkról, a ruhánkról, az ennivalónkról.
3: These are the things that are included in all things.
4: Ezek vannak benne a minden másban.
3: And then we add to this another principle in scripture.
4: És aztán hozzáteszünk ehhez egy másik bibliai jelvet.
3: Give and it will be given unto you.
4: Adj és néked is adatik.
3: Pressed down, shaken together, running over.
4: Lenyomottat, megrázottat, túlcsordulót.
3: Okay?
4: Kapsz.
3: All right? What does this principle mean?
4: Mit jelent ez az alapelv?
3: Something very simple.
4: Egy nagyon egyszerű dolog.
3: Whatever you send out
4: amit
3: to God,
4: kiküldesz Isten felé,
3: when it comes back to you, it is larger than what you send out.
4: Akkor, amikor ez visszaér hozzád, akkor már nagyobb, mint amikor kiküldted.
3: Do you understand this principle?
4: Értitek ezt az alapelvet?
3: We simply call this the principle of increase.
4: Ez egyszerűen a növekedés alapelvének hívják.
3: Okay. By the way, this works both in the positive and in the negative.
4: Egyébként ez pozitív irányba és negatív irányba is működik.
3: If you send out a curse,
4: hogyha egy átkot küldesz ki,
3: it will return to you.
4: Akkor visszajön hozzád.
3: Larger than the one you sent out.
4: De nagyobb lesz, mint amikor kimondtad.
3: If you send out a blessing,
4: ha áldást küldesz ki,
3: it will return to you larger.
4: Hozzád, de nagyobb lesz.
3: Than what you send out.
4: Mint amikor kiküldted.
3: Everybody understand this?
4: Mindenki érti?
3: Okay. These are the principles of God's economy.
4: Ezek Isten gazdaságának az alapelvei.
3: Okay. So we go to Malachi.
4: Tehát elmegyünk a Malakiáshoz.
3: Chapter 3.
4: Harmadik rész.
3: And this principle, this idea of God's economy is so important to God that he does something unusual.
4: És Isten gazdaságának ez az alapelve annyira fontos a számára, hogy valami szokatlan tesz.
3: This is the only time in scripture that I know of where God invites his people to test him.
4: Az én tudásom szerint ez a Bibliában az egyetlen téma, amiben Isten arra hívja a népét, hogy próbálják őt ki.
3: In fact, there are other scriptures where God's people are instructed not to test God.
4: Vannak más helyek az írásban, ahol éppen azt mondja a Biblia, hogy ne kísértsétek Isten.
3: But God uses this very strong language in this passage.
4: De ebben a szakaszban Isten ezt a nagyon erős nyelvezetet használja.
3: And he says, try me, test me in this.
4: Ami azt mondja, hogy próbáljátok ki engem ebben.
3: And see if my economy does not work.
4: És lássátok, hogy működik-e a gazdaságom.
3: You bring to me your first fruit. You bring in your tithe.
4: Hozzátok be a tizedet és az első zsengét.
3: You bring it to the house of the Lord.
4: Hozzátok be az úrházába.
3: Okay, and you see if I do not open the windows of heaven over you.
4: És nézzétek meg, hogy nem nyitom neki fölöttetek a mennyablakait.
3: Another way of saying, you see if I don't provide all these things.
4: Más szóval ez azt jelenti, hogy majd nézzétek meg, hogy nem adom-e meg nektek mindezeket.
3: And God's definition of all is very different than our definition of all.
4: És Isten meghatározása a mindenről egész más, mint a mi meghatározásunk a mindenről.
3: Yeah, my father was a pastor when
4: I was growing up. Apukám pastor volt.
3: He used to tell a story. He said there was a man who learned the value of giving.
4: És elmondott nekünk egy történetet egy emberről, aki megtanulta az adakozás értékét.
3: And he gave a large percentage of his income.
4: A bevételének nagy százalékát eladakozta.
3: And people began to wonder how he could do this and live.
4: És az emberek eltűnődtek azon, hogy hogy tudja ezt megtenni, úgy, hogy közben még meg is él.
3: And they would go and ask him and say, you give an unusual amount of money away.
4: És megkérdezték tőle, hogy te annyi pénzt eladakozol, nagy szokatlan mennyiséget.
3: How can you afford to do that?
4: Hogy engedheted ezt meg magadnak?
3: And he says, it's as if God has given me a shovel.
4: És azt mondta ez az ember rá, hogy ez olyan, mint ha Isten adott volna nekem egy lapátot.
3: And I take my shovel and I fill it with my money and I shovel it to God.
4: Vagy adna egy lapátot, és én fellapátolnék a pénzemből erre, és azt oda dobnám Istenhez.
3: And God at his end says, I also have a shovel.
4: És Isten erre azt mondja, hogy nekem is van egy lapátom.
3: And he then shovels it back to me.
4: És ő vissza lapátolja nekem a pénzt.
3: He said, the only difference is his shovel is bigger than mine.
4: Az egyetlen különbség az, hogy ő lapátja nagyobb, mint az enyém.
3: Okay, this is a good picture.
4: Ez egy jó kép.
3: Okay, of God's economy, that when we bring our first fruits to God,
4: Isten gazdaságáról, hogy amikor mi oda visszük az első zsengét Istennek,
3: he is faithful to keep his promise and he brings all things to us.
4: Akkor ő hűségesen betartja az ígéretét és mindent odaad nekünk.
3: Okay. What we do when we bring our tithes and offering to the Lord is that we turn the ignition on a process in God.
4: Amikor odavisszük a tizedünket és az adományainkat Istenhez, akkor igazából beindítunk egy folyamatot.
3: Okay? This process works when we make the first step.
4: Akkor működik ez a folyamat, ha mi tesszük meg az első lépést.
3: Okay? And we bring to the house of God our first fruits.
4: És Isten házába behozzuk az első zsengénket.
3: And we fuel kingdom activity and kingdom people.
4: Tehát megadjuk az üzemanyagot a királyság tevékenységeihez és embereinek.
3: And that begins the process of the blessing to flow and it comes into us in increase.
4: És ez elindítja az áldás folyamatát, amelyben mi egy megnövekedett mennyiséget kapunk vissza.
3: Now based off of the world system this doesn't make much sense.
4: A világi rendszer alapján ennek nem sok értelme van.
3: Because there's no way to make a profit off of money I give away.
4: Mert hogy nincs lehetőség a világ szerint arra, hogy hasznom legyen olyan pénzből, amit odaadok.
3: In the world system this is wasting money.
4: A világ rendszere szerint amit mi csinálunk, az pénzpazarlás.
3: Because if I want to make money, I must use that money to generate profit.
4: Mert hogyha én pénzt akarok keresni, akkor a pénzemet arra kell használnom, hogy valami haszont termeljek.
3: So it becomes very difficult for the people of God to make this first step.
4: Tehát nagyon nehéz az, amikor Isten emberei ennek az első lépését megteszik.
3: Because it's hard to approach this with the idea that I'm something more that is happening than me just giving money away.
4: Mert nagyon nehéz ezt elmével megközelíteni, hogy nem csupán annyi történik, hogy én odaadom a pénzemet.
3: But living in the kingdom of God is learning to live trusting God that this is a reality.
4: De Isten királyságában élni az azt jelenti, hogy megtanuljuk hinni, hogy ez valóság.
3: Okay? People who do not experience this are the people who can never take this step.
4: Azok az emberek nem élik át ennek a valóságát, akik nem tették meg az első lépést.
3: People who take this step,
4: akik megteszik,
3: will always experience this.
4: Azok mindig átélik ezt a visszatáplálást.
3: Because it is a promise of God set into his universe.
4: Mert ez Istennek egy olyan ígérete, amit az egész mindenségbe beleépített.
3: It is the flow of God's economy.
4: Így működik Isten gazdasága.
3: Okay? Now, in God's economy, the tithe turns on the process.
4: Isten gazdaságában a tized kapcsolja be a folyamatot.
3: Okay? And by that I mean it's the very minimal. It's the beginning.
4: És ezzel azt akarom mondani, hogy ez a legkevesebb, tehát ez a kezdet.
3: Okay? It ensures that that there will be a flow and there will be sustenance and there will be a provision into your life.
4: Ez azt jelenti, hogy gondoskodunk arról, tehát a tized gondoskodik arról, hogy az áradás beinduljon az életünkbe is, hogy egy folyamatos ellátást, megtartást kapjunk.
3: But the level of blessing is proportional.
4: De az áldás mértéke arányos.
3: So, as I look for opportunity then to bring even more offering, more blessing to God in the kingdom.
4: Tehát ahogy keresem a lehetőségeket arra, hogy én még többet adakozzak és több áldást jelentsek Isten királyságának.
3: It opens the door for a greater level of this process to occur.
4: Ez megnyitja az ajtót arra, hogy ez a folyamat egy nagyobb léptékben történjen meg.
3: Okay? Now, there's one warning I must say about the kingdom process.
4: Még egy dolgot kell mondanom erről a királyságos folyamatról.
3: Okay? Is that we cannot manipulate this.
4: Az, hogy ezt nem lehet manipulálni.
3: Okay? In other words, I can't say, gee, I need a little bit more money, so here I'll give you 20 euros so that I can get 50.
4: Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát nekem most egy kis pénzre van szükségem, úgyhogy adok az Úrnak 20 eurót, hogy 50-et kapjak vissza.
3: Now that principle is true, that if I give 20 into the kingdom of God, then there will be a larger return that comes back into my life.
4: Az alapelv az igaz, hogyha én adok 20 eurót Isten királyságába, akkor egy nagyobb összeg jön hozzám vissza.
3: But beyond the tithe, which is commanded,
4: de a tizeden túl, ami ugye parancs,
3: the offering comes out of the leading of the Holy Spirit.
4: A további adakozást azt már a Szent Szellem vezetése szerint tesszük.
3: Okay? Do you understand this? In other words,
4: értitek, ugye más szóval?
3: We interact with this process based off of the leading of God.
4: Isten vezetése szerint veszünk részt ebben a folyamatban.
3: God loves generosity, but he loves even more generosity that is in obedience to him.
4: Isten szereti a bőkezűséget, de még jobban szereti az ő iránta való engedelmességből fakadó bőkezűséget.
3: Okay? So, the way that I have learned to live in this economy.
4: Tehát én megtanultam úgy élni ebben a gazdaságban.
3: Is that I am faithful with my tithe.
4: Hogy hűségesen fizetek tizedet.
3: And when I say tithe, I mean a tithe off of the gross amount that I receive.
4: És amikor a tizedről beszélek, akkor a bruttó bevétel.
3: That's how I define first fruit.
4: Tehát én az első zsengét így értelmezem.
3: To me, to tithe off the net is the same as second fruit.
4: Számomra, hogyha a nettóból adakozom, az olyan, mint a másodérés.
3: Okay, and you may be able to argue that point scripturally, but that's how I.
4: Bibliailag lehet vitatkozni ezzel a nézettel, én így élem ezt meg.
3: Okay, so I tithe off the gross, and that is my. That's my initial, just I keep the command of God and I trust in his economy.
4: Tehát én a bruttóból adakozom, és én így értelmezem, és bízom abban, hogy Isten gazdasága a számomra működik ezzel az első zsengével.
3: Beyond that,
4: ezen túlmenően,
3: I have developed a lifestyle of delight.
4: Dolgoztam magamnak egy örvendeztető életmódot, egy örömteli életmódot.
3: What I mean by that is my wife and I is we keep our eyes open.
4: Ez azt jelenti, hogy a feleségemmel együtt nyitva tartjuk a szemünket.
3: And we look for opportunities to sow money.
4: Keressük a pénzvetési lehetőségeket.
3: By the way, it's not always money. Sometimes the Lord gives us opportunity to sow clothes or to sow jewelry or to sow something special.
4: Egyébként nem mindig feltétlenül pénzt vetünk, hanem az Úr néha olyan lehetőséget ad, hogy ruhadarabokat vessünk vagy ékszereket.
3: A year ago, a year and a half ago, we had the opportunity to sow a car.
4: Másfél évvel ezelőtt lehetőségünk volt arra, hogy elvessünk egy autót.
3: When Katrina wiped out New Orleans, Louisiana, the hurricane that wiped out
4: America.
3: Amikor
4: a Katrina hurrikán New Orleans-t ugye lesöpörte a térképről.
3: Many refugees came to the city of San Antonio where I was living at that time.
4: Nagyon sok menekült jött San Antonioba, ahol akkor éltem.
3: And the Lord gave us an opportunity for a young believer that came from that city.
4: És az Úr lehetőséget adott nekünk arra, hogy egy fiatal hívőnek, aki abból a városból menekült el,
3: to help him get set up a new home.
4: Hogy segítsünk neki egy új otthon létrehozásában, lakás létrehozásában.
3: And the Lord led us to be able to provide him with a car.
4: És az Úr az arra vezetett minket, hogy adjunk neki egy autót.
3: Because he had nothing.
4: Mert hogy semmilyen nem volt.
3: And it was a great blessing.
4: És ez nagy áldás volt neki.
3: I mean, it was simply a blessing to be able to do it.
4: És nekünk is nagy áldás volt, hogy meg tudtuk ezt tenni.
3: But beyond that, it is also a blessing because I know in God's economy that brings increase into my life.
4: De ezen túlmenően azt is tudom, hogy ez azért is áldás, mert Isten gazdasága szerint ez az én életemben is növekedést hoz.
3: Okay? We have had cars sown into us.
4: A mi életünkbe is vetettek már autókat.
3: Okay? That's learning how to live in that blessed life.
4: Ez az, ahogy tanuljuk ezt az áldott életet élni.
3: Mm-hmm. Okay. I sow cars.
4: Vetek autókat.
3: I receive cars.
4: Kapok autókat.
3: I sow money.
4: Pénzt vetek.
3: I receive money.
4: Pénzt kapok.
3: Okay. I whatever I can sow, I will sow.
4: Én elvetek mindent, amit el tudok vetni.
3: Okay. And I live in an abundance in these areas.
4: És bőségben élek ezeken a területeken.
3: Because God's shovel is bigger than mine.
4: Mert Isten lapátja nagyobb, mint az enyém.
3: Okay? This is a delightful way to live.
4: Ez egy örömteli életmód.
3: Okay? This is God's intention for how we live.
4: És Isten szándéka az, hogy így éljünk.
3: But we have to deal with this.
4: De ahhoz foglalkoznunk kell ezzel.
3: Because once this comes into my hand,
4: mert ha ahogy bejön ez a kezembe,
3: not sure I can do this.
4: Nem vagyok biztos benne, hogy megtehetem ezt.
3: Because if I have it, I know that I have it.
4: Mert amikor rálálom, van, akkor tudom, hogy az enyém.
3: And if I give it to you,
4: és odaadom neked,
3: I don't know that I have it now.
4: Akkor már nem vagyok biztos benne, hogy az enyém.
3: It's not here. How can I trust that the flow will be?
4: Már nincs nálam, hogy hogyan bízhatom abban.
3: Okay, you understand this heart process, right?
4: Értitek, ugye, okay. Hogy milyen szívbeli folyamatról van itt szó.
3: I must have the blessing.
4: Kell, hogy áldást kapjak.
3: Okay. But see, this is one thing that I know. I'm not talking to you out of theory.
4: De tudjátok, ezt a dolgot tudom, nem elméletről beszélek.
3: This is not a nice concept.
4: Ez nem egy szép fogalom.
3: This is the way that I live.
4: Hanem én így élek.
3: Okay? I know because it happens over and over again.
4: Tudom,
3: God has proved himself faithful.
4: Mert ismételten ez történik velem, és bebizonyítatott, hogy így van.
3: He keeps his promise.
4: Isten betartja az ígéretét.
3: My parents have been Christians all their lives.
4: A szüleim keresztények voltak egész életükben.
3: But they are amazed that I live in this blessed life.
4: És mégis megdöbbennek azon, hogy ilyen áldott életet élek.
3: Because they were never taught the kingdom economy.
4: Mert nekik soha nem tanították meg a királyság gazdaságát.
3: And they are just now learning it in their old age.
4: Most tanulják meg időskorban.
3: They are excited about it.
4: Nagyon lelkesek miatta.
3: But they are in awe of our lives.
4: De el vannak ámulva a mi életünkön.
3: Because things just seem to happen to us. It's almost the world would say, man, you are lucky people.
4: Mert úgy tűnik, hogy velünk csak úgy megtörténnek a dolgok. A világ azt mondaná, hogy szerencsés emberek vagyunk.
3: So many good things happen to you.
4: Annyi jó dolog történik veletek.
3: Okay. But it is not luck. It's not luck.
4: De ez nem szerencse kérdése.
3: Mm-hmm. It is the economy of God.
4: Hanem Isten gazdasága.
3: All right? Do you understand this economy?
4: Értitek ezt a gazdaságot, ugye?
3: All right, this is good, this is important.
4: Ez jó és fontos.
3: Okay? Bring to me your tithes and offerings. You test me in this and you see if I do not open the windows of heaven over you.
4: Hozzátok, behozzám a tizedet és az adományokat, és próbáljátok ki engem, és lássátok meg, hogy nem nyitom-e meg fölöttetek a mennyablakait.
3: You go ahead and try.
4: Utcudági, próbáljátok ki.
3: I know many of you already have done this and lived this way.
4: Tudom, hogy sokan már megtettétek, okay? És így is éltek.
3: So, it is true, we must be free from the love of money.
4: Tehát ez igaz, szabadnak kell lennünk a pénz szerelmétől.
3: We use this to fuel the kingdom of God.
4: Ezt arra használjuk, hogy üzemanyagot adjunk Isten királyságába.
3: We delight in how God likes to use money.
4: És gyönyörködünk abban, hogy Isten hogyan szereti használni a pénzt.
3: And I delight in how God blesses me.
4: És én gyönyörködöm abban is, hogy Isten hogyan áld meg engem.
3: God does not desire lack for me.
4: Isten nem azt akarja, hogy hiányban éljek.
3: Okay? God does not intend for me to merely survive.
4: Isten nem csak azt akarja, hogy éppen csak hogy megéldegéljek.
3: Okay. Stand with me for a moment.
4: Álljatok fel egy percre.
3: Okay. Let's make a few declarations together about this truth, okay?
4: Tegyünk meg néhány megvallást erről az igazságról.
3: Okay. I want you to repeat this after me in your language.
4: Szeretném, hogyha utánam mondanátok ezt.
3: Okay. God does not desire lack for me.
4: Isten nem azt akarja, hogy nélkülözzek. Isten nem azt akarja, hogy nélkülözzek.
3: God desires abundance for me.
4: Isten bővölködést szán nekem. Isten bővölködést szán nekem.
3: Okay, do you believe that's true?
4: Elhiszitek, hogy ez igaz?
3: Okay. Do you believe that the Bible teaches this?
4: Hiszitek, hogy a Biblia ezt tanítja?
3: Okay. All right. Are you willing to live this life?
4: Hajlandóak vagytok így élni?
3: Okay. All right. There's nothing Don't sit down yet.
4: Még ne üljetek le.
3: There's nothing wrong with the world's economy because it works.
4: Semmi gond nincs a világ gazdaságával, mert hogy így, mert hogy működik.
3: But your life will not be dependent upon this.
4: De a ti életetek nem ettől fog függni.
3: Your life will be dependent upon God's economy.
4: Hanem Isten gazdaságától.
3: All right? In fact, if you live in God's economy and you and your business operates off of the world's economy, you have double advantage.
4: Hogyha Isten gazdaságában éltek és közben egy ilyen világi rendszerű üzletet is vezettek vagy vállalkozást, akkor kétszeresen lesztek áldottak.
3: Because as you supply a demand in the world,
4: mert ahogy betöltitek a szükségeket a világban,
3: you can enact the blessing by sowing into the kingdom of God.
4: Egy áldást is tudtok ugyanakkor adni, úgy azáltal, hogy Isten királyságába is vettek.
3: Amen. All right. So the declaration is that I will trust God's economy.
4: Tehát az a megvallás, hogy Isten gazdaságában fogok bízni. Isten gazdaságában fogok bízni.
3: I will live by God's economy.
4: És Isten gazdasága szerint fogok élni. Isten gazdasága szerint fogok élni.
3: Amen.
4: Amen.
3: You can sit. Be seated.
4: Leülhettek.
3: Okay. There are three primary ways that you can view money.
4: A pénzhez alapvetően három módon lehet hozzáállni.
3: Okay. The first way is through a spirit and mentality of poverty.
4: Az első a szegénységes beállítottság, vagy a szegénység szelleme.
3: Okay. And I need to describe out the mentality of poverty.
4: Le kell írnom számotokra, hogy mit jelent a szegénység beállítottság.
3: Because this mentality takes two primary forms.
4: Mert két alapvető formát ölt ez a beállítottság.
3: Okay. The first form of the mentality of poverty.
4: Az első formája a szegénység beállítottságnak.
3: Glorifies lack.
4: A nélkülözést dicsőíti.
3: Okay. And how many of you know Christians that think the poor, more poor you are, the more spiritual you are?
4: Hányan keresztényt ismertek, aki azt gondolja, hogy minél szegényebb vagy, annál szellemibb vagy?
3: Okay. That's not a very good mentality.
4: Ez nem egy túl jó szemlélet.
3: Okay. And sometimes they even cite the scripture that Jesus became poor for our sakes.
4: Néha még azt az írást is idézik hozzá, hogy Jézus szegényé lett értünk.
3: But do you realize what the rest of that scripture says?
4: De tudjátok, hogy a vers végén mi van?
3: So that we can...
4: Hogy mi?
3: Oh yeah, there's another half to that story.
4: Igen, tehát van a történetnek egy másik fele is.
3: Okay, in other words, Jesus did what he did so that we can flourish, that we can live in abundance.
4: Más szóval Jézus azért tette azt, amit tett, hogy mi bővölködhessünk és virágzásban élhessünk.
3: Now of course in that passage he's talking about a lot more than money. He's talking about life.
4: Természetesen ez a szakasz nem csupán a pénzről szól, hanem az egész életről.
3: But it applies to all areas of life.
4: Az élet minden területére vonatkozik.
3: You see, Jesus' intent is that we in all things become rich.
4: Tehát Jézus azt akarja, hogy minden tekintetben gazdagok legyünk.
3: Okay. And he's very clear, it's very clear that he intends to supply us with more than enough so that we can meet the needs of others.
4: És nagyon egyértelmű, hogy ő többet akar nekünk adni, mint amennyi nekünk elég, azért, hogy mások szükségeit is betölthessük.
3: There is a purpose behind this, in other words.
4: Egy más szóval, az egész dolog mögött van egy cél.
3: What was the promise to Abraham?
4: Abraham milyen ígéretet kapott?
3: Okay. I will bless you. Why?
4: Megáldalak téged. Miért?
3: Yes, so that you will be a blessing to all of the nations. All the nations of the earth will be blessed through you.
4: Hogy te áldás lehess minden nemzetnek, tehát a világ minden nemzete áldott lesz rajtad keresztül.
3: That is the whole story. That's the complete picture.
4: Tehát ez a teljes kép.
3: You are blessed.
4: Áldott vagy.
3: So that you will be a blessing.
4: Hogy áldással válhass.
3: Okay, that's the purpose.
4: Ez a cél.
3: If you change that equation at all, you subvert the purposes of God.
4: Hogyha bármilyen mértékben megváltoztatod ezt az egyenletet, akkor Isten céljai mögött maradsz.
3: Okay? In other words, if you bless so that you can get more blessing,
4: más szóval, hogyha azért áldasz, hogy több áldást kapjál,
3: your motives become distorted,
4: akkor az indítékaid eltorzulnak,
3: and the love of money creeps in,
4: beszivárog a pénz szerelme,
3: And you will subvert the kingdom process in your life.
4: És akkor a királyság folyamata hanyatlásnak indul az életedben.
3: But if you understand that the purpose of God, for the reason He delights in blessing you,
4: de ha megérted Isten célját, amögött, hogy ő miért örül annak, hogy megáldhat téged,
3: is because His intention is that you participate in His purposes in changing the world.
4: Hogy azért, mert ő azt akarja és annak örül, hogyha részt veszel vele a világ megváltoztatásában.
3: And that the abundance of money that comes into your life is also designed to help to change the world.
4: És az a pénzbőség, ami bejön az életedbe, annak is az a célja, hogy segíts megváltoztatni a világot.
3: So you develop the pattern of giving and of offering and of fueling the kingdom.
4: Tehát akkor kidolgozod azt a mintát az életedben, hogy adakozol, tizedet fizetsz, és adsz üzemanyagot Isten királysága számára.
3: Being a blessing to others.
4: És áldássá válsz mások számára.
3: And that satisfies that delighted part of God, that heart of God.
4: És ez elégedettséget hoz, ez valóban igazi örömöt hoz Isten szívének.
3: And the more we interact with this,
4: és minél inkább részt veszünk ebben,
3: the more we grow and mature in this,
4: minél inkább növekszünk és érlelődünk ebben,
3: God gets a bigger and bigger shovel.
4: Istennek annál nagyobb lesz a lapátja.
3: The principle in Scripture says it this way.
4: A bibliai alapelv azt mondja.
3: Okay. He who's faithful in little,
4: aki hűséges a kicsin,
3: will also be faithful with much.
4: Hűséges a sokon is.
3: To him who has,
4: annak akinek van,
3: more will be given.
4: Adatik, több adatik.
3: To him who does not have, even what he has will be taken away.
4: És akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van.
3: Okay, that's the warning of the of God's economy.
4: Ez a figyelmeztetés Isten gazdaságában.
3: If you try to misuse this,
4: ha megpróbálunk visszaélni ezzel,
3: and do not take on the intention and the heart of God in this,
4: hogyha nem Isten célját és szívét tesszük a magunkévá ebben,
3: he says, if I give something to you and you do not use it for the kingdom, then I will take it away.
4: Akkor azt mondja, hogy ha én adok neked valamit és azt nem a királyság érdekében használod, akkor el fogom venni.
3: All right. So the mentality of poverty, the first form is that lack is spiritual.
4: Tehát a szegénység szemlélet egyik formája az, ami azt mondja, hogy a szegénység az egy szellemi dolog.
3: All right. Somehow I am holy before God because I have nothing.
4: Én szent vagyok Isten előtt, mert semmim nincs.
3: Okay. Now this mentality has a hatred of money behind it.
4: Emögött a szemlélet mögött a pénz iránti gyűlölet van.
3: But do not be fooled.
4: De ne engedjétek átverni magatokat.
3: That hatred of money is the same as greed.
4: A pénz gyűlölete egyenlő a kapzsisággal.
3: The reason we hate it is because we don't have it.
4: Azért gyűlöljük, mert nekünk nincs.
3: Okay. So we despise people who are rich.
4: Tehát megvetjük a gazdagokat.
3: Okay. And we make it a spiritual thing.
4: Szellemi dologgá formáljuk ezt.
3: Because in our heart we believe that we will never have it.
4: Mert a szívünkben azt gondoljuk, hogy nekünk sose lesz.
3: Okay. For people who live this way, it's very interesting because if they had the chance to become wealthy, none of them would turn it down.
4: Nagyon érdekes ezeknek az embereknek a számára, akik így élnek, mert ugye lehetőséget kapnak arra, hogy jómódúvá váljanak, akkor ők élnek ezzel a lehetőséggel.
3: But nobody expects to be offered.
4: Nobody expects
3: to be offered that money.
4: De senki sem számít arra, hogy felajánlják neki ezt a lehetőséget.
3: Okay, so it's a kind of a twisted view of poverty.
4: Tehát ez egy torz szemlélet, egy torz nézet a szegénységről.
3: Mm-hmm. Glorifying it.
4: Dicsőíti a szegénységet.
3: The other side of poverty,
4: a szegénység szemlélet másik oldala,
3: is rooted in fear.
4: A félelemben gyökerezik.
3: Okay? There are many wealthy people that are caught in this spirit of poverty.
4: Sok jómódú embert kap el a szegénység szelleme.
3: They are wealthy and constantly pursue more wealth.
4: Mert jómódúak és állandóan még több pénzt akarnak szerezni.
3: Okay? Because they are afraid.
4: Mert félnek.
3: Okay? It fuels their greed. I must have more.
4: Ez a kapzsiságukat táplálja, hogy kell, hogy többjük legyen.
3: These are the kind of people who are very wealthy and very miserable.
4: Ezek azok az emberek, akik nagyon jómódúak és ugyanakkor nagyon boldogtalanok.
3: They can live very lavish lives.
4: Nagyon luxus szinten élhetnek.
3: And have no happiness.
4: Teljesen boldogtalanul.
3: Because their life is based off of fear.
4: Mert az életük a félelemre épül.
3: They have to grab hold. They have to hang on to this idea of wealth.
4: meg kell ragadniuk és ragaszkodniuk kell a jó módhoz.
3: There is no rest.
4: Nincs nyugalmuk.
3: There is no peace that comes from it.
4: Nem kapnak ebből békességet.
3: In fact, it brings more stress, it brings more burden.
4: Sőt, még több teherrel és még több feszültséggel jár együtt.
3: Okay. This is very common.
4: Ez nagyon elterjedt.
3: Okay. Now, a lot of us live in the spirit of poverty, but somewhere between these two extremes.
4: Sokan élünk a szegénység szelleme szerint, itt a két véglet között valahol.
3: Okay. This mentality, it's a middle mentality.
4: Van egy ilyen középállású szemlélet ebben.
3: Is the mentality of just enough.
4: Ez az épp hogy elég szemlélet.
3: Okay. That I must work hard to make a decent living to provide for my family.
4: Keményen kell dolgoznom, hogy szerényen megéljünk, a családomat eltartsam.
3: And if I can accomplish this purpose, then the Lord has blessed me and I should be satisfied.
4: És hogyha elértem ezt a célt, akkor az azt jelenti, hogy az Úr megáldott engem, és elégedetnek kell ezzel lennem.
3: And this is the noble poverty mentality.
4: Ez a nemes fajta szegénység szemlélet.
3: Okay. And most of us would fit into this category.
4: Tehát a legtöbben ebbe a kategóriába.
3: A noble.
4: Esünk. Yeah. Nem úgy nemes, mint a Pali, hanem.
3: No direct reference.
4: Tehát ez nem egy közvetlen utalás volt a Pali, hanem.
3: All right. And it is true. It is true that in our spirits we must learn to be content wherever the Lord has us.
4: Igaz, hogy a szellemünkben meg kell tanulnunk elégedetnek lenni azzal, amilyen helyzetben az Úr éppen hoz minket.
3: But it is not true that we must learn to be content wherever we get stuck.
4: De az nem így érvényes, hogy meg kell tanulnunk elégedetnek lennünk bármilyen ponton is ragadunk le.
3: Because the Lord is not the one that determines that we must be stuck at a certain place.
4: Mert az Úr nem olyan, aki eldönti, hogy egy bizonyos ponton le kell ragadnunk.
3: Because God is El Shaddai.
4: Mert Isten El Shaddai.
3: You know what El Shaddai means?
4: Tudjátok, mit jelent az El Shaddai?
3: Almighty is one determination of it, but another determination of that name is the God of more than enough.
4: A mindenható az egyik fordítása ennek, de úgy is értelmezhető az El Shaddai, hogy az Isten, aki több mint elég.
3: Okay, that's a direct translation.
4: Ez a közvetlen fordítás.
3: The God of more than enough.
4: Az Isten, annak az Isten, ami több mint elég.
3: It's a name of God.
4: Ez Isten egyik neve.
3: It identifies a characteristic.
4: Ami Istennek a jellemét azonosítja.
3: This is a part of his character.
4: Ez a jelleméhez tartozik, hogy ilyen.
3: He is a God that delights in providing more than enough.
4: Ő egy olyan Isten, aki gyönyörködik abban, hogy többet ad, mint amennyi elég.
3: Okay? Jehovah Jireh, the name of God.
4: Means
3: provider.
4: Isten neve azt jelenti, hogy Isten a gondoskodó.
3: Okay. That is the basic need he provides.
4: Ez az alapvető benne, hogy ő gondoskodik.
3: That's the promise that if we seek God, he will never let us go hungry or go without a home.
4: Azt ígérte, tehát hogyha Istent keressük, akkor ő nem engedi, hogy bármikor is ne legyen ennivalónk, vagy fedő a fejünk fölött.
3: But we believe that God is only Jireh.
4: De mi azt hiszük, hogy Isten csak Jireh.
3: And we forget that he is also El Shaddai.
4: És elfelejtjük, hogy ehhez még ő El Shaddai is.
3: Okay? That Jireh level is only the beginning.
4: A Jireh szint az csak a kezdet.
3: That's where he begins with us.
4: Itt indul ő velünk.
3: He has no intention of leaving us there.
4: És egyáltalán nem akar minket ott hagyni.
3: Okay? He wants you to learn how to live in the world of more than enough.
4: Azt akarja, hogy megtanuljatok a több mint elég világában élni.
3: So that you can supply the needs of others.
4: Hogy mások szükségeit is betölthessétek.
3: So that you can be a blessing to the world.
4: Hogy áldások lehessetek a világ számára.
3: Now think about that for a moment. That even makes sense.
4: Gondoljatok erre egy percre, ennek még értelme is van.
3: How can you fuel the kingdom of God if all you have is just enough to make your own bills?
4: How can you
3: fuel the kingdom of God?
4: Hogyan tudtok üzemanyagot adni Isten királyságához, ha nektek csak annyi van, ami éppen elég?
3: If this is going to work, God has to provide you for your needs and more.
4: Hogyha ennek ez akkor tud csak működni, hogyha Isten megad nektek mindent, ami szükséges, és többet.
3: Right?
4: Így van.
3: Okay. So But that is the way that's the way that the Lord talks. That's his language.
4: De az Úr így beszél, ez az ő nyelvezete.
3: Okay. So, the poverty mentality.
4: Tehát a szegénységbeállítottság szemlélet.
3: Either glorifying poverty?
4: Vagy dicsőíti a szegénységet?
3: Or getting wealth out of fear?
4: Vagy félelemből válik gazdaggá?
3: Or being satisfied with survival.
4: Vagy elégedett az egyszerű túléléssel.
3: Okay? None of those are good.
4: Ezek egyike sem helyes.
3: All right? Another mentality is
4: szemlélet.
3: A prosperity mentality.
4: A bővölködési szemlélet.
3: Okay? This says that God wants me to be rich.
4: Ez azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy gazdag legyen.
3: And have everything I ever wanted.
4: És mindenem meglegyen, amire valaha vágytam.
3: Prosperity. Okay? And I'm using the word prosperity as the other extreme.
4: És itt a bővölködést úgy használom, mint a másik végletet.
3: Okay? This is I'm not talking about the balance, I'm talking about the extreme.
4: Tehát most itt nem a kiegyensúlyozott módról beszélek, hanem a szélsőségesről.
3: I own 6 BMWs.
4: 6 BMW
3: not really.
4: Van.
3: Okay? Because God delights in prospering me.
4: Mert Isten gyönyörködik abban, hogy én nekem
3: He wants me to have it, so I have it.
4: Azt akarja, hogy nekem legyen, tehát nekem
3: okay.
4: van.
3: See the extreme thinking is God delights in blessing me, and this is true.
4: Tehát a szélsőséges gondolkodás az, hogy Isten gyönyörködik abban, hogy én bővölködjek, és idáig igaz.
3: But I forget the whole equation.
4: De utána az egyenlet másik felét elfelejtem.
3: I am blessed.
4: Áldott vagyok.
3: To be a blessing, the blessing must flow from me.
4: Azért, hogy áldás is lehessek, tehát az áldásnak tőlem is kell áradnia.
3: God does not bless me so that it gets stuck in my life.
4: Isten nem azért áld meg engem, hogy az áldás megragadjon az életemben.
3: It all flows and stops right here.
4: Hogy minden jöjjön hozzám, aztán nálam meg is álljon.
3: In the kingdom of economy, it flows into me and out from me.
4: A királyság gazdasága szerint hozzám áradnak a dolgok, és utána tőlem is kiáradnak.
3: And my delight is not in receiving the money.
4: És én nem abban gyönyörködöm, hogy pénzt kapok.
3: My delight is in blessing the nations.
4: Hanem abban, hogy megáldhatom a nemzeteket.
3: That's what I want to do.
4: Én ezt akarom csinálni.
3: That's now the desire of my heart.
4: Most ez a szívemnek a vágya.
3: I fully believe that millions of dollars will flow through my hands.
4: Én szó szerint hiszem, hogy több millió dollár fog átáradni a kezeimen.
3: But it's because I know what to do with it.
4: Csak azért, mert tudom, hogy mit kell vele csinálni.
3: It will go to the nations.
4: Ez a nemzetekbe fog áradni.
3: And literally, it will go to the nations.
4: Szó szerint a nemzetekbe.
3: Okay? It will begin schools, it will raise up leaders.
4: Iskolák fognak beindulni tőle, és vezetők lesznek kiképezve.
3: It will be poured into areas that will generate life.
4: Olyan területekre árad be, ahol életet fog gerjeszteni.
3: It will build showers and toilets.
4: Zuhanyozókat és WC-ket építünk belőle.
3: Even if they get torn down.
4: Még akkor is, hogyha lerombolják őket.
3: Okay? So This mentality, the just the prosperity side of it is not a good balance.
4: Tehát az a szemlélet, amely csak a bővölködésről beszél, az nincs egyensúlyban.
3: The balance is what I want to call a stewardship mentality.
4: Az egyensúlyt azt az úgynevezett sáfárság szemlélet jelenti.
3: This mentality is based off of the understanding that I know where my blessing comes from.
4: Ez azon alapszik, hogy tudom, hogy honnan jön a számomra az áldás.
3: I know who the money belongs to.
4: Tudom, hogy kié a pénz.
3: Okay, I may have a blessed life.
4: Lehet, hogy van áldott életem.
3: But the blessing is the flow of God.
4: De az áldás Isten áradása.
3: The blessing does not belong to me.
4: Az áldás nem az enyém.
3: I merely get to enjoy it.
4: Én egyszerűen csak élvezhetem.
3: God loves the fact that I can enjoy the blessing.
4: Isten szereti azt, hogyha én élvezem az áldást.
3: But I know it's not mine.
4: De tudom, hogy nem enyém az áldás.
3: He is the source.
4: Isten a forrás.
3: And if he does not supply, it will not be supplied.
4: És hogyha ő nem ad, akkor nem lesz.
3: Okay? So my job is to take care of his blessing.
4: Tehát az én dolgom az, hogy kezeljem az ő áldását.
3: The reason he sends it into my life
4: azért küldi ezt az életembe,
3: is because he wants me to learn how to manage it for him.
4: Azt akarja, hogy megtanuljam kezelni a számára ezt a vagyont, a pénzt.
3: So that the nations of the earth will be blessed.
4: Hogy a nemzetek is nagy áldást kapjanak.
3: So I go to school for God.
4: Iskolába megyek, Isten iskolájába.
3: And if I do not have good habits, of money in my life now, I will learn them.
4: És hogyha jelenleg az életemben nincsenek jó szokások a pénzzel kapcsolatban, akkor meg fogom azokat tanulni.
3: So that I can learn how to rightly deal with the blessing of God as it flows into my life.
4: Hogy meg tudjam tanulni, hogy hogyan bánjak helyesen Istennek azzal az áldásával, ami az életembe jön.
3: So I do not waste his money.
4: Tehát nem pazarlom az ő pénzét.
3: But I use it according to his will and purposes.
4: Hanem az ő akarata és céljai szerint használom fel.
3: Okay? Look at these statements.
4: Nézzétek meg ezeket az állításokat a
3: page 36.
4: 36. oldalon.
3: Those bullet points.
4: Vannak ott ugye ezek a kis pontokkal kezdett soroskák.
3: Says here are a few thoughts that make up the steward's mind.
4: Íme néhány a sáfár gondolkodásához tartozó nézet.
3: Okay.
4: Oh, 39.
3: I'm sorry.
4: Hogyha tieteken 39, akkor az.
3: Okay. First bullet. All that I have comes from God and he owns it all now.
4: Az első pont. Mindenemet Istentől kapom és mindenem az övé most, már most.
3: He has placed it into my hands to help me live and to further his kingdom.
4: Azért adta nekem mindezt, hogy segítsen a megélhetésben és királysága építésében.
3: He is ultimately in charge of how it is all used and spent.
4: Lényegében ő szabja meg, hogyan használom, felköltöm el mindezt.
3: You remember we sow based off of the leading of the Holy Spirit.
4: Ne felejtsétek, a Szent Szellem vezetése szerint adakozunk, vetünk.
3: So he's in charge of it.
4: Tehát ő a főnök az egészben.
3: He is loving and generous and he desires to bless us.
4: Ő szeret, bőkezű és meg akar áldani minket.
3: At times he will call upon us to give extravagantly and to give sacrificially.
4: Néha arra kér, hogy adjunk áldozatkészen és rendkívüli mértékben.
3: I simply must please him whether I have much or whether I have little.
4: Egyszerűen a kedvében kell járnom, akár sok van a kezemben, akár kevés.
3: If I obey him and I sow much, I will reap much in return.
4: Ha engedelmeskedem neki és sokat vetek, sokat is fogok aratni.
3: This is the mindset of the steward.
4: Ez a sáfár szemlélete.
3: Okay. So, how will you live?
4: Tehát, hogyan élsz?
3: What does this mean about the debt in your life?
4: Mit jelent ez az életedbe levő adósság tekintetében?
3: What does this mean about how you manage money?
4: Mit jelent ez abban, hogy hogyan kezeled a pénzt?
3: What does this mean about how you spend your money?
4: Mit jelent ez ahhoz, hogy hogyan költöd el a pénzt?
3: In America, when we teach about money, we challenge people with a statement.
4: Amerikában, amikor a pénzről tanítunk, akkor egy állítással intézünk kihívást az emberekhez.
3: And say, I challenge you to let me look at your. In America, we use a system of checks. Do you know what this is?
4: Tudjátok, Amerikában ilyen csekkönyveket használnak az emberek fizetésre.
3: It's a piece of paper we can write an amount on.
4: Tudjátok, ilyen kis papír darabok, amikre összegeket lehet írni.
3: And they don't. There's a lot of countries in Europe don't use that system. So, but we say, if you let me look at your checkbook.
4: Tehát azt szoktam mondani, hogy ha megengeded, hogy megnézem a csekkfizetedet.
3: Where you write down all the checks that you've written.
4: Ahova leírod ugye, hogy milyen csekkeket töltöttél ki.
3: I can tell where your heart is.
4: Akkor meg tudom mondani, hogy hol áll a szíved.
3: Because I can see where your money goes.
4: Mert látom, hova megy a pénzed.
3: Okay. This, where your money goes, reveals the treasure of your heart.
4: Tehát az, hogy hova megy a pénzed, megmutatja, hogy mi a kincse a szívednek.
3: Some of you treasure food. Mean about how you manage money.
4: Mit jelent ez abban, hogy hogyan kezeled a pénzt?
3: What does this mean about how you spend your money?
4: Mit jelent ez ahhoz, hogy hogyan költöd el a pénzt?
3: In America, when we teach about money, we challenge people with a statement.
4: Amerikában, amikor a pénzről tanítunk, akkor egy állítással intézünk kihívást az emberekhez.
3: And say, I challenge you to let me look at your. In America we use a system of checks. Do you know what this is?
4: Tudjátok, Amerikában ilyen csekkönyveket használnak az emberek fizetésre.
3: It's a piece of paper we can write an amount on.
4: Tudjátok, ilyen kis papír darabok, amikre összegeket lehet írni.
3: They don't. There's a lot of countries in Europe don't use that system. So, but we say if you let me look at your checkbook.
4: Tehát azt szoktam mondani, hogyha megengeded, hogy megnézem a csekkfizetedet.
3: Where you write down all the checks that you've written.
4: ahova leírod ugye, hogy milyen csekkeket töltöttél ki.
3: I can tell where your heart is.
4: Akkor meg tudom mondani, hogy hol áll a szíved.
3: Because I can see where your money goes.
4: Mert látom, hova megy a pénzed.
3: Okay? This, where your money goes, reveals the treasure of your heart.
4: Tehát az, hogy hova megy a pénzed, megmutatja, hogy mi a kincse a szívednek.
3: Some of you treasure food.

0: használnak az emberek fizetésre.
1: It's a piece of paper we can write an amount on.
0: Tudjátok, ilyen kis papírdarabok, amikre összegeket lehet írni.
1: They don't, there's a lot of countries in Europe don't use that system, so but we say if you let me look at your checkbook.
0: Tehát azt szoktam mondani, hogyha megengeded, hogy megnézem a csekkfizetedet.
1: Where you write down all the checks that you've written?
0: Ahova leírod ugye, hogy milyen csekkeket töltöttél ki.
1: I can tell where your heart is.
0: Akkor meg tudom mondani, hogy hol áll a szíved.
1: Because I can see where your money goes.
0: Mert látom, hova megy a pénzed.
1: Okay? This, where your money goes, reveals the treasure of your heart.
0: Tehát az, hogy hova megy a pénzed, megmutatja, hogy mi a kincse a szívednek.
1: Some of you treasure food.
0: Némelyeknek az ennivaló a kincse.
1: Some of you treasure entertainment.
0: Mások a szórakozásba fektetnek.
1: Mm-hmm. Some of you treasure clothes.
0: Némelyek ruhába.
1: And most of your money will be going in some of these directions.
0: Tehát a legtöbb pénzeteket ezeknek az irányoknak a valamelyikébe költitek el. Mm-hmm.
1: But it will show, it will reveal.
0: De ki fog derülni az ilyen kimutatásból.
1: Okay. And God is calling you to a place where you establish a new treasure.
0: És Isten arra hív titeket, hogy jussatok el odáig, amikor egy új dolog lesz a kincsetek.
1: A new desire of your heart in regard to money.
0: Szíveteknek egy új vágya lesz, ami a pénzetek megy.
1: Okay. So in regard to giving.
0: Tehát az adakozással kapcsolatban.
1: In God's economy, is it an option?
0: Isten gazdaságában ez egy választható lehetőség?
1: No.
0: Nem.
1: Because it's what fuels, it's what causes God's economy to move.
0: Mert ez emiatt az adakozás az, ami miatt Isten gazdasági körforgása működhet.
1: If this process is at a dead standstill in your life,
0: hogyha az életedben leblokkolt ez a folyamat,
1: I can tell you why.
0: Akkor el tudom mondani, hogy miért történt.
1: There's an arrow missing.
0: Mert hiányzik egy nyíl.
1: Mm-hmm. Here's your goal, here's your desire.
0: Ez kell, hogy a vágyatok, a célotok legyen.
1: And somebody's shovel is bigger than yours.
0: És valakinek a lapátja nagyobb, mint a tietek.
1: Where are we at in the time of the session? When did we start?
2: We have 5.
1: Okay. Okay.
2: 5 to 10 max.
1: Okay. All right. I think that I have covered though the essential things that I want to cover to prepare for what Franz is going to share.
0: Azt gondoltam, hogy elmondtam lényegében azokat a dolgokat, amiket el akartam azért, hogy előkészítsem a Franz tanítását.
1: So let me answer any questions now.
0: Tehát most szeretnék válaszolni kérdésekre, ha vannak.
2: Three ways of looking at money, the spirit
1: of prosperity mentality and the stewardship mentality.
0: Tehát háromféle módon lehet a pénzt nézni, a szegénység szemlélet, a bővölködés szemlélet és a sávásság szemlélet.
1: By the way, the word prosperity is not a negative word. I'm just using it in that context as an extreme.
0: Egyébként a bővölködés nem egy rossz kifejezés, az nem egy negatív dolog.
1: The mentality.
0: Ebben az összefüggésben most csak szélsőségként használom a szemléletet.
1: Who had a question over here?
0: Kérdés?
3: Just a few comments on that.
0: Csak néhány gondolat még erről.
3: First of all, Abraham gave his tithes to Melchizedek out of love and faith, and he knew also that God will bless him a lot.
0: Tehát mindenek előtt, amikor Ábrahám tizedet adott Melchizedeknek, ezt szeretetből és hitből tette, és tudta, hogy Isten viszonzásul meg fogja áldani.
3: The whole issue is an issue of faith.
0: Tehát ez az egész történet a hitről szól.
3: And of a relationship to the Lord.
0: Az Úrral való kapcsolatról.
3: The tax system is totally different in various countries.
0: Az adórendszer a különböző országokban teljesen különbözik egymástól.
3: For example, in the US,
0: például Amerikában,
3: the tithe is tax deductible.
0: A tizedet azt le lehet vonni az adóalapból.
3: So the calculation is different there.
0: Tehát ott másképp számolnak.
3: Like in Austria, it's not tax deductible, okay?
0: Ugye, hát Ausztriában nem vonható le az adóalap.
3: So, that's a different calculation.
0: Tehát másképpen számolnak az emberek.
3: But

0: you really should have an honest, clear look what your real income is.
1: Tehát az a lényeg, hogy őszintén, becsületesen meg kell néznetek, hogy mi a valódi bevételetek.
0: What you, and not, I mean, it shouldn't go that far that you begin to deduct every living cost. Every cost of living, like electricity, water.
1: No. Igen, tehát ennek nem szabad odáig fajulnia, hogy minden megélhetési költségedet levonod.
0: And just have a good look on how your tax system works.
1: Hanem csak szemléljétek meg valahogy, fontoljátok meg, milyen az adórendszeretek.
0: And the important thing is that it doesn't come out of law.
1: Az a fontos, hogy ne törvény alapján cselekedjetek.
0: But out of faith and love, and because it is God's part of your salary.
1: Hanem a hit és a szeretet alapján, az alapján, hogy belátjátok, hogy Istennek ez a rész jár a fizetésetekből.
0: And it's not a good idea to cut God short on this.
1: És az nem helyes, hogyha Istent megfosztjuk valamitől, ami a kevesebbet kap, mint amennyi.
0: So you need to be careful also about this.
1: Tehát ezzel kapcsolatban is vigyázzatok kell.
0: I mean, in a good sense, you know.
1: Egy jó értelemben.
0: Because and I'm gonna, you know, go into the next session a bit into this.
1: Kicsit majd belemegyek ebbe a következő részben.
0: Because it's like the interaction with God in money terms will build trust and faith.
1: Ahogyan
0: if you do it in the right way.
1: Hogyha megfelelő módon élitek meg Istennel a pénzzel való életeteket, és az ő hozzávaló viszonyulásokat a pénzben, akkor ez hitet és bizalmat épít belétek.
0: And since it is a pillar of the house of peace,
1: és mivel ez a békesség házának az egyik oszlopa,
0: it's a real, very foundational issue.
1: Egy nagyon alapvető kérdés.
0: Okay. This is not an optional issue.
1: Ez nem egy választható lehetőség.
0: God's kingdom has to be reflected in how you handle your finances.
1: Isten királyságának kell tükröződnie abban, hogy hogyan kezelitek a pénzt.
0: I don't like, you know, general rules like you say, oh, you do it before gross and then you find, okay, they can tax deduct this and tax deduct that. That's not the issue.
1: Tehát én nem szeretem, amikor ezt ilyen nagyon bonyolultát tesszük, hogy akkor a bruttóból levonjuk a tizedet, aztán átgondoljuk, hogyha mit lehet levonni az adóalapból, milyen adományokat, és akkor mennyi, és akkor hogy. Tehát nem ez a lényeg.
0: If it's tax deductible, you have to calculate a higher tithe.
1: Hogyha levonható az adóalapból a tized, akkor magasabb tizedet kell fizetni.
0: Just have a real honest look about things.
1: De nagyon őszintén, becsületesen nézzétek meg a saját életetekben.
0: That's important.
1: Ez fontos.
0: That you do it and you begin to trust God for your finances.
1: Hogy tegyétek ezt meg, és kezdjétek el Istenben bízni a pénz tekintetében.
0: And that you get a leading of God on how to handle all your finances.
1: És vegyétek el Isten vezetését arról, hogy hogyan kezeljétek az összes pénzeteket.
0: Okay? So have a good and honest look about this. Okay?
1: Csak őszintén vegyétek górcső alá.
0: I don't think, you know, there is this absolute, you know, iron cut rule about this, but in biblical terms, it was the tithe of what was kind of your like if you had a field of wheat, you
1: tehát,
0: had a heap.
1: Tehát nincs ez betonva vésbe, mint törvény, de a Biblia alapján az volt,
0: what was really at their place.
1: Volt mondjuk a búzaföldet, a búzaföldet leárasztad, ott volt egy adott mennyiségű búza.
0: Tenth, and that was the Lord's.
1: És akkor fogták az egész termés tized részét, és odaadták az Úrnak.
0: It didn't include what the birds were eating and what you have left over and whatever.
1: Tehát az nem volt benne, amit a madarak felcsipegettek, meg nem számították be, amit
0: really
1: elpotyogtattak útközben, hanem csak ami tényleg ott volt a kupac.
0: India, they just in the rural area, they have 10 bottles of milk. One bottle of milk goes to the church.
1: Tehát Indiában a falusi vidéki területeken van 10 üveg tej.
0: I've seen this, you know, in rural area, like on Sunday you have a big heap before the pulpit. With rice and milk and this. Okay. Eggs and
1: coconut.
0: And that's perfect.
2: Okay. We're going to practice.
1: Gyakorolni fogunk.
2: Okay. One of the things that is very, very deep in Franz's heart.
1: Az egyik dolog, ami nagyon mélyen benne van Franz szívében.
2: For as we learn to enter in and live in the kingdom of God.
1: Ahogy megtanulunk belépni itt a királyságába és ott élni.
2: Is to get into the habit of being a blessing and receiving the blessing.
1: Az is szokásunkká váljon, hogy áldással váljunk és áldást kapjunk.
2: And there's it is so important in many nations. It is so important that they begin to understand this principle, begin living by that, because the church flourishes or withers away because it cannot get the finances it needs, because they cannot enter into this habit, they cannot enter into this lifestyle.
1: Tehát több olyan ország van, ahol az, hogy megtanulják az emberek ezt az alapelvet is úgy élnek, azon az múlik, hogy a gyülekezet virágozni fog, vagy pedig elszárad, mert ezt az életmódot kell kialakítani, ahhoz, hogy működjön az egész dolog.
2: So the challenge begins now.
1: Tehát most kezdődik a kihívás.
2: Actually before now, but we bring it to bear now.
1: Korábban kezdődött, de most igazán a realitását tesszük.
2: You are receiving in the Lord, right?
1: Úgy van, most ugye kaptok az Úrtól dolgokat.
2: And so it is a chance now we're going to receive offering, not tithe, but offering.
1: Tehát most egy lehetőség van arra, hogy adakozzatok viszontzásra az Úrnak, nem a tizedetek, hanem egy adakozás.
2: For you to send a blessing.
1: Hogy ti kiküldjetek áldást.
2: So that you can, in faith, receive the blessing from the Lord.
1: Hogy hit által áldást adjatok az Úrnak.
2: Okay. Let's participate.
1: Vegyünk részt ebben.
2: Okay. Let's participate. Now what? I'm sorry. What? Okay. They're saying some of them left the things in the
3: room.
2: We're gonna put the stock in here. Just gonna stay on this one, and you just. Now I want to emphasize one thing here, okay? Remember that we sow in obedience to the Lord. So this is a conversation you need to have with him. You sow, in this case, you sow out of obedience what you feel he is leading you to. And obey. The key here is for you to obey. Because that's what really gets us into the process of living in this way with the Lord. And as Franz said, this is about taking a step of faith, operating in faith and trusting God for his.
1: És ahogy Franz is mondta, ez a hitnek a lépése, amelynek keretében bízunk Istenben, hogy ő pedig gondoskodik rólunk.
2: Okay, so we'll leave this here. If you have your offering now, that's fine. If you need to get this fine. I'm going to pray over you and over the word that's been given. And then we will move into the break time. Lord Jesus, I speak a blessing now. A blessing to be able to enter in at a greater level to your economy.
1: Áldást arra, hogy nagyobb mértékben belelépjük a te gazdaságod működésébe.
2: Lord, I speak now to the spirit of poverty.
1: Uram, most szólok a szegénység szellemének.
2: And I say that your time has come, you are no longer welcome.
1: És azt mondom, hogy lejárt az idő, már nem fogadunk szeretettel.
2: Your time has come to get out of the church and hungry.
1: Eljött az ideje, hogy távozzam a gyerekházba.
2: Lack is no longer the standard.
3: Már nem a hiány és a nélkülözés az alapelv.
2: But we will trust your economy.
3: Hanem bízunk a te gazdaságodban.
2: And we will live in the blessing.
3: És áldás leszünk.
2: We will live in the blessing. Lord, this is your plan and desire for us. Okay, say this after me. I have everything that I need. In the spirit, I have everything that I need. I am a kingdom manager.
3: A királyság ügyvezetője vagyok.
2: Spirit of God.
3: Isten szelleme.
2: Flow your blessing through me.
3: Áraszt át rajtad az áldásodat.
4: Elhangzott Drew Brown pénzügyek című tanítása.
5: Ez volt a Hitünk Alapjai.
6: Hitünk Alapjai.
5: Apostoli Fundamentumok.
6: A Rádió Sanszmű során.

0: sitten.
1: And so I'm going to be speaking out some principles here.
0: Tähän minä en ole päässyt fuukelmonta niin.
1: Now, I will be beginning on page 32 in your notes. Now let us pray. Father, we come to you. And we're asking you, Lord, to open our hearts to your Spirit. Father, we recognize the days in which we live. These are the end times. These are the times you're doing new things in the earth. And Father, we are ready to change. We are ready for transition. And Lord, we ask you, even when we think we know,
0: hogy még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy tudunk valamit.
1: Lord God, give us teachable spirits.
0: Urunk Istenünk, adj nekünk tanítható szellemet.
1: We ask you in Jesus' name.
0: Jézus nevében kérjük ezt.
1: And everybody said,
0: mindenki
1: amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Come on then, let's look at this.
0: Akkor nézzük hát.
1: In page 32.
0: A 32. oldalon.
1: Now, I'm going to begin at the beginning as if Alan had not even spoken, okay?
0: Tehát a legelején kezdem, mintha még meg se szólaltam volna.
1: Because this is my beginning, okay?
0: De ez az én kezdetem.
1: So this is like two rivers running next to each other. Okay, now you can see in your notes there. There are 227 references to mother in the Bible. Now, usually those references
0: általában ezek az igehelyek
1: talking about mothers in a natural way.
0: A fizikai anyákról beszélnek.
1: Now there are 826 references to father.
0: 826 ige szól az apákról.
1: Now most of those are speaking about fathers in a natural way.
0: És ezek zöme is a fizikai apákról beszél.
1: Now, I just want you to understand.
0: Szeretném, ha megértenétek.
1: Now, the Bible talks about ordinary people in ordinary life.
0: Hogy az ember, a Biblia hétköznapi emberekről beszél, akik hétköznapi életeket éltek. Férfiakról, gyerekekről.
1: And boys and girls.
0: Lányokról, fiúkról.
1: And it talks about fathers and mothers.
0: És atyák, apákról, anyákról.
1: But more often the Bible refers to the fathers than the mothers.
0: De a Biblia többször beszél apákról, mint anyákról.
1: Now the fathers wouldn't be there without mothers. They don't mention that fact. Actually, Paul does mention it in one place in Corinthians. And so men and women are equally important. I hope you agree.
0: Remélem, hogy egyetértetek velem abban, hogy a férfiak és nők egyformán fontosak.
1: Gentlemen.
0: Uraim,
1: you would not be here without having a mother.
0: Nem lennének itt, ha nem lett volna anyjuk.
1: And none of us would be here without having a father.
0: És egyikünk sem lenne itt, ha nem lett volna apja.
1: We are equally important in God's sight.
0: Isten szemében egyformán vagyunk fontosak.
1: So let's begin understanding this.
0: Tehát kezdjük ezt megérteni.
1: Now many of us come from a culture.
0: Sokan olyan kultúrából jövünk,
1: which does not say that.
0: Ami nem ezt az üzenetet közvetíti.
1: Anybody here who could agree, your culture does not say men and women are equal?
0: Van valaki, aki egyet tud érteni abban, hogy a kultúrája nem azt közvetíti, hogy a férfiak és nők egyformák? Tegyétek fel a kezeteket nyugodtan.
1: Yeah, it's true, it's true. Now, I live in the United States.
0: Én az Egyesült Államokban lakom.
1: But plenty of Christian denominations.
0: De nagyon sok keresztény felekezet.
1: Would still consider women are not as important as men.
0: Még mindig azt gondolja, hogy a nők nem olyan fontosak, mint a férfiak.
1: So it's understood, it's a recognized thing.
0: Tehát ez egy elismert tény, egy hallgatólagos megegyezés.
1: In most places in the world.
0: A világ legtöbb helyén.
1: That men are more important than women.
0: Hogy a férfiak fontosabbak, mint a nők.
1: But I want to say to you. in the kingdom of God and in God's eyes, this is not true.
0: Ez nem így van.
1: And so we have got to get out of our worldly thinking.
0: Tehát ki kell lépnünk a világias gondolkodásunkból.
1: And I'm inviting you.
0: És meghívlak
1: titeket. Come on, stepping out of worldly thinking into spiritual thinking.
0: Lépjetek ki a világi gondolkodásból be a szellemi gondolkodásba.
1: Now every one of you in this room.
0: Ebben a teremben mindenki.
1: Especially male leaders.
0: Különösen a férfi vezetők.
1: I'm calling you to make a change in your attitudes.
0: Titeket hívlak fel arra, hogy változtassátok meg a hozzáállásotokat.
1: And I want you to come truly into the kingdom of God.
0: És szeretném, ha valóban beléptitek Isten királyságába.
1: This past week,
0: a múlt héten,
1: I was reading a mission letter.
0: Egy missziós levelet olvastam.
1: And this was Operation Mobilization.
0: Ez az OM-nek volt a missziós levele.
1: Operation Mobilization. Now this mission has been going for about 45 years.
0: Körülbelül már 45 éve vagy 50 éve működik ez a misszió.
1: But in this letter it said we are considering the gender problem.
0: De ebben a hírlevelünkben az állt, hogy éppen fontolgatjuk a nemek problémáját.
1: For all these years they've only had male leaders.
0: Mert mindezen évek alatt csak férfi vezetőik voltak.
1: And more than half of the workforce are women.
0: És a munkatársaik több mint fele nő.
1: Yes.
0: Igen.
1: The missionaries.
0: A misszionáriusok.
1: Yes, half of the missionaries were women.
0: Tehát a misszionáriusok fele nő.
1: But all the own leadership was only with the men.
0: De csak férfiak voltak vezetők.
1: Now, it's taken nearly 50 years.
0: Majdnem 50 évig tartott nekik.
1: But this mission is beginning to consider.
0: De ez a misszió most már elkezdi ezt fontolgatni.
1: Come on, some of you might be 50 years old.
0: Gyerünk, lehet, hogy néhányan itt 50 évesek vagy csak
1: körülbelül. I want to say it's time to consider perhaps there's a change that's necessary.
0: Tehát azt javasolnám, hogy próbáljátok arra gondolni, hogy talán lehetséges vagy alkalmas lenne megfontolni, hogy valami változásra lenne szükség. Hogy készek vagytok a gondolkodásotokat megváltoztatni?
1: Hallelujah! Come on, let's look at the word of God.
0: Na nézzük meg Isten igéjét.
1: Now, I want to continue with some of these thoughts here.
0: Néhány itteni gondolattal szeretném folytatni.
1: You know that it says there, in none of these references, did God refer to himself as a mother.
0: Azt mondja a jegyzet, egyik helyen sem utal Isten önmagára anyaként.
1: Now, I want you, that's very, very important, especially in these days.
0: Ez nagyon-nagyon fontos, különösen a mai korban.
1: I'm sure you've heard of the New Age talk.
0: Biztos vagyok benne, hogy hallottatok már New Age-es szöveget.
1: And that God is female.
0: Hogy Isten nőnemű, mondjuk ilyeneket mondanak.
1: And we've even had a Bible published where we've made a female Bible.
0: Azt hiszem, hogy kiadtak egyszer egy ilyen nőneműre átírt Bibliát is.
1: Now, it's crazy.
0: De ez egy őrület.
1: But you see, people are offended because the Bible seems to be very male.
0: De látjátok, az emberek megbotránkoznak azon, hogy a Biblia nagyon férfiasnak tűnik.
1: But that is a total misunderstanding.
0: De ez egy teljes félreértés.
1: God is neither male nor female.
0: Isten nem is nő és nem is férfi.
1: God is a spirit.
0: Isten szellem.
1: And God doesn't want to be male and he doesn't want to be female.
0: És Isten nem is akar férfi vagy nő lenni.
1: He supersedes all that.
0: Mert ő felette áll mindezeknek.
1: Our God is a spirit.
0: A mi Istenünk szellem.
1: Hallelujah! Did you know that?
0: Tudtátok ezt?
1: Yes, come on. He is spirit. He's not
0: igen,
1: male.
0: Igen, ő szellem, nem férfi.
1: Even though he calls himself father.
0: Akkor is, ha atyának nevezi magát.
1: We must not then consider he is male because he calls himself father.
0: Nem szabad azt gondolnunk, hogy ő hímnemű azért, mert atyának nevezi magát.
1: Come on, we have to think spiritually.
0: Szellemileg kell gondolkozni.
1: And not naturally.
0: Nem fizikai szinten.
1: Hallelujah. Let's look again at these notes.
0: Újra nézzük meg a jegyzetet.
1: Now, in Isaiah 66, you can turn there with me.
0: Az Ézsaiás 66-ban oda is lapozhattok.
1: This scripture here, verse 12.
0: Ez az ige itt, a 12. vers.
1: It uses the word mother.
0: Azt a szót használja, hogy anya.
1: But he's talking about the city of Jerusalem. Now read this scripture with me. For thus says the Lord, behold, I will extend peace to her like a river.
0: Én még kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és a rá az egy nő nemű
1: névlás. And the her is Jerusalem.
0: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
1: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
0: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
1: Then you shall feed.
0: És szopjátok, tehát, és
1: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added in the English.
0: És most úgy olvasom el tovább, ahogy valóban van a szöveg, mert az angol változathoz hozzátettek néhány szót.
1: On sides shall you be carried.
0: Az oldalakon fogtok hordoztatni.
1: On sides you shall be carried.
0: Tehát oldalakon, oldalon fognak hordozni titeket.
1: And be dandled on knees.
0: És térdeken cirógatnak titeket.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you.
0: Mint olyat, akit anyja vigasztal, akit vigasztallak
1: titeket
0: én.
1: And you should be comforted in Jerusalem.
0: És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást.
1: God is speaking about Jerusalem.
0: Isten itt Jeruzsálemről beszél.
1: And this is spiritually speaking about the church.
0: És szellemi értelemben az egyházról szól ez.
1: And here we have a pointer to the church as being the one who will care for you like a mother.
0: És most úgy, hogy azt olvassuk itt, hogy valaki ki van arra jelölve, hogy úgy gondozza az egyházat,
1: and so
0: mint egy
1: right
0: anya.
1: Today, we, this scripture applies to us.
0: Tehát ma ez az ige ránk vonatkozik.
1: We are the church.
0: Mi vagyunk az egyház.
1: And we should be caring for people like a mother cares for her children.
0: Tehát nekünk kell úgy törődnünk az emberekkel, ahogy egy anya törődik a gyerekeivel.
1: Now, if we looked at the Hebrew language,
0: hogyha megnézzétek a héber változatát,
1: and we looked at mother,
0: és kikeresték az anya szót,
1: one of the meanings of mother in the Hebrew language is she is the bond of the family.
0: A héber nyelvben az anya egyik definíciója az, hogy ő a család köteléke, aki összeköti a családot.
1: She's what makes the family stick together.
0: Ő miatt ő köti össze a családtagokat egymással.
1: And I'm quite sure in your own personal experience.
0: És biztos vagyok abban, hogy a ti személyes átélésetekben.
1: You would say this mother kept the family together.
0: Ti is tudjátok azt mondani, hogy ismertek olyan anyát, aki összetartotta a családot. Hogy a saját anyukátok
1: tartotta össze.
0: Tehát emelje fel az a kezét, aki úgy gondolja, hogy az anya tartja össze a családot. Ez az anya szó héber jelentése.
1: Now don't you think that God intends within the family of God,
0: nem gondoljátok, hogy Istennek az a szándéka, hogy az ő családjában
1: there should be some activity of this motherhood,
0: legyenek ilyen anyai tevékenységek,
1: that holds the family together,
0: amelyek összetartják a családot.
1: I believe this is what God intends to happen.
0: Hiszem, hogy Istennek ez a szándéka, hogy ez megtörténjen.
1: Come on, mothers,
0: gyerünk, anyák,
1: we will facilitate pulling the family together and holding the family together.
0: Segíteni fogjuk a család összetartását és összehúzását.
1: Hallelujah. Now, following in this, following your notes with me on page 32.
0: Hogyha követitek a jegyzeteteket, igen, ezen az oldalon.
1: Listed there are some verses that refer to mother in the allegorical sense.
0: Van itt felsorolva néhány ige, ami jelképes értelemben utal az anyákra.
1: Now, you see, the word mother is used in many ways in the scriptures.
0: Tehát láthatjátok, hogy az ige az anya szót sok módon használja.
1: And as you read through this little list of scriptures here,
0: és ahogy végigolvassátok ezt a kis ige listát,
1: you will get an idea that something flows out from motherhood.
0: Az a benyomásotok lesz, hogy az anyaságból kiárad valami.
1: And the way it's used in the scriptures, it can be something evil or it can be something good.
0: És az igéből kiderül, hogy ez lehet jó dolog is, vagy rossz dolog is, ami az anyaságból árad.
1: It's like a source, a beginning place.
0: Olyan az anyaság, mint egy forrás, egy kezdő
1: hely. Let's read the first one. Genesis 3:20 is the verse.
0: 1 Mózes 3:20.
1: Eve, the mother of all living.
0: Éva minden élőnek anyja.
1: Now that's the first reference in the scripture to mother.
0: Ez az első utalás az igében az anyákra.
1: Eve, the mother of all living.
0: Éva minden élőnek anyja.
1: And Eve means.
0: És az Éva azt jelenti.
1: Life or living.
0: Vagy élet, vagy élő.
1: And so here we have the beginning of the use of the word mother.
0: Tehát itt használja először az ige az anya szót.
1: Now, Psalm 51:5. I've picked out some scriptures.
0: Az 51. Zsoltár 7.
1: In sin did my mother conceive me.
0: Bűnben fogant engem az anyám.
1: And I'll press on. Hosea 2, verse 2.
0: Hoseás 2:2.
1: And 5 and chapter 4 and verse 5.
0: 4. rész, 5. vers.
1: All refer to Israel as a mother.
0: Ezek az igék mind Izraelre utalnak anyaként.
1: Now, if you think of this idea of a beginning,
0: hogyha eszetekbe jut az, hogy kezdetről szól ez az anyaság.
1: So here is Israel being referred to as a mother.
0: Itt Izraelre utal az ige anyaként.
1: Holding together the purposes of God.
0: Aki összetartja Isten céljait.
1: And Galatians 4:26.
0: A Galata 4:26.
1: Jerusalem. Is above the mother of us all.
0: Jeruzsálem, mindnyájunk anyja.
1: And what is this? This is the church again.
0: Itt újra az egyházról van szó.
1: The mother of us all.
0: Mi mindannyiunk anyja.
1: Now, I want to look at Thessalonians 1 Thessalonians 2:7.
0: Nézzük meg az 1 Thessalonika 2:7-et.
1: Now Paul says.
0: Pál azt mondja.
1: We were like a nurse.
0: Hogy olyanok voltunk, mint egy dada.
1: Among the people caring and nourishing them.
0: Az emberek között, akik táplálgatják őket.
1: Now the word used nurse there, translated nurse.
0: Itt az a szó, amit dadának nevez, vagy anyának az ige.
1: Some translations say mother.
0: Vannak fordítások, amik anyát mondanak.
1: But it is not the usual word for mother.
0: De ez nem a szokásos szó az anyára.
1: It is more, in, the word really means somebody who is nursing a child, rather than talking about the whole activity of being a mother.
0: Itt nem igazán magáról az egész anyaságról van szó, hanem arról, amikor valaki szoptat egy gyereket.
1: So Paul is saying, this is what we were to this church.
0: Tehát Pál azt mondja, hogy mi ezek voltunk ti között, ezek
1: a gyülekezetben. We were caring for them, nourishing them, cherishing them.
0: Dédelgettünk, titeket töröltünk veletek, tápláltunk.
1: We were building them up.
0: Felépítettünk titeket.
1: Now the last mention of the word mother in the whole scripture.
0: Az anyaszó utolsó említés az egész igében.
1: Is Revelation 17:5.
0: A Jelenések 17:5.
1: Babylon.
0: Babylon.
1: Is the mother of harlots.
0: A szajhák anyja.
1: Again, a place of beginning.
0: Ez is egy kezdet.
1: And here you see anyja. Where it is used in a country, in a bad situation.
0: És láthatjuk, hogy ez egy országban hogyan említetik, egy rossz helyzetben.
1: This study is not about mothers in the natural.
0: Tehát mi nem fizikai szintű anyákról tanulunk.
1: Now we're talking about spiritual motherhood.
0: Hanem szellemi anyaságról beszélünk.
1: Now the Bible talks about natural motherhood.
0: A Biblia is beszél fizikai anyaságról.
1: And that's a whole subject on its own.
0: Ez önmagában is egy nagy téma.
1: And this teaching for these next days is not about natural motherhood.
0: De ez a tanítás az elkövetkező napokban nem a fizikai anyaságról szól.
1: It's not about natural fatherhood.
0: Nem is földi apaságról.
1: Because if you were a savage, you'd never heard the name of Christ.
0: Mert hogyha olyan törzsben élnétek, ahol soha nem hallott senki Krisztus nevét,
1: there's still mothers and fathers.
0: Ott is vannak apák és anyák.
1: But they're not doing spiritual fathering or spiritual mothering.
0: De ők nem szellemi szülőként viselkednek.
1: They are behaving after the order of their creation.
0: Hanem a teremtesség rendje szerint működnek.
1: Let's look at this scripture here, which is very important. Genesis 1:27.
0: Nézzük meg ezt az igét, ami nagyon fontos. 1 Mózes 1:27.
1: Yeah, it says here, God created man.
0: Azt mondja itt, hogy Isten megteremtette az embert.
1: In Genesis 1:27.
0: Tehát 1 Mózes 1:27.
1: Now, when that word man is used there in the scripture,
0: itt használja az ember.
1: It's not talking about men who walk around wearing trousers.
0: Itt nem nadrágot hordó férfiakról van szó.
1: It's talking about mankind.
0: Hanem az emberiségről, az emberi fajról.
1: Okay, men and women.
0: aki férfiak is és nők is.
1: When God created men and women,
0: amikor Isten megteremtette férfiakat és nőket,
1: perhaps you need to write that in your Bible. That's what the scripture is talking about.
0: És lehet, hogy ezt bele kell írnotok a Bibliátokba, mert erről szól ez az ige.
1: So when God created people,
0: tehát amikor Isten megteremtette az embereket,
1: He created them in His own image.
0: A saját képmására teremtette meg őket.
1: Now He created women in His image as well as men in His
0: tehát
1: image.
0: A nőt ugyanúgy a saját képére teremtette meg, mint a férfit.
1: Did you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: In the image of God, because
0: Isten
1: He's not a male.
0: Mert ő nem férfi.
1: Because he's a spirit.
0: Mert ő szellem.
1: So here, let's read this again. God created mankind in His own image.
0: Olvassuk ezt újra, hogy Isten megteremtette az emberiséget az ő képére.
1: In the image of God, He created him.
0: Isten hasonlatosságára teremtette őt.
1: Male and female, He created them.
0: Férfiúvá és asszonyát teremtette őket.
1: Male and female, He created them.
0: Tehát férfivá és asszonyát teremtette őket.
1: And both are in His image.
0: Mind a kettő Isten hasonlatosságára teremtetett.
1: Now, what is the implication of being in the image of God?
0: Mit von magával az, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve?
1: Now, in our human creation,
0: az emberi teremtettségünkben,
1: we have God-like abilities because we're in His image.
0: Isteni képességeink vannak, mert az őtől a hasonlatosságára lettünk teremtve.
1: Now part of those abilities,
0: ezeknek a képességeknek egy része,
1: we are men and women.
0: Az, hogy férfiak vagyunk meg nők.
1: We can produce children.
0: Gyerekeket tudunk létrehozni.
1: And we have different aspects, different perspectives on life.
0: És az életet különböző módon látjuk.
1: This is part of the creation that God has put within us.
0: Ez része annak a teremtettségnek, amit Isten elhelyezett bennünk.
1: Now, I'm talking about a human creation.
0: Egy emberi teremtésről beszélünk itt.
1: And in our human creation we have emotions.
0: Tehát mi nekünk emberi lényeknek vannak érzelmeink.
1: Now those emotions are in the image of God.
0: És ezek az érzelmek is Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
1: And so we can love and we can hate.
0: Tehát tudunk szeretni és gyűlölni.
1: Now, people who do not know the Lord Jesus Christ still can love and hate.
0: Azok az emberek is tudnak szeretni és gyűlölni, akik nem ismerik az Úr Jézust.
1: Come on, all creation is in the image of Christ, okay, in the image of God.
0: Mert az egész teremtettség Isten hasonlatosságára lett teremtve.
1: Yes, you understand?
0: Értitek?
1: Good. So we're talking about the human creation.
0: Tehát itt az emberi teremtményekről van szó.
1: In this, we are God-like in that we also have a behavior which is similar to God. It's in His image.
0: Istenhez hasonlítunk abból a szempontból, hogy úgy viselkedünk, ahogy ő.
1: And we could describe it in so many words.
0: Nagyon sok szóval leírhatnánk ezt a dolgot.
1: But I'm just going to say, we have courage.
0: De csak azt mondom el, hogy bátrak
1: we have
0: vagyunk.
1: Honesty.
0: Tudunk becsületesek lenni.
1: Integrity.
0: Őszinték.
1: We have a compassion.
0: Irgalmasok tudunk lenni.
1: That these are God-like abilities.
0: Ezek Istenhez hasonló tulajdonságok.
1: But they are in all God's creation.
0: De Isten minden emberi teremtményében ezek megvannak.
1: But we don't see them fully manifested until we're truly born again.
0: De nem látjuk ezek teljes megnyilvánulását, amíg újjá nem születünk.
1: When I was thinking about this,
0: amikor erről gondolkodtam,
1: I thought of many of the pictures you see on your television screen.
0: Sok olyan képre gondoltam, amit a tévében lehet
1: látni.
0: And
1: like in the Sudan.
0: Például a Szudánról.
1: And these displaced people, refugees in terrible situations.
0: Azok a menekültek emberek, akik elmentek otthonról és szörnyű körülmények között vannak.
1: But despite the pain and the terrible situation in which they live,
0: de a fájdalom és a szörnyű körülményeik ellenére, amelyek között élnek,
1: they have compassion for their children.
0: Könyörületesek a gyerekeikhez.
1: There's mothers who've got nothing, but yet they're caring for these children.
0: Vannak anyák köztük, akiknek semmiük nincs már, de a gyerekeikkel
1: they don't know Christ.
0: Nem ismerik Krisztust.
1: They're not born again.
0: Nem újjászületettek.
1: They're just in the image of God.
0: Csak Isten hasonlatosságára lettek
1: teremtve. And so something of that image.
0: És akkor valami ebből a kép másból.
1: Is still being displayed in their natural lives.
0: Még mindig megmutatkozik a természetes életükben.
1: Isn't that amazing?
0: Nem megdöbbentő?
1: God has left His stamp on His creation.
0: Isten rajta hagyta a pecsétjét a teremtett világon.
1: And God brings the fullness of all that which He's put within us.
0: Mindennek a teljességét, amit elhelyezett bennünk.
1: He brings it forth when we are born again.
0: Előhozza, amikor újjászületünk.
1: Hallelujah. Hallelujah. Now I want us to see clearly.
0: Szeretném, hogyha világosan látnánk.
1: That we're not talking about that natural abilities that God has put within creation.
0: Hogy nem azokról a természetes képességekről beszélünk most, amelyeket Isten elhelyezett a teremtett emberekben.
1: This conference is talking about spiritual fathering and spiritual mothering.
0: Ez a konferencia szellemi anyaságról és szellemi anyaságról szól.
1: Which I do wish to make a distinction between natural and spiritual.
0: És nagyon szeretném, hogy megkülönböztetnénk egymást a természetes és a szellemi változatot.
1: And the spiritual fathering and mothering.
0: És a szellemi atyaság és anyaság.
1: It's a God ability.
0: Isteni képesség.
1: Flowing through our born again humanity.
0: Ami az újjászületett embereken tud átáradni.
1: By the power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem ereje által.
1: I'll say that again.
0: Újra mondom.
1: This spiritual parenting, mothers and fathers.
0: Ez a szellemi szülőség, szellemi atyaság és anyaság.
1: It is a God ability.
0: Isten képessége.
1: Flowing through our born again humanity.
0: Ami átárad az újjászületett emberi lényünkön keresztül.
1: By the power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem ereje által.
1: Hallelujah. Does that make sense to you?
0: Érthető ez a számotokra?
1: Praise God.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Now, when we talk about male and female,
0: amikor férfiről és nőről beszélünk,
1: this only concerns our humanity.
0: Ez csak az emberi lényünkre vonatkozik.
1: It tells us that there is no male and female.
0: Mert azt olvassuk az igében, hogy nincs férfi sem nő.
1: In the spirit.
0: Szellemben.
1: In Galatians 3:26-28.
0: Ez a Galata 3:26-28-ban van.
1: Male and female, those distinctions are done away with in the spirit.
0: A férfi és nő olyan különbségtétel, ami szellemben
1: nincsen. In heaven, we are told there's no gender.
0: A menny, azt olvassuk, hogy a mennyben nem lesznek
1: nemek. Matthew 22:30.
0: A Máté 22:30-ban.
1: Do you wish to read that scripture?
0: Akarjátok elolvasni?
1: Let's turn to it. Matthew 22.
0: Olapozzunk oda Máté 22.
1: And verse 30.
0: 30.
1: For in the resurrection there is neither they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels of God in heaven.
0: Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
1: Because you see that in the spirit there is no gender.
0: Mert tudjátok, szellemben nincsenek nemek.
1: Gender concerns this life on this earth.
0: A nemek erre az életre vonatkoznak ezen a földön.
1: Now, all of us here.
0: Mindannyian, akik itt vagyunk.
1: We all have a glorious opportunity.
0: Mindannyian kaptuk egy dicsőséges lehetőséget.
1: To show forth all the attributes of the Father in this humanity.
0: Arra, hogy az Atya minden tulajdonságát bemutassuk az emberi lényünkben.
1: Hallelujah. And you know, we can show little children can show it forth in a childish way.
0: És tudjátok, a gyerekek is meg tudják ezt mutatni gyermeki módon.
1: Men in a manly way.
0: A férfiak férfi módon.
1: And women in a womanly way.
0: És a nők nőies módon.
1: But it's always the same God.
0: De mindig ugyanaz az Isten az.
1: Who is the father of us all?
0: Aki mindannyiunk atya.
1: Come on, we would say there isn't a junior-sized Holy Spirit.
0: Elmondhatnánk, hogy nincs ilyen ifjúsági méretű Szent Szellem.
1: Come on, so he's the same Holy Spirit.
0: Ő ugyanaz a Szent Szellem.
1: And so it's the same God who shows himself to a little child.
0: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy kisgyermeken keresztül.
1: So it's the same God who shows himself to a woman or to a man.
0: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy férfin és egy nőn keresztül is.
1: God takes humanity.
0: Isten fogja az emberi lényeket.
1: And displays himself.
0: És bemutatja magát rajtuk keresztül.
1: Now it looks different.
0: Másképp néznek ki.
1: It can look childish.
0: Kinézhetnek gyerekesen.
1: It can look masculine.
0: Kinézhetnek férfiasan.
1: And it can look female.
0: Kinézhetnek nőnek.
1: But it's still God.
0: De akkor is Isten nyilvánul meg.
1: Come on, we mustn't differentiate in these ways.
0: Igen, ezekben a dolgokban nem szabad különbséget tenni.
1: And put some more important than others.
0: És egyeseket fontosabbnak tekinteni másoknál.
1: Are you hearing what I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok?
1: Hallelujah! Bless the Lord!
0: Áldott legyen az Úr!
1: All right. So spiritual mothers manifest the same father heart of God in a female manner.
0: Tehát a szellemi anyák Istennek ugyanazt az atyaságát mutatják be női módon.
1: Now, because this is the first session,
0: mivel ez az első tanításom,
1: I want to give some clear definitions of the terms that we're going to be using in these coming days.
0: Szeretném elmondani a világos meghatározását néhány olyan fogalomnak, amiket használni fogunk az elkövetkező napokban.
1: Now we're going to talk about spiritual sons.
0: Beszélni fogunk szellemi fiakról.
1: Now, people will have all kinds of ideas of what a spiritual son is.
0: Az embereknek mindenféle elképzelésük van arról, hogy ki, milyen egy szellemi fiú.
1: And first of all, most people, well, many people will think a spiritual son is male.
0: A legtöbb ember azt gondolja, hogy egy szellemi fiú biztos hímnemű.
1: Now, I want to say to you, we're not using the term spiritual sons in a masculine way.
0: Én el akarom mondani nektek, hogy a szellemi fiú kifejezést mi nem hímnemű lényekre használjuk.
1: A spiritual son can be male or female.
0: Szellemi fiú lehet nő is, meg férfi is.
1: Now, I'm not going to talk about spiritual daughters.
0: Nem fogok beszélni szellemi lányokról.
1: I'm sorry about that.
0: Sajnálom, de így van.
1: But I'm not going to speak about spiritual daughters.
0: De nem fogok beszélni szellemi lányokról.
1: And I've got a very good reason for doing that.
0: És erre nagyon jó okom van.
1: Because if you read your Bible,
0: mert ha elolvassátok a Bibliát,
1: it is maleness.
0: A férfiasság.
1: It is in the scriptures, it's the men who inherit.
0: Az igében a férfiak azok, akik örökölnek.
1: And now that is a picture of sons who inherit.
0: Az öröklő fiaknak a képe.
1: And so I'm going to say that you are a son of God. Is that true?
0: Azt fogom mondani, hogy Isten fiai vagytok, ez igaz?
1: Does the Bible ever call you a daughter of God?
0: A Bibliában sose sincs az, hogy Isten lányai vagytok, ugye?
1: Never! You're always a son of God.
0: Mindig Isten fiai vagyunk.
1: Because sons of God are the ones who inherit from God.
0: Mert Isten fiai azok, akik örökölnek tőle.
1: In the Jewish culture, the women did not inherit.
0: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
1: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
0: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
1: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
0: Hát beszélünk majd szellemi fiakról.
1: How many spiritual sons have we got?
0: Hány szellemi fiú van itt?
1: Yes, we got spiritual sons.
0: Igen, szellemi fiak.
1: Come on, women, that's who you are. You're a son of God. You're not a daughter of God.
0: Isten fiai vagytok, nem lányai.
1: Come on, daughters, remember this. Daughters do not inherit.
0: Ne felejtsétek, hogy a lánygyerekek nem örökölnek.
1: Sons inherit.
0: A fiak igen.
1: Now there was just one story in the Bible.
0: Egy történet volt a Bibliában.
1: And you remember Caleb's daughters?
0: Emlékeztek Caleb lányaira?
1: Joshua in chapter 15 and verse 18.
0: Józsué 15:18-ban.
1: And Shneshna, thank you for your Bible. I haven't got a Bible, you know, it's still in London, so I've borrowed a Bible. So I'm left destitute here. Joshua in chapter 15, verse
0: 18.
1: And this is the story of Caleb. You remember Caleb? Oh, what a mighty warrior! And he had a daughter who was a mighty warrior. And she wanted to inherit along with her father. And verse 18, now it was so,
0: that
1: this daughter came to Caleb,
0: hogy ez a leánygyerek eljött Kálebhez,
1: and persuaded him to, came to her husband, and asked her father for a field.
0: Tehát kért az apjától egy mezőt.
1: So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, "What do you wish?" And she answered, "Give me a blessing, since you have given me the land in the south."
0: Ő pedig mondta, adj áldást nekem, mivel hogy szárazföldre helyeztél engem, tehát délre helyeztél engem.
1: Give me also the springs of water.
0: Adj nekem azért vízforrásokat is.
1: So he gave her the upper springs and the lower springs.
0: És neki adta a felső forrást és az alsó forrást.
1: Caleb had no sons.
0: Calebnek nem voltak fiai.
1: And the inheritance would have gone to his brother's children.
0: És akkor a fivéreinek a gyerekei örököltek volna
1: But
0: tőle.
1: But he was a woman who said, I'm going to have a son's right.
0: De itt volt egy nő, aki azt mondta, hogy én fiúi jogot fogok igényelni.
1: Come on, that's what we're doing. We're having the son's right.
0: Ezt tesszük itt is, hogy fiúi jogokkal élünk.
1: The upper springs and the lower springs.
0: A felső forrás és az
1: we
0: alsó
1: will
0: forrás.
1: Have it all, Lord.
0: Mindent akarjuk örökölni, Uram.
1: Thank you, Jesus.
0: Köszönjük, Jézus.
1: So spiritual sons are male and female.
0: Tehát a szellemi fiak mindkét nemhez tartozhatnak.
1: They are young people as well as older people.
0: Lehetnek fiatalok és idősebbek.
1: And I want to say this.
0: Azt akarom mondani.
1: If you come into a spiritual relationship,
0: hogyha egy szellemi kapcsolatba lépsz be,
1: and you could say, I am this person's spiritual son.
0: És el tudod mondani, hogy XY szellemi fia vagy.
1: It is a privileged relationship.
0: Akkor ez egy kiváltságos kapcsolat.
1: Because you see, people don't have many spiritual sons.
0: Mert tudjátok, az embereknek nincs túl sok szellemi fiúk.
1: It is a privileged relationship.
0: Tehát ez egy kiváltságokat hordozó kapcsolat.
1: I'm not going to use that. I've sort of said here. I'm not using the term daughter.
0: Tehát már mondtam, hogy nem
1: the relationship, this spiritual son relationship.
0: A lány kifejezés. Ez a kapcsolat, ami a szellemi fiak életében van.
1: It's a close relationship.
0: Egy szoros kapcsolat az atyával.
1: It's loving and trusting.
0: Ez egy szeretett és bizalomteljes kapcsolat.
1: Now, it's not a casual relationship, it's just not like a normal friendship.
0: Nem egy felszínes kapcsolat, nem egy hétköznapi haverság.
1: Come on, it's got some spiritual strength in this relationship.
0: Hanem ebben a kapcsolatban van szellemi erő.
1: It is intentional.
0: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
1: And it has destiny within it.
0: És elhívás van benne,
1: and
0: és végzet.
1: Purpose is wrapped into it.
0: És cél is van belecsomagolva.
1: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
0: Na, Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
1: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
0: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
1: Spiritual parents.
0: Szellemi szülők.
1: Pass that generational a blessing to their spiritual sons.
0: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
1: Now this is a mirror of the natural.
0: Ez a természetes események.
1: In the natural, parents give inheritance to their children.
0: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
1: But that's not a spiritual relationship necessarily.
0: De ez nem szükségszerűen szellemi kapcsolat.
1: But I'm talking about a spiritual relationship.
0: De most szellemi kapcsolatról beszélek.
1: Where you are truly being a father or a mother after the heart of the Father.
0: Amikor valaki szintén egy atya szíve szerint való apa vagy anya.
1: And it's a close, deep relationship.
0: Ez egy szoros és mély kapcsolat.
1: It's out of the heart of God.
0: Isten szíve szerint való.
1: Into your heart.
0: És a ti szívetekbe érkezik
1: And into the heart of the person.
0: És a másik ember szívébe. Két fél között zajlik ugye ez.
1: Now there's a strange dynamic that takes place.
0: Egy érdekes dolog történik ilyenkor, vagy folyik ilyenkor.
1: There's a bonding that takes place in the spirit.
0: Szellemben összekötődik egymással a két ember.
1: Where you know this person belongs to me.
0: Amikor tudod, hogy ez a másik ember hozzám tartozik.
1: You can hardly explain this.
0: Alig lehet ezt elmagyarázni.
1: It's not a friendship.
0: Ez nem egy barátság.
1: It's deeper than that. It's like a family bond.
0: Mélyebb ez ennél, olyan, mint egy családi kötelék.
1: Because it is a spiritual family bond.
0: Mert egy szellemi családi kötelék.
1: It is deep.
0: Mély.
1: It's very powerful.
0: Nagyon erőteljes.
1: Because God is carving out for you.
0: Mert Isten kifarag a számotokra
1: as a spiritual parent.
0: salami szülőkkel.
1: He's carving the way for you to, for your generational blessing to flow.
0: Kifaragja azt az utat, amin áradhat a nemzedéki áldásotok.
1: Alan carefully showed us how generational blessing and transference can just stop.
0: Alan gondosan elmagyarázta nekünk, hogy hogyan szakadhat egyszerűen meg egy generációs áldás átadás, vagy öröklés.
1: And all of us know of people who had great ministry, great blessing in their lives,
0: sokan
1: and they died with them.
0: Akiknek nagy szolgálatuk volt, nagy keretük volt és elhívásuk, de amikor ez az ember meghalt, az egész szolgálat meghalt.
1: Now that should not happen.
0: Ennek nem kellene így történni.
1: We should have an ability to pass that generational blessing on to the next generation.
0: Képesnek kellene lennünk arra, hogy ezt az áldást tovább adjuk a következő nemzedéknek, nemzedéki áldásként.
1: Now nobody can be like a clone of one generation to the next.
0: Persze egy nemzedéket se lehet leklónozni a következőre.
1: Well, that's not the intention.
0: De nem is ez a szándék ebben.
1: Because God doesn't want any person to be like me.
0: Mert Isten nem akarja, hogy bárki is olyan legyen, amilyen én vagyok.
1: He makes one person unique, and he'll make the next person unique.
0: Mindenkit egyedülálló lényként teremt meg.
1: But there is the ability to flow the same generational blessing and destiny through a spiritual line.
0: De képesek lehetünk egy szellemi vérvonalon keresztül ugyanabban a szellemi áldásban vagy örökségben mozogni, mint az előttünk levők.
1: Have I said that so that you understand?
0: Úgy mondtam ezt, hogy értitek?
1: Yes.
0: Értitek?
1: You understand? Good. Thank you.
0: Jól értitek, hogy miről
1: most spiritual parents.
0: A legtöbb szellemi szülő
1: have only one true son in the Lord.
0: Szülőnek csak egy igazi fia van az Úrban.
1: In whom they pour their whole life.
0: Akibe befekteti az életét.
1: You know, because there is a specific ability to pour yourself into a person.
0: Mert ez egy különleges képesség, hogy beleáraszthatjuk magunkat valaki másba.
1: Now you may have many sons.
0: Lehet sok fiunk.
1: But there's very often there is a son.
0: De nagyon gyakran egyetlen fiú van. Van
1: who
0: egy fiú,
1: is a specific inheritor.
0: Aki különleges módon örököl.
1: But it can be so vast, it can be so wide, and I mentioned this further on in these notes.
0: De ez egy nagyon szerteágazó, nagy kérdés lehet, hogy a jegyzet további részében ezt még részletezem.
1: Next word I want to look at is mentoring.
0: A következő szó, amiről szeretnék beszélni, a mentorolás.
1: And now this is a ministry where an individual takes another and develops a personal relationship which is for their spiritual growth.
0: Ez egy olyan kapcsolat, amelyben valaki kialakít egy másik emberrel egy nagyon mély szellemi kapcsolatot, ami az érintett szellemi növekedését szolgálja.
1: This relationship is, I'm using this word very specifically.
0: Én nagyon különleges értelemben használom ezt a szót, hogy mentorolás.
1: Because I feel this word describes this relationship best.
0: Mert úgy érzem, hogy ez a szó írja le legjobban ezt a kapcsolatot.
1: It is a teaching position.
0: Ez egy tanítói helyzet, állapot.
1: Through this mentoring there is admonishing and encouraging.
0: A mentorolásban van buzdítás, intés és tanácsadás.
1: It's exhorting.
0: Van vezetés.
1: Now this mentoring can take place one-on-one.
0: Ez a mentorolás két személy között zajlhat, tehát egyik mentorol egy másikat.
1: Or can be in a group setting.
0: Vagy lehet csoportban is, tehát valaki egy csoport mentorol.
1: Now, it can be all kinds of levels.
0: Mindenféle szinten történhet ez.
1: As some of the levels could be very close, like true spiritual sons.
0: Van, lehetnek nagyon szoros kapcsolatok, amelyekben ez megtörténik, mondjuk szellemi fiak irányában.
1: But other relationships might not be quite so close.
0: Lehetnek olyan kapcsolatok is ilyen összefüggésben, amik nem olyan szorosak.
1: And I explain this further on in the notes.
0: És ezt majd szintén továbbiakban a jegyzetben elmagyarázom.
1: Now, the next word I'm using, I want to give definition, is discipling.
0: A következő szó, amit meg akarok határozni, a tanítványképzés.
1: Now, I have tended not to use this word in the notes. Although this is the word that we get again and again and again in Scripture.
0: Noha az igében nagyon sokszor szó van róla.
1: Jesus had disciples and he discipled them.
0: Jézusnak voltak tanítványai, és ő tanítványát képezte őket.
1: Now, because very often in our Western minds,
0: mert a mi nyugati gondolkodásunkban nagyon gyakran,
1: when we talk of discipling,
0: amikor tanítványképzésről beszélünk,
1: we're thinking more of men in a training class.
0: Inkább arra gondolunk, hogy valaki ül egy osztály, ülnek emberek egy osztályteremben, és valaki tanítja őket.
1: And so I didn't want to give that idea here.
0: És én nem akartam ezt a gondolatot közvetíteni itt.
1: Although mentoring can be done in that situation also.
0: Noha olyan helyzetben is lehet mentorolni.
1: But it is a much broader understanding that I want to give here.
0: De a tanítvány képzésre egy sokkal tágabb fogalmat akarok itt
1: little definition I want to give is for a spiritual mother.
0: A szellemi anya az utolsó ilyen kifejezés, amiről beszélni szeretnék.
1: What is and who is a spiritual mother?
0: Ki a szellemi anya?
1: Now first of all, it describes a woman who is married or unmarried.
0: Tehát elsősorban egy nőről van szó, aki vagy férjezett, vagy nem.
1: The person is not required to have had children.
0: Nem kell, hogy fizikai gyerekei legyenek feltétlenül.
1: It's describing a woman who is pouring her life into another.
0: Olyan nőről van szó, aki befekteti az életét egy másik emberbe.
1: And I can tell you, it can be men or women or children.
0: És ezek lehetnek férfiak, nők vagy gyermekek, akikbe befekteti az életét.
1: And now I want to tell you, this happened to me many years ago.
0: El akarom mondani nektek, hogy velem sok évvel ezelőtt történt ez.
1: Part of my life.
0: Ez az életemhez tartozik.
1: When we were planting churches in India,
0: amikor Indiában gyülekezeteket alapítottunk,
1: we would usually find a young man.
0: Általában találtunk egy fiatalembert.
1: Or he would find us.
0: Vagy ő megtalált minket.
1: And with that young man, we would begin to build a work.
0: És ezzel a fiatalemberrel kezdtük el a munkát felépíteni.
1: And there was one particular young man who used to come to our house every day.
0: És volt egy bizonyos fiatalember, aki minden nap eljött hozzánk.
1: And we used to meet for prayer early in the morning.
0: Reggel korán találkoztunk imádkozni.
1: And we would just have this open prayer time. The front door was open and they would come on in.
0: Ez egy ilyen nyílt ima alkalom volt, hogy kinyitottuk a bejárati ajtót, és bejöhettek az emberek.
1: And then Alan used to go to his place of work.
0: Aztán Alan elment dolgozni.
1: And if this certain young man, his name was Grenville.
0: Grenville-nek hívták ezt a fiatalembert.
1: And if Grenville had opportunity in the middle of his day,
0: és ha neki volt lehetősége a napja közepén arra,
1: he would be in our house.
0: Hogy eljön hozzánk, akkor benézett.
1: And we used to have a little round dining table in the small place we lived.
0: Azon a kis helyen, ahol laktunk, volt egy kis kerek ebédlőasztal.
1: And the Bible was always open on the table there.
0: Mindig ott volt az asztalon a nyitott Biblia.
1: And I would sit at the table with Grenville day after day after day.
0: És én Grenville-el ott ültem az asztalnál nap után, minden nap.
1: He was a new believer.
0: Új hívő volt.
1: And I would be discipling him.
0: És én tanítványát tettem őt.
1: Teaching him the word.
0: Tanítottam neki az igét.
1: Answering his questions.
0: Válaszoltam a kérdéseire.
1: And he was like a child.
0: Olyan volt, mintha a gyerekem lett volna.
1: And I was growing him up.
0: Felneveltem.
1: I had such pride in this young man.
0: Büszke lettem rá.
1: And it was as if he was my own.
0: Olyan volt, mint a sajátom lenne.
1: And the way in which we were planting churches.
0: És ahogyan mi alapítottuk a gyülekezeteket.
1: Was that we would find some local person.
0: Az úgy volt, hogy találtunk egy helyi lakost valahol.
1: And we would put them in the front of the church, and they were really, we were just training them to be the church leader.
0: És őt helyeztük a gyülekezet élére, és kiképeztük a gyülekezet vezetőnek.
1: And we were always on the side of it, and we're pushing this leader forward.
0: Mindig ott voltunk mellette, és nyomtuk, toltuk, löngdöstük előre azt a vezetőt.
1: And I can remember the day.
0: És emlékszem arra a napra.
1: When I looked at Grenville standing in front of the church.
0: Amikor ránéztem Grenville-ra, hogy ott állt a gyülekezet előtt.
1: The anointing of God had come upon him.
0: Isten kenete rászállt.
1: And I thought, Lord, he is the pastor of the church.
0: Uram, ő a gyülekezet pásztora.
1: I could see that the anointing of God had come upon him.
0: Láttam, hogy Isten kenete rászállt.
1: And I recognize him, this man, now he is the pastor of the church.
0: Felismerem őt, hogy most ez az ember a gyülekezet pásztora.
1: He was still my boy.
0: Még mindig az én fiacskám volt, persze.
1: I still loved him.
0: Még mindig szerettem őt akkor is.
1: But I could see the power of God had come upon him.
0: De láttam, hogy Isten ereje rászáll.
1: Now I'll tell you that story.
0: Azért mondom el ezt a történetet.
1: Because I want to encourage you women here.
0: Mert bátorítani akarom az itt levő nőket.
1: There's many a young man out there who needs the encouragement of a good mother.
0: Hogy sok fiatal ember van ott kint, akinek szüksége van egy jó anya bátorítására.
1: Because I want to tell you, men have got mothers till the day they die.
0: Mert elmondom nektek, hogy a férfiak gyerekek maradnak, anyjuk gyerekei, amíg
1: meg nem
0: halnak. Come on,
1: there's no man here who hasn't got a mother.
0: Nincs itt olyan férfi, akinek nem lenne anyja.
1: And so come on, spiritually you can have mothers.
0: Tehát szellemileg is lehetnek anyáitok.
1: Praise God. So are you with me?
0: Tehát tudtok vetni?
1: Yes.
0: Egyetértetek,
1: igen. Now I want to say to you that as you are a spiritual mother,
0: el akarom mondani nektek, hogy amikor szellemi anyák vagytok,
1: and you're pouring your life into a man or a woman or a child or a young person,
0: belefektetitek egy gyerekbe, vagy egy férfibe, vagy egy nőbe, vagy egy fiatal emberbe.
1: You are expressing the father's heart in a womanly way.
0: Ez a női módon fejezitek ki az atya szívét.
1: Now it's a costly relationship.
0: Ez sokba kerülő kapcsolat.
1: Because having children is a costly business.
0: Mert elég költséges dolog gyerekeket nevelni.
1: But I tell you, it's got huge results, huge rewards.
0: De elmondom nektek, hogy hatalmas jutalommal jár az egész.
1: Now, a spiritual mother, I've said some of this, has varying depths of relationship with different spiritual children.
0: A szellemi anyának különböző mélységű kapcsolatai vannak a különböző szellemi gyermekeivel, de ezt már talán említettem.
1: You know that's even natural with your own children, isn't it?
0: Tudjátok, ez még természetes szinten a saját gyerekeitekkel is így van, nem? Különböző a kapcsolatotok mindegyikkel.
1: A spiritual mother can have a valuable input into a young man's life.
0: Egy szellemi anya nagyon értékesen hozzájárulhat egy fiatal ember életéhez.
1: And in your notes I've put a cautionary note there.
0: A jegyzetetekbe beírtam egy figyelmeztetést ezzel kapcsolatban.
1: We must avoid every appearance of evil.
0: El kell kerülnünk a gonosz minden látszatát.
1: And don't ever allow any expression or speech, behavior, compromise our relationship with the Lord.
0: Soha ne engedjetek meg olyan kifejezést, vagy olyan cselekedetet, viselkedést, vagy szót, szöveget, ami megalkuvást jelentene az Úrral való kapcsolatokkal.
1: Let's move on fast here. What is a mother in Israel?
0: Mi az, hogy anya Izraelben?
1: Now she describes a woman of great virtue.
0: Ez egy nagyon erényes asszony, jelen.
1: She usually looks to in a church as a person with wisdom.
0: Általában bölcs személy, és az egész gyülekezet
1: ránéz. And you know, in the scriptures, there was one woman called Deborah, who was called a mother in Israel.
0: A Biblia egyetlen asszony nevez Izrael anyjának, vagy anya Izraelben.
1: Now you remember the story of Deborah.
0: Deborah történetére emlékeztek, ugye?
1: In Judges in chapter 4.
0: Bírák,
1: but you know, she doesn't quite fit your normal picture of a mother.
0: De tudjátok, rá nem igazán húzható rá az anya képe.
1: Now, she was a prophet.
0: Proféta volt.
1: She was a judge.
0: Bíra volt.
1: She was a mighty leader of an army.
0: Egy hadsereg hatalmas vezetője volt.
1: She was a woman who rescued her nation.
0: Olyan asszony volt, aki megmentette a nemzetét.
1: She was somebody who brought a new history to their nation.
0: Olyan asszony volt, vagy olyan valaki, aki megváltoztatta a történelmet az országában. És azt mondja róla a Biblia, hogy anya Izraelben.
1: So come on, women can do some mighty things.
0: Tehát asszonyok, tehetünk nagy dolgokat.
1: Now, often in our today's thinking of a mother in Israel,
0: ahogyan ma gondolunk egy anyára Izraelben általában,
1: she's an older person in a church.
0: Ennek egy idősebb illetőnek kell lenni a gyülekezetben.
1: Somebody who you can ask for good advice.
0: Olyan embernek, akitől jó tanácsot lehet kérni.
1: Somebody who is recognized as a good ministry.
0: Akit jó szolgálóként ismernek el.
1: And all that is good.
0: És mindez jó dolog.
1: But don't let us limit what we expect from a woman.
0: De ne korlátozzuk azt, amit elvárunk egy nőtől.
1: There's one other scripture that you can mention for mother in Israel.
0: Igen, amit emlegethetünk az anya Izraelben témában.
1: 2 Samuel 20 verse 19. A very interesting scripture.
0: Nagyon érdekes, igen.
1: There was a rebellion in the kingdom of David.
0: Dávid királyságában lázadás tört ki.
1: And the the leader of the army had gone to a particular city.
0: És a hadsereg vezetője elment egy bizonyos városba.
1: Because this rebel who was confronting David had run into that city as a place of safety.
0: Mert ez a lázadó, aki David ellen lázadt, ebbe a városba menekült, hogy biztonságban legyen.
1: And now the army and the leader of the army is called Joab.
0: Joabnak hívták a hadsereg parancsnokát.
1: And he comes to this city.
0: És eljut ebbe a városba.
1: And they're gonna knock the city down.
0: Éppen le akarták rombolni a várost.
1: They're gonna invade the city.
0: Be akartak hatolni a
1: they
0: városba.
1: They want that man who's a rebel.
0: Mert el akarták kapni a lázadót.
1: Now there's walls around the city.
0: Fal volt a város körül.
1: And a woman comes to the wall.
0: És oda jött egy asszony a falhoz.
1: And she's looking down.
0: Kinézett a falon át.
1: She says, Joab, why are you fighting against our city?
0: És azt mondja, Joab, miért harcolsz a városunk ellen?
1: Are you going to destroy our city?
0: El akarod pusztítani a városunkat?
1: Are you going to destroy a mother in Israel?
0: El akarsz pusztítani egy anyát Izraelben?
1: And Joab said, no, surely I don't want to do that.
0: Joab azt mondta, hogy ilyet egyáltalán nem akarok tenni.
1: And Joab explains, you've got a man in that city who I want.
0: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
1: This wise mother of Israel,
0: ez a bölcs anya Izraelben,
1: she says, leave the problem to me.
0: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
1: I'll get him.
0: Én majd elkapom őt.
1: In a short while, they chopped off his head.
0: Rövid időn belül levágta a férfinek a fejét.
1: And threw his head down to Joab.
0: És kidobta a fejét Joabnak a falon kívülre.
1: And Joab says, thank you very much.
0: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
1: Problem solved.
0: Probléma megvan oldva.
1: And the army goes home.
0: És a hadsereg hazament.
1: And a rebel has his head taken off.
0: És levágták egy lázadó fejét körül a városba.
1: They want that man who's a rebel.
0: Mert el akarták kapni a lázadót.
1: Now there's walls around the city.
0: Fal volt a város körül.
1: And a woman comes to the wall.
0: És oda jött egy asszony a falhoz.
1: And she's looking down.
0: Kinézett a falon át.
1: She says, Joab, why are you fighting against our city?
0: És azt mondja, Joab, miért harcolsz a városunk ellen?
1: Are you going to destroy our city?
0: El akarod pusztítani a városunkat?
1: Are you going to destroy a mother in Israel?
0: El akarsz pusztítani egy anyát Izraelben?
1: And Joab said, no, surely I don't want to do that.
0: Joab azt mondta, hogy ilyet egyáltalán nem akarok tenni.
1: And Joab explains, you've got a man in that city who I want.
0: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
1: This wise mother of Israel,
0: ez a bölcs anya Izraelben,
1: she says, leave the problem to me.
0: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
1: I'll get him.
0: Én majd elkapom őt.
1: In a short while, they chopped off his head.
0: Rövid időn belül levágta
1: a férfinek
0: a fejét. And
1: threw his head down to Joab.
0: És kidobta a fejét Joabnak a falon kívülre.
1: And Joab says, thank you very much.
0: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
1: Problem solved.
0: Probléma megvan oldva.
1: And the army goes home.
0: És a hadsereg hazament.
1: And a rebel has his head taken off.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat második részében Eileen Vincentet hallhatjuk.
3: Áldott legyen az Úr.
4: I'm really happy, first of all, I must tell you this, I'm really happy to be with you.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, hogy mondjam ezt el elsőként.
4: And it's wonderful to see all you people come.
3: Csodálatos látni, hogy milyen sokan eljöttetek.
4: And now, are you ready to learn something new?
3: Készek vagytok valami újat tanulni?
4: Now, Alan has begun with a wonderful session.
3: Alan egy csodálatos tanítással kezdte.
4: Now, with this second session,
3: ezen a második tanításon,
4: I wish to lay a foundation for the things that I am going to share with you.
3: Szeretném lefektetni az alapjait annak, amit én fogok elmondani.

0: Joab explains, you've got a man in that city who I want.
1: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
0: This wise mother of Israel,
1: ez a bölcs anya Izraelben,
0: she says, leave the problem to me.
1: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
0: I'll get him.
1: Én majd elkapom őt.
0: In a short while, they chop off his head,
1: rövid időn belül levágta
0: and
1: a
0: throw his head down to Joab,
1: és kidobta a fejét Joabnak a falon kívülre.
0: Joab says, thank you very much.
1: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
0: Problem solved.
1: Probléma megvan oldva.
0: And the army goes home.
1: És a hadsereg hazament.
0: And a rebel has his head taken off.
1: És levágták egy lázadó fejét közben.
0: And you remember Deborah?
1: Emlékeztek Deborah-ra?
0: Remember Deborah? And what happened to Sisera?
1: Mi történt Sisera-val?
0: They put a tent peg through his head.
1: Hogy a homlokán át sátor fölöpött.
0: His head was taken off.
1: Levágták a fejét.
0: Mothers in Israel take the head off the enemy.
1: Az anyák Izraelben levágják az ellenség
0: Come
1: fejét.
0: Come on, mothers of Israel.
1: Gyerünk, anyák Izraelben.
0: We're going to take the head off the enemy.
1: Le fogjuk vágni az ellenség fejét.
0: And bring release into situations.
1: És szabadságot hozunk a helyzetekbe.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: All right, let's move on page 34.
1: Menjünk tovább a 34.
0: Three types of mentoring relationship.
1: Három fajta mentorolási kapcsolat van.
0: A casual mentor.
1: Van egy,
0: Now this input into a person's life is sporadic, but valuable.
1: A rendszertelen mentor, aki néha hat a másik ember életére, de amit tesz, az értékes.
0: It might be that you've got a traveling ministry.
1: Lehet, hogy utazó szolgálatod van.
0: And you see a person every so many months.
1: És néhány hónaponként találkozol valakivel.
0: And you never have an opportunity to develop a deep relationship.
1: És soha nem volt lehetőségetek arra, hogy mély kapcsolatot alakítsatok ki egymással.
0: But when you turn up,
1: de amikor megjelensz,
0: that person is there ready waiting for you.
1: Az az ember már ott van és vár téged.
0: And you might have just the right answer to their questions.
1: És lehet, hogy éppen csak tudod a jó választ a kérdésére.
0: You might be able to see prophetically exactly what they need to do.
1: Lehet, hogy profétailag éppen meglátod, hogy az illetőnek mit kell tennie.
0: You might have just the right word for them to move them on to the next place spiritually.
1: Lehet, hogy a megfelelő üzenetet el tudod neki mondani, hogy szellemileg eljusson a következő szintre.
0: And they will be looking for when you come.
1: És az illető már mindig nagyon várja, amikor jössz.
0: And it seems as if you're able to pick up with the relationship just where you left off.
1: És úgy tűnik, hogy amikor találkoztok újra, ott tudjátok folytatni a kapcsolatot, ahol abba hagytátok az előbb.
0: Now I want to tell you that kind of relationship is very valuable.
1: El akarom mondani nektek, hogy az ilyen fajta kapcsolat nagyon értékes.
0: For myself,
1: magam részéről,
0: I had that relationship with many different people in many different places.
1: Nagyon sok különböző helyen, nagyon sok különböző emberrel voltam ilyen kapcsolatban.
0: If I go there,
1: amikor oda megyek arra a helyre,
0: it would seem as if I have got something necessary or vital to give to that person at that point of time.
1: És meglátom az illetőt, úgy érzem, hogy valami lényeges, valami életbevágó, fontos dolgot kell neki adnom abban a pillanatban.
0: So don't underestimate even what I would call a casual mentoring relationship.
1: Tehát ne becsüljétek el azt sem, amit én rendszertelen mentorolásnak hívok.
0: Now, the next one I want to say is a practical relationship.
1: A következő az egy gyakorlati mentorolás.
0: And this comes out of that teacher gift.
1: Ez a tanítói ajándékból fakad.
0: You answer questions.
1: Amikor kérdésekre válaszol.
0: You give instructions.
1: Utasításokat adunk.
0: You sit around with a group of people.
1: Ott ülünk egy csoporttal.
0: And this is usually done in a group situation.
1: Ez általában csoportokkal történik.
0: But this person is usually like a teacher.
1: Ez a mentor általában olyan, mint egy tanító.
0: But this is a practical mentoring, which is very valuable.
1: Mentorolás, ami szintén nagyon értékes.
0: Now, the last one I want to mention here is the mentor for life.
1: Az utolsó, amit itt említeni akarok, az életre szóló mentor.
0: Now, this person,
1: ő
0: is a true spiritual mother or father.
1: Valódi szellemi anya vagy atya.
0: Now, they are going to stick with that person whatever happens.
1: Ők azok, akik megmaradnak a szellemi gyermekük mellett bármi történjék.
0: Through good times and through bad times.
1: A jó időkben és a rossz időkben.
0: And they just love one another.
1: Egyszerűen szeretik egymást.
0: And that person, you are there for that person for the rest.

0: to their life.
1: Something's
0: happened spiritually in your relationship that you know this person is a true son. And that is a son in a deep way.
1: És nagyon mélységes módon fiú az a
0: illető. It's as if you're in each other's hearts.
1: Olyan, mint a benne lennétek egymás szívében.
0: And nothing's going to separate that.
1: És ezt senki nem választhatja szét.
0: I could say a lot more about that, but I'm not going to do it here because my time's running.
1: Sokkal többet mondhatnék itt erről, de nem fogok, mert fut az időm.
0: Turn your page, and there the mentoring relationship, I say, is designed by God.
1: A mentori kapcsolat Isten találmánya, azt mondom ezután a jegyzetben.
0: So a spiritual mother has an opportunity which is designed by God to give and receive something which comes right from the heart of God.
1: A szellemi anyának lehetősége van arra, hogy adjon és kapjon olyasmit a szellemi gyermekével való kapcsolatban, ami Istennek a terve
0: Now,
1: volt.
0: I just want to say to you, those of you who are mentoring other people, don't underestimate the power of this.
1: Azt akarom mondani közületek azoknak, akik mentorolnak embereket, hogy ne becsüljétek alá ennek a dolognak az erejét.
0: Point D in your notes there is important to me.
1: Számomra nagyon fontos a D pont itt a jegyzetben.
0: I found that it's necessary, you know, if you're going to grow somebody up.
1: Rájöttem arra, hogy szükséges, hogyha valakit fel akarunk nevelni.
0: If you're going to see somebody come into the fullness of their gifting and calling,
1: ha látni akarjuk, hogy valaki eljut az elhívásának és az ajándékainak a teljességére,
0: you have to put yourself under.
1: Akkor nekünk alá kell, hogy helyezkedjünk az illetőnek.
0: And push them up.
1: És őket kell fölfelé nyomnunk.
0: You don't come and talk down to them.
1: Nem fölülről lefelé beszélünk ki az illetővel.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok
0: Come
1: ezt?
0: On, that's not going to grow people spiritually.
1: Mert ettől nem növekszenek az emberek szellemileg.
0: You do it the way Jesus did it.
1: Úgy kell tennünk, ahogy Jézus tette.
0: He got down low and washed feet.
1: Ő lehajolt, hogy alacsonyan legyen, és meg most a lábát a tanítványoknak. Nekünk is le kell ereszkednünk, alá kell szállnunk. A második helyet kell elfoglalnunk.
0: You're prepared to stand back.
1: Késznek kell lennünk visszalépni, hátralépni.
0: Just like with your own children.
1: Ahogy a természetes gyerekeinkkel is
0: You're
1: van.
0: Pushing them forward.
1: Előre felé toljuk
0: őket. You want to give them place.
1: Helyet akarunk nekik csinálni.
0: It takes work to do this.
1: Ehhez munka kell.
0: And it's a deliberate attitude you have to get.
1: És konkrét hozzáállásra van szükség a részünkre.
0: You have to put yourself down.
1: Alá kell szállnunk.
0: In order to raise up the next generation.
1: Hogy felemelhessük a következő nemzedéket.
0: I say here.
1: Azt mondom itt.
0: Plan for their greatness.
1: Tervezz úgy, hogy fiaid legyenek nagyjá.
0: Did you hear me?
1: Hallottátok ezt?
0: Plan for the greatness of the next generation.
1: Tervezd el a következő nemzedék nagyságát.
0: I'm telling you something which is close to my heart here.
1: Olyasmiről beszélek itt, ami közel áll a szívemhez.
0: Because I have such a strong desire within me.
1: Mert nagyon erős vágy van bennem arra.
0: That I truly could pass on a spiritual inheritance.
1: Hogy valóban továbbadhassak szellemi örökséget.
0: And everything in God grows.
1: És Istenben minden növekszik.
0: Come on, it gets bigger.
1: Minden nagyobbá válik Istenben.
0: It doesn't go smaller and smaller and smaller.
1: Nem egyre kisebb lesz.
0: Come on, God intends things to get bigger and bigger and bigger.
1: Isten azt akarja, hogy a dolgok egyre nagyobbak legyenek.
0: Not for our personal grandizement.
1: Nem a magunk személyes nagysága érdekében.
0: But for His glory.
1: Hanem az ő dicsősége érdekében.
0: And so expect your second generation, your next generation to go further than you.
1: Tehát számítsatok arra, hogy az utánatok jövő nemzedék előbbre jut nálatok.
0: Come on, if you shoot an arrow, it goes beyond you.
1: Hogyha kilősz egy illat, akkor ez tőled távolabb fog leesni.
0: Take your arrows and shoot them.
1: Fogjad az nyilaidat és lőd ki őket.
0: And plan for their greatness.
1: És tervezd el, hogy ők nagyok lesznek.
0: You do this by selfless praying for them.
1: Ezt úgy tehetjük meg, hogy önzetlenül imádkozunk
0: értük. Making opportunities for them.
1: És lehetőségeket teremtünk
0: Opening
1: a számukra.
0: Opening doors for them.
1: Ajtókat nyitunk ki a számukra.
0: Making their name known.
1: Ismertté tesszük a nevüket.
0: Come on, it might be that your name's not so known.
1: Lehet, hogy a te neved nem olyan ismert.
0: What's that matter? God
1: gets
0: the glory.
1: És mit számít ez? Isten kapja a dicsőséget.
0: Come on. We have to change our heart attitudes.
1: Meg kell változtatnunk a szívünk hozzáállását.
0: Now you can't give away what you want to keep.
1: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
0: Do you know this gets right to the depths of our selfishness?
1: Tudjátok, hogy ez az önzésünk mélyére hatol. Ez a gondolat.
0: If you really, if it's important to you to be the person in front, the important person.
1: Hogyha fontos neked, hogy te legyél a fontos ember, aki elő van.
0: If it's important for you to always have your name on the bill.
1: Hogyha fontos neked, hogy mindig a te neved legyen kiírva a papírra.
0: If it's all important for you, you're the person that they telephone and want to be in touch with.
1: Hogyha te akarsz lenni az, akit az emberek felhívnak telefonon, és akivel kapcsolatban akarnak lenni.
0: If that is where your heart is.
1: Hogyha ez van a szívedben, az a cél.
0: You're never going to give away that place to somebody else.
1: Soha nem fogod ezt a helyet átadni valaki másnak.
0: Come on, hear me.
1: Halljátok, amit mondok.
0: It will get right to the depths of your selfishness.
1: Ez az önzésünk mélyére vág.
0: You cannot give away what you want to keep.
1: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
0: And you can't give away and have it.
1: Nem lehet, hogy valamit oda is adsz, meg is tartasz.
0: Come on, you give it and you have an attitude, it's gone.
1: Hogyha odaadsz valamit, de rossz a hozzáállásod, akkor vége.
0: You know, God's economy works like this.
1: Istennél a gazdaság így működik.
0: Giving always brings increase.
1: Odaadsz valamit, ebből mindig növekedés lesz.
0: You know what I'm telling you is absolutely at the heart of my heart in this issue.
1: Ebben a témában ez van nekem is a szívem közepében.
0: Now I'm going to take a few moments and just finish this.
1: Pár percen belül be fogom ezt fejezni.
0: Pitfalls for mentoring. Let's go quickly.
1: Csapdák a mentori szolgálat minden szintjén.
0: You cannot mold a person into your own doctrinal positions.
1: Nem préselhetsz bele valakit a saját teológiai véleményedbe.
0: We're not here to make somebody like us or think like us.
1: Nem azért vagyunk ott, hogy olyanná tegyük az embereket, amilyenek mi vagyunk, vagy olyan gondolkodást építsünk belé, ami nekünk van. Mindannyiunknak van bűnös viselkedés.
0: The most sanctified amongst us have got some sinful attitudes and habits.
1: Köztünk a legmegszenteltebb embernek is vannak bűnös szokásai vagy hozzáállásai.
0: And we do not want to make our spiritual sons like ourselves.
1: És nem akarjuk a szellemi fiainkat magunkhoz hasonlóvá tenni.
0: Come on, we don't pass on those habits and those attitudes.
1: Nem akarjuk ezeket a hozzáállásokat és szokásokat továbbadni nekik.
0: We're passing on that which is of God.
1: Azt akarjuk továbbadni, ami Istentől van.
0: We can't pass on that which is according to the word of God.
1: Ami Isten igéje szerint való, azt akarjuk továbbadni.
0: And so therefore we have to have pure hearts and pure minds.
1: Ezért tiszta szívre és tiszta elmére van szükségünk.
0: Our attitudes have to have been so purified in the presence of God.
1: A hozzáállásunknak annyira meg kell tisztulnia Isten jelenlétében.
0: You know, this relationship.
1: Tudjátok, ez a kapcsolat.
0: Mentoring in this way and producing spiritual sons.
1: Az ilyen jellegű mentorulás és szellemi fiak létrehozása.
0: It is a very high calling.
1: De egy nagyon magas szintű elhívás.
0: And it requires that we don't bring any of our own personal traditional baggage.
1: És azt kell hozzá, hogy a személyes és tradicionális somogjainkat ne vigyük be ebbe.
0: We've got to deal with these issues.
1: El kell bánnunk ezekkel a problémákkal.
0: Now I just want to say this.
1: Csak azt akarom mondani.
0: In these days in which we live.
1: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
0: Homosexual relationships abound.
1: In every country. A homoszexuális kapcsolatok minden országban.
0: And when people see two people who love each other,
1: és amikor az emberek azt látják, hogy két ember szereti egymást,
0: they assume almost homosexual relationships.
1: Már szinte rögtön a homoszexuális kapcsolatra gyanakszanak.
0: But you remember what Alan read earlier, Paul's attitude to Timothy.
1: De tudjátok, amit Alan olvasott egy kicsit korábban, Pál hozzáállását Timóteushoz.
0: Paul called him a beloved son.
1: Pál azt mondta, hogy szerelmes fiam.
0: A true son in the faith.
1: Valódi fiam a hitben.
0: And the letters are full of affectionate terms.
1: A levelei tele vannak szeretetteljes kifejezésekkel.
0: And it's perfectly right in our God.
1: És a mi Istenünkben ezek teljesen
0: helyesek vannak.
1: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
0: Now, in these days in which we live,
1: ezekben a napokban, amelyekben élünk,
0: the devil can accuse us.
1: Az ördög vádolhat minket.
0: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
1: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk, és nincsen szexuális jellege a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
0: We must have a solid commitment to purity and holiness.
1: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
0: I felt I needed to say that in this present world in which we live.
1: Úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom ebben a jelenlegi világban.
0: Because I want to encourage you to develop truly loving relationships, men on men and women with women.
1: Bátorítani akarlak titeket, hogy valódi szeretetteljes kapcsolatokat építsetek ki nők nőkkel, férfiak férfiakkal.
0: And don't let us be controlled by the world's attitudes.
1: Ne engedjük, hogy a világ hozzáállásai irányítsák az életünket.
0: Let's do something which truly glorifies the Lord.
1: Csináljunk olyasmit, ami valóban dicsőíti az Urat.
0: We bless you, Jesus.
1: Áldunk téged, Jézus.
0: Hallelujah. Father, we're going to thank you to this night.
1: Atyám, hálát adunk neked ma este.
0: We bless you for your word.
1: Áldunk téged a te igédért.
0: And we ask you, Father,
1: kérünk, Atyám,
0: that you would do miracles amongst us,
1: hogy tegyél csodákat köztünk,
0: and that you would train us to be true spiritual mothers and fathers.
1: És képezz ki minket valódi szellemi anyákká és apákká.
0: We ask, Father, raise up spiritual mothers,
1: Atyám,
0: within
1: kérünk,
0: the body of Christ.
1: Támasz szellemi anyákat Krisztus testében.
0: And teach us how to conduct this glorious relationship.
1: És taníts minket arra, hogy ezt a dicsőséges kapcsolatot hogyan kell ápolni.
0: And teach us how to impart life to one another.
1: És taníts minket, hogy hogyan adjunk át életet egymásnak.
0: And Father, deliver our minds from.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat második része, melyben Eileen Vincentet hallhat.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telzerov tanít.
4: Hányan vannak ebben a teremben, akik házasságban élnek?
5: Keep them up.
4: Tartsátok felemelve a kezeteket.
5: Okay, your hands down.
4: Most már le lehet ereszteni.
5: Let me see the hands of the singles, those of you who are not
4: married. Vannak itt, akik egyedülállóak, tehát akik nem házasságban élnek, azok is emeljék fel a kezüket.
5: Just one hand. One hand, Gabor. One
4: csak
5: hand.
4: Egy kezet, right. Tehát egy ember csak egy kezet emeljen fel.
5: All right, good.
4: So
5: the looks like the majority of you here in the room are married.
4: Tehát úgy néz ki, hogy a teremben levők többsége házasságban van.
5: That's good.
4: Ez jó.
5: The rest of you who are not, this is an excellent weekend for you.
4: A többiek számára, akik még nem házasok vagy már nem, ez egy kiváló hétvége.
5: Because this isn't just really about marriage, it's about relationships in general.
4: Hiszen ez a tanítás nem csak a házasságról szól, hanem úgy általában a kapcsolatokról.
5: In the importance of marriage, which is my first subject for tonight.
4: A házasság fontossága, ami az elsődleges témám ma este.
5: Is to understand the importance that God himself places on relationship.
4: Azaz, hogy megértsük, hogy Isten mennyire fontosnak tekinti a kapcsolatokat.
5: And it's for this purpose that we were made.
4: Hiszen erre a célra alkotott minket.
5: You are not a working machine.
4: Nem egy dolgozógép vagy.
5: In this last month I've been putting in about 16-hour day work time.
4: Az elmúlt hónapban körülbelül 60 napnyit dolgoztam.
5: From 7 a.m. until 11 o'clock or midnight, it's just work, work, work.
4: Reggel 7-től este 11-ig vagy éjfélig csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam.
5: Well, I can't say I'm loving every minute of it, but I'm enjoying a lot of it.

0: Nem mondom, hogy minden percét nagyon szerettem, de nagyon élveztem.
1: But it's not the reason I live.
0: De én nem ezért élek.
1: I wasn't made for work.
0: Nem a munkára lettem teremtve.
1: Primarily.
0: Elsődlegesen.
1: That's not an excuse to sit down and fold your hands and twiddle your thumbs.
0: Persze ez nem mentség vagy kifogás arra, hogy leüljesek malmoz.
1: But at the core of God's heart is relationship.
0: De Isten szívének a közepén a kapcsolatok vannak.
1: And you and I have been made for this purpose.
0: És téged és engem, titeket és engem erre teremtett.
1: I don't know all the details of the previous schools that you've gone through. This is school number 4.
0: Nem ismerem az előző kurzusoknak minden részletét, amit már végig hallgattatok, ez a negyedik.
1: In previous schools there's been sort of a logical progression.
0: Az előző iskoláknak volt egy ilyen logikai fejlődés a tanításában.
1: Where we capture a vision for God's kingdom.
0: Amikor megragadjuk Isten királyságáról a látást.
1: What is God's purpose in the world?
0: Hogy mi Isten célja a világban?
1: What does he want to do with and through his church?
0: Mit akar tenni a gyülekezetével és a gyülekezetén keresztül?
1: In previous schools we talked about this new relationship that we have in Christ.
0: Az előző iskolákban erről az új kapcsolatról beszéltünk, amit Krisztussal nyertünk.
1: And at the core of this new relationship, the core of this new relationship is the fact that we've become God's sons.
0: És ennek az új kapcsolatnak az a lényege az van a magvában, hogy Isten fiaivá lettünk.
1: See, we've got to rethink our Christianity. I'm not a Christian. I am a son of God.
0: Tehát át kell gondolnunk a kereszténységünket. Én nem egy keresztény vagyok, hanem Isten fia.
1: And friends, when you start to think of your of the context of your life with God in the context of that relationship between a father and a son.
0: És amikor az életedről ebben az összefüggésben kezdesz gondolkodni meg magadról úgy, mint aki Isten fia vagy.
1: You get God's heart for relationship.
0: Akkor megragadhatod azt, hogy mi van Isten szívében a kapcsolatokkal kapcsolatban.
1: All that he does, all that he values, all that he's willing to die for is relationship.
0: Mindaz, amit ő akar tenni, mindaz, amit értékel, mindaz, amiért hajlandó meghalni, az a kapcsolat.
1: You are not a working machine.
0: Tehát nem dolgozógép vagy.
1: In previous schools we talked about the ability to hear God's voice, that God speaks to us personally, privately.
0: Az előző iskolákban megtanultuk, hogyan kell Isten hangját meghallanunk, amikor Isten nekünk személyesen szól.
1: But there's such a personal connection between us and God that he literally writes his laws, his will upon our hearts.
0: És olyan személyes, olyan közvetlen a kapcsolat Isten és mi közöttünk, hogy az ő akaratát a szívünkre írja rá.
1: My passion is not to preach to you from paper, from things written on black and white. My heart is to preach from to you, speak to you from the things that are written on my heart from God.
0: Én nekem nem az a szívem vágya, hogy papírról, fekete-fehér szövegből prédikáljak nektek, hanem hogy olyat prédikáljak, amit Isten a szívemre írt rá.
1: And God said he won't give us a list of rules, of do's and don'ts that we're to respect.
0: És Isten nem, tehát azt mondta, hogy ő nem egy ilyen tedd és ne tedd, tilos, szabad listát akar nekünk adni, ami szerint élnünk kell.
1: The passion in God's heart is to know you so personally, so well, and for you to know him so personally and so intimately that God can direct you and your heart personally.
0: Isten azt akarja, az van az ő szívében, hogy te olyan jól és személyesen ismerd őt, és olyan jól és személyesen ismerjen téged, hogy személyesen meg tudja neked mondani az akaratát.
1: And all that God wants to do, all that he destines to do through relationship, through marriage and family.
0: És Isten mindent, amit tenni akar, elkötelezte magát arra, neki ez a sorsa, hogy mindent a kapcsolatokon, a házasságon és a családon keresztül tegyen meg.
1: All of our civilization depends on the health of the family.
0: Az egész civilizációnk az egészséges családokon, illetve a család egészségén múlik.
1: And what is the core of the family?
0: És mi a családnak a magva?
1: The husband, right? The man.
0: A fér, nem? Hát ez a férfiú.
1: I'm the head of this house.
0: Én vagyok a ház feje.
1: No, it's the woman.
0: Nem, a nő.
1: She's really at the core of the family.
0: Ő igazán a családnak a mozgató rugója, nem?
1: We have a saying in Slovenia that it's the woman, she holds up all three corners of the house.
0: van egy Szlovéniában egy ilyen mondásunk, hogy a háznak három sarkát az asszony tartja.
1: At the core of the family is the relationship between a husband and a wife.
0: A család lényege az a férj és a feleség közötti kapcsolat.
1: It's the way that they relate to one another, that is the core of the family relationship. And when that relating is no longer there, the family disintegrates.
0: Tehát az egész családi létnek a lényege, a magva az a kapcsolat, amiben van a férj és a feleség egymással, és ha ez a kapcsolat megszűnik, akkor tulajdonképpen az egész család szétesik.
1: There are several well-known books that target the decline of civilizations and what are the key ingredients that led to their decline.
0: Sok vagy számos könyvet írtak már arról, nagyon jó, fontos könyveket, amelyek azt tárgyalják, hogy a civilizáció hanyatlása hogyan van, és hogy mik azok a tényezők, amelyek a civilizáció hanyatlásához vezetnek.
1: And without question, the number one characteristic that led to the decline of civilizations was the decline of the family.
0: És kétségtelen, hogy a legfőbb tényező, ami a civilizáció hanyatlásához vezet, az a család hanyatlása.
1: We are God's people.
0: Isten népe vagyunk.
1: A royal priesthood.
0: Királyi papság.
1: A holy.
0: Szent.
1: Nation.
0: Nemzet.
1: The devil captures and controls nations through the decline or the ignorance of family life.
0: A sátán nemzeteket a családi élettel kapcsolatos tudatlanságon, vagy a családi élet hanyatlásán keresztül ragad meg ejt rabságba.
1: And the devil is hard at work in your nation, in my nation, in Slovenia, to bring rapid decline and disintegration to the family.
0: És az ördög a ti országotokban is, az enyémben, Szlovéniában is keményen dolgozik azon, hogy nagyon gyorsan tudja szétverni a családokat.
1: And it is not the destiny of the church to participate in that decline, but for the rise of the family.
0: És az egyháznak az elhívása nem az, hogy részt vegyen a család hanyatlásában, hanem az, hogy felemelje a családot.
1: And God made the family as his first institution.
0: Isten a családot az ő első intézményeként alkotta meg.
1: And it's through families, through the relationship of the husband and wife and the fruit that they bear.
0: És a családon keresztül, tehát a férfi és a nő kapcsolatán keresztül, és az ő belőlük született gyümölcsökön keresztül,
1: that God determined to rule and administrate his world.
0: Akarja Isten uralni, igazgatni az ő világát. Ezt ő eldöntötte.
1: Through the family, through the husband and wife, God determined to rule and administrate his world.
0: Tehát Isten eldöntötte, hogy a családon, tehát a férjen és a feleségen keresztül fogja uralni és igazgatni a világát.
1: So I want to help you see the importance of your own relationship beyond just the four walls of your house or apartment, wherever you may live.
0: Tehát szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire fontos a ti életetek, a házatok vagy a lakásotok négy falán kívül.
1: It's the relationship that you share as a husband and wife that God determined to bring rule and to administrate his world.
0: Tehát Isten eldöntötte, hogy azon a kapcsolaton keresztül, amit ti mint férj és feleség ápoltok egymással, hozza be az ő uralmát és igazgatását a világba.
1: You are part, your little micro world is part of a big, much bigger macro world that God is administrating.
0: A ti mikrovilágotok része annak a hatalmas makrovilágnak, amit Isten igazgat és kormányoz.
1: And I'm convinced that before we can learn any techniques to help our marriage relationship.
0: És hiszem, hogy mielőtt megtanulhatnánk bármilyen módszert a házasságunk kezelésére.
1: Oh, thank God, there's book after book today on bookshelves and Christian stores talking about the marriage relationship. Thank God.
0: És hála az Úrnak, manapság a könyvesboltokban, a könyvespolcokon rengeteg könyv található a házasság megfelelő megéléséről.
1: And many of those techniques and wisdoms can be very helpful for us.
0: És ennek a bölcsességnek, ezeknek a módszereknek nagy része nagyon sokat segíthet.
1: But we need to do something before we start with techniques.
0: De kell tennünk valamit, mielőtt keresnénk a módszereket.
1: We first have to get God's heart for marriage.
0: Először meg kell ragadnunk, hogy mi van Isten szívében a házassággal kapcsolatban.
1: We have to understand his attitude.
0: Meg kell értenünk, mi az ő hozzáállása.
1: Because of our differences, particularly between man and woman.
0: Mert nagyon különbözőek vagyunk, különösen a férfiak különböznek nagyon a nőktől.
1: This is much easier for the woman to achieve than for the man.
0: A nők ezt sokkal könnyebben ragadják meg, mint a férfiak.
1: Guys, you are not a working machine.
0: Fiúk, ti sem vagytok munkagépek.
1: Well, that's pretty weak. No, that's.
0: Hát ez elég gyenge volt.
1: That's a little. You are not a working machine.
0: Tehát nem vagy munkagép.
1: I'm probably not so much different than you. Much of my value and much of my sense of importance comes from the success of my work.
0: Valószínűleg nem nagyon különböztök tőlem, én is a sikeremnek a mértékét, az értékemnek a mértékét nagy részben a munkám sikerén mérem le.
1: And I want to be successful.
0: És akarok sikeres lenni.
1: Therefore I work hard.
0: Ezért keményen dolgozom.
1: I want to see the fruit of the work of my hands.
0: Látni akarom a kezem munkájának a gyümölcsét.
1: But that's not where my identity lies.
0: De az identitásom nem ebben van.
1: And I have to define success in such a way.
0: És a sikert úgy kell meghatároznom.
1: There's a, you see this board right here?
0: Látjátok itt ezt a táblát?
1: You see this board?
0: Látjátok a táblát? Látjátok.
1: I'm gonna draw on it for you.
0: Rajzolni fogok rá.
1: I want you to draw a circle of success.
0: Szeretném, hogyha megrajzolnád a siker körét.
1: Okay, you see the circle?
0: Látjátok a kört, a siker köre.
1: Many people draw their circle of success. I'm speaking to you, man.
0: Nagyon sok ember rajzolgatja a sikerek körét, most a férfiakról beszélek, főleg.
1: Where the family is outside.
0: És úgy rajzolja ezt meg, hogy a család kívül esik a körön.
1: And I want you to create a mental picture where you define success, the circle of your success, and all that you do with your family within the circle.
0: És szeretném, ha elképzelnétek, hogy abban a körben, ami mindarról szól, amit ti tesztek, benne legyen a családotok.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: Oh man, that is really bad.
0: Hát ez nagyon gyengus volt.
1: Ladies, now we're drawing a circle. This is all the men and your relationship, husband and wife, your kids. You're now in the circle of his success.
0: Tehát hölgyeim, most elmondom, hogy lerajzoltam a férfiúk sikerének a körét, amiben benne vagy te, meg benne vannak a gyerekeid az ő sikerek körében.
1: And all the ladies said.
0: És az összes hölgy azt mondja.
1: That's better.
0: Hát ez már jobb volt.
1: No matter how much I achieve, no matter how much I achieve.
0: Akármennyit is érek el.
1: No matter how thick my wallet would be if I had one.
0: Teljesen mindegy, milyen vastag lenne a pénztárcám, ha nálam lenne.
1: No matter with whom I may rub shoulders in life. Dropping names of important people that I associate with.
0: Teljesen mindegy, hogy az életem során hány nagyon fontos és híres emberrel tudok személyes kapcsolatba kerülni.
1: Makes absolutely no difference if I am unable to live in harmony with the most important woman in my life.
0: Ez teljesen mindez egyáltalán nem számít, hogyha nem vagyok képes összhangban élni az életemben legfontosabb nővel.
1: And true spirituality.
0: És az igazi szellemiség.
1: Is demonstrated first and foremost in this relationship.
0: Elsősorban és leginkább ebben a kapcsolatban mutatkozik meg.
1: Oh.
0: Jui.
1: The true measure of my spiritual life.
0: Az én szellemi életem igazi mérője.
1: As a husband, as a man.
0: Mint férfinak, mint férnek a szellemi életem mérője.
1: Is not measured primarily in what God does through me.
0: Nem elsősorban azon mérhető le, vagy az határozza meg, hogy Isten rajtam keresztül mit tesz.
1: But it will be measured in the vitality and the fullness present in my wife.
0: Hanem azzal, hogy a feleségemben mennyi az életerő, és mennyire érzi magát beteljesedetnek.
1: When Jesus decided to win back God's world for himself.
0: Amikor Jézus eldöntötte, hogy visszanyeri magának Isten világát.
1: He chose not to do it alone.
0: úgy döntött, hogy ezt nem egyedül teszi.
1: It's not a Chuck Norris program.
0: Ez nem egy ilyen Chuck Norris féle akció.
1: You know he's a believer, by the way.
0: Tudjátok egyébként, hogy ő hívő.
1: Chuck Norris is a strong born again Christian.
0: Chuck Norris egy erős újjászületett hívő. Nem viccelek.
1: We have a gentleman coming to Slovenia in a month from now. His name is Nick Vujicic, a man without arms or legs.
0: Egy Nick Vujicic nevű ember fog jönni Szlovéniába egy hónapon belül. Ő egy olyan ember, akinek sem karja, sem lába nincs.
1: And we've rented out the largest possible stadiums and sports arenas we can possibly rent for these upcoming events.
0: És kibéreltük az elérhető legnagyobb stadionokat, termeket, helyeket azokra a rendezvényekre, amiket ő fog tartani.
1: And we were having a meeting one day and we were talking about this and we said, you know, we ought to follow this up with something else.
0: És erről beszélgettünk egyik nap, hogy ez hogy lesz, mint lesz, és beszéltünk arról, hogy ezt követni fogjuk, tehát utána is fogunk csinálni valamit.
1: And one of our guys in the room said, well, why don't we invite Chuck Norris?
0: És akkor valaki ott a szobában azt mondta, miért nem hívjuk meg Chuck Norris-t?
1: I mean, he's really popular in Slovenia. I don't know how it is here in Hungary.
0: Mert Szlovéniában nagyon népszerű, nem tudom Magyarországon mennyire.
1: Every day you get a fresh joke about Chuck Norris on Facebook.
0: Minden nap van a Facebookon egy új vicc Chuck Norrisról.
1: And everyone started laughing. He said, "Are you kidding?"
0: És elkezdtek a többiek nevetni a szobában, hogy hát viccel.
1: He said, "No, we're translating his book, his testimony right now. It's going to come out in Slovene this year."
0: Ez az ember azt mondta, egyáltalán nem viccelek, hiszen a bizonyságtételéről szóló könyvet éppen most fordítjuk szlovénre, és ebben az évben meg fog jelenni.
1: So one of our team members wrote to Chuck Norris, says, "Would you be willing to come to Slovenia if we invited you?"
0: Úgyhogy a csapatunkból valaki írt Chuck Norrisnak, megkérdezte, hogyha meghívnánk, hajlandó lenne eljönni.
1: He said, "Yes."
0: És azt mondta, igen.
1: Oh my goodness.
0: Te jó ég.
1: Chuck Norris.
0: Chuck Norris.
1: And we shared this with a gentleman.
0: Elmondtuk ezt egy úriembernek.
1: In political circles.
0: Aki politikai körökben dolgozik.
1: We said we want to invite Chuck Norris to Slovenia.
0: És elmondtuk neki, hogy meg akarjuk hívni Chuck Norris Szlovéniába.
1: He looked at us with big eyes. He said, "You're joking."
0: Hatalmas kerek szemekkel nézett ránk, vicceltek.
1: He said, "No, we're serious."
0: Azt mondtuk, nem, ez komoly.
1: He says, "We'll make him president."
0: Azt mondja, akkor elnökké választ.
1: Chuck Norris will save Slovenia.
0: Chuck Norris fogja megmenteni Szlovéniát.
1: God chose not to do it alone. He's not Chuck Norris.
0: Isten úgy döntött, hogy ő nem egyedül fogja csinálni. Ő nem Chuck Norris.
1: Instead,
0: ehelyett,
1: he invited his bride.
0: Meghívta a mennyasszonyát is.
1: And as a team together.
0: És ők ketten, mint egy csapat.
1: In cooperation with one another.
0: Együttműködve.
1: In a teamwork of such intimacy and closeness.
0: Egy olyan bensőség és egy olyan közelségen alapuló csapatmunkában.
1: Where there's acceptance.
0: Olyan, ahol elfogadás van.
1: Where there's honor.
0: Ahol tisztelet van.
1: Where there's affirmation.
0: Ahol egymás bátorítása van.
1: Where there's respect.
0: Ahol tisztelet van.
1: They would win the world together.
0: És megbecsülés van. Ők együtt fogják visszanyerni a világot.
1: They would have a common purpose.
0: Közös céljuk van.
1: They would have common goals.
0: Közös célkitűzéseik lesznek.
1: They would have common values.
0: Közös lesz az értékrendjük.
1: Do you see this relationship between Christ and his church, what we are to model?
0: Látjátok most már ezt a kapcsolatot Krisztus és az ő egyházak között, mennyasszonyok között, amit nekünk be kell mutatnunk?
1: He is the reality.
0: Ő a valóság.
1: And we are the shadow.
0: És mi vagyunk az árnyék.
1: Before we can talk about techniques, we've got to capture a compassion and understanding about what are the core values in relationships.
0: Mielőtt a módszerekről beszélhetnénk, meg kell ragadnunk a kapcsolatoknak az alapértékeit, azt az irgalmat, ami benne kell, hogy legyen, megértés.
1: Because God wants your relationship as a husband and wife.
0: Mert Isten azt akarja, hogy a ti házasságotok
1: to be a catalyst for healing.
0: A gyógyulásnak a közvetítője legyen.
1: For you personally.
0: A számotokra személyesen.
1: It's the context in which you can be, where you can grow and become the kind of person that God has destined you to be.
0: Hiszen a házasságon belül növekedhetsz és válhatsz azzá az emberré, azzá a személyiségé, akivé Isten téged tervezett.
1: And in the power of that healing and in the power of that wholeness, God wants to work through you to bring cataclysmic change to the world you live in.
0: És ennek a gyógyulásnak és ennek az épségnek az erejével akarja rajtatok keresztül Isten azokat a hatalmas történelemformáló változásokat behozni a világba.
1: And I think it's vital that we as men, first and foremost, that we're the ones who capture God's heart for it.
0: És azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak kell elsősorban megragadnunk, hogy mi van Isten szívében ezzel kapcsolatban.
1: All the ladies said.
0: Minden, hogy azt mondja.
1: Amen. Yeah. Let me give you 5 simple, basic emotional needs that every human being has, man or woman.
0: Elmondom nektek azt az 5 alapvető érzelmi szükséget, ami férfiakban és nőkben egyaránt megvan.
1: Every one of us in this room has an emotional need to be accepted.
0: Ebben a teremben mindennyikünknek van egy érzelmi vágya arra, hogy elfogadják.
1: We just want to be received.
0: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
1: You know how important it is psychologically when somebody walks through the doors of this church?
0: Tudjátok, hogy pszichológiailag mennyire fontos, amikor bejön valaki ebbe a gyülekezetbe?
1: And there's somebody at the door who puts out their hand and shows them a smile and says, "Welcome."
0: És van valaki az ajtónál, aki kezet nyújt, aki rámosolyog, és azt mondja, hogy üdvözöllek.
1: Those people at the door are probably the most important people in this entire church.
0: Ebben az egész gyülekezetben valószínűleg azok a legfontosabb emberek, akik az ajtónál állnak.
1: They're far more important than Polly and Kati.
0: Sokkal fontosabbak, mint Polly és Kati.
1: With all due respect to
0: minden illendő tisztelettel mondom ezt.
1: Because those people at the door are the first impressions someone's going to get when they walk into this environment.
0: Mert amikor valaki bejön az ajtón, akkor az első benyomása erről a helyről attól származik, aki az ajtóban fogadja.
1: And they're already making choices. They're already experiencing something emotionally within when they step through the door and shake that person's hand. That face means something.
0: És az az ember, aki bejön az ajtón, és akinek megrázza valaki a kezét és rámosolyog, az az ember már elkezd valamit átélni érzelmileg, és már kezd ítéleteket hozni, illetve kezd már véleményeket alkotni, döntéseket hozni.
1: Welcome, we're so glad to have you. Thanks for coming.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. Annyira örülünk, hogy eljöttél. Üdvözlünk téged.
1: It's a deep emotional need every human being has.
0: Ez egy mély érzelmi szükség, ami minden emberben benne van.
1: So when you come home after a long day,
0: tehát amikor hazaérsz egy hosszú nap után,
1: you walk through the door.
0: Bemész az ajtón.
1: And you hear.
0: És hallod.
1: Where have you been all day?
0: Hol voltál egész nap?
1: Now that's not setting the tone for the rest of the evening very well.
0: Hát ez nem túl jól állítja be a hangulatot az este további részéhez.
1: Your daughter comes home after a long day.
0: A lányunk hazajön egy hosszú nap után.
1: You know, sometimes the dogs get a better reception than the human beings.
0: Néha a kutyákat nagyobb szeretettel fogadják, mint az embereket.
1: I don't know how it is in your home.
0: Nem tudom, nálatok hogy van.
1: The dog comes to you. Oh, nice to see you.
0: Oda jön hozzád a kutyád, és akkor ott ölelkeznek, örült te is, hogy őt látod, ő is örül, hogy téged.
1: Your son comes through the door. Where you been all day?
0: És akkor, ahogyha fiad jön, hol voltál egész nap? He walked the dog.
1: Huh?
0: He walked the dog.
1: Ah, he walked the dog.
0: Sétált neki a kutyát, mondta Katona Pali.
1: Friends, God designed marriage to be a place where we are accepted.
0: Isten úgy tervezte a házasságot, mint olyan közeget, amelyben elfogadottak vagyunk.
1: Just like we are.
0: Úgy, ahogy vagyunk.
1: It's a deeper emotional need than many of us are aware of.
0: Ez az érzelmi szükség mélyebb, mint legtöbben gondoljuk.
1: And guys, it's important that we create an environment where our wife, where she feels, where she knows that she is accepted.
0: És férfiak, fontos, hogy olyan légkört hozzunk létre, olyan hozzáállásunk legyen, amelyben a feleségünk elfogadottnak, szeretetnek érzi magát.
1: Ladies, you have the power to create an environment in your home where each member of your household, including your husband, feels accepted when he comes through the door.
0: És hölgyeim, nálatok van az az erő, hogy megtehet, elérhetitek, hogy az otthonotokban olyan légkör legyen, hogy mindenki, aki hazajön hozzátok, a férjeteket is beleértve, befogadottnak, elfogadottnak érezze magát.
1: And God more than anyone else knows this emotional need that we have. That's why he has accepted us.
0: És Isten nagyon jól tudja, hogy ez a legnagyobb érzelmi szükségünk, és ezért ő elfogadott minket.
1: The Bible says, Paul says to the churches, he says, accept one another just as Christ has accepted you.
0: Azt mondja Pál a leveleiben a gyülekezeteknek, hogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus elfogadott titeket.
1: Do you remember the time when you experienced God's acceptance of you? You walked into his arms and he grabbed hold of you.
0: Emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor Isten először elfogadott titeket, hogy átölelt titeket a karjával, megragadott titeket.
1: To hear that God loves me, that he wants a relationship with me, and he accepts me just like I am, changed my life.
0: Megváltoztatta az életemet az, amikor hallottam, hogy Isten szeret engem, elfogad engem, akar engem, pont úgy, ahogy vagyok.
1: And friends, on the basis of that fact, I cannot help but do the exact same thing for everybody, anyone else in my environment.
0: És hogyha ezt igazán átélem, akkor nem tehetek más, mint hogy én is ugyanezt teszem másokkal, akik körülöttem vannak.
1: As God's beloved children imitate who?
0: Mint Isten szeretett gyermekei, kit utánozzatok?
1: Imitate God.
0: Istent.
1: Need number two is attention.
0: A második számú szükség a figyelem.
1: You know what attention is?
0: Tudjátok mi a figyelem?
1: It's when your wife is talking.
0: Amikor a feleséged beszél hozzád.
1: And you read the newspaper.
0: És te meg újságot olvasol.
1: Ah, yeah.
0: Ó, igen, persze. Igen.
1: Or you watch the television.
0: Vagy tévét nézel. És kapcsolgatod.
1: What?
0: Tessék?
1: Yeah.
0: Ja, igen.
1: Come on, I'm watching the game.
0: A meccset nézem.
1: Attention. Every one of us has an emotional need for
0: figyelem.
1: Attention.
0: Mindegyikünkben megvan az az érzelmi szükség, hogy figyeljenek ránk.
1: Every child has an emotional need to have the attention of his dad or his mom.
0: Minden gyermeknek érzelmileg szüksége van arra, hogy az apukája vagy az anyukája figyeljen rá.
1: And we demonstrate our attention by giving someone our eyes.
0: És azzal mutatjuk meg valakinek, hogy figyelünk rá, hogy nézünk rá.
1: When somebody speaks to them, you look them back in their eyes and you give them your attention.
0: Amikor valaki beszél hozzád, akkor te visszanézel rá és figyelsz rá.
1: And that attention meets an emotional need within a human being's heart.
0: És ez a visszanézés, ez a figyelem az emberek szívében egy érzelmi szükséget tölt be.
1: And many times a husband and a wife, they need to learn to integrate the skills of giving each other the attention they both deserve.
0: És sokszor a feleségnek és a férjnek meg kell tanulni, hogy hogyan kell egymásnak azt a figyelmet adniuk, amit mind a ketten megérdemelnek.
1: Guys, we are not working.
0: Fiúk, nem vagyunk munkagépek.
1: And my definition of success.
0: És én úgy határozom meg a szükséget.
1: Has to include.
0: Hogy úgy kell meghatároznom.
1: My most important asset.
0: Hogy a legnagyobb kincsem.
1: My wife.
0: A feleségem.
1: Acceptance, attention.
0: Elfogadás, akit elfogadok, akit figyelek.
1: Need number three is appreciation.
0: A harmadik számú szükség az értékelés, a megbecsülés.
1: You know what appreciation is?
0: Tudjátok, mi a megbecsülés?
1: Appreciation is my either verbal or non-verbal expressions of gratitude and thankfulness.
0: Az, amikor szóban vagy nem szóban kifejezem a hálámat, a köszönetemet.
1: My wife is a fantastic cook.
0: A feleségem fantasztikusan főz.
1: Before she got married, she never I don't know if she ever cooked anything in their kitchen.
0: Nem tudom, hogy mielőtt hozzám jött feleségül, életében valaha főzötte a konyhában
1: because
0: valamit.
1: My mother-in-law, she had the kitchen.
0: Mert az anyósomé volt a konyha.
1: So when we got first married, she was really kind of nervous how this was going to happen, and she said she told me don't invite anybody for lunch.
0: És amikor összeházasodtunk, nagyon ideges volt efelől, hogy hogyan fog ez neki összejönni, és mondta nekem, hogy nehogy meghívjak valakit ebédre.
1: So we're married a week, and guess what?
0: Tehát egy hete voltunk házasok, mit gondoltok, mi történt?
1: Oh, honey, I just met this Greg couple. We're coming for lunch. I just met this great couple and we're coming for lunch.
0: Igen, tehát hogy telefon, hogy éppen most találkoztam drágám ezzel a nagyszerű házaspárral, jönnek hozzánk ebédre.
1: It was fantastic.
0: Great. Fantasztikus volt, óriási.
1: And all those that skills, the anointing in the kitchen from my mother-in-law just flowed right to her.
0: Tehát egyszerűen az anyósomról ez a konyhai kelet beleáradt a feleségembe.
1: But after 17 years of marriage,
0: de 17 év házasság után,
1: you can start to take for granted things that you absolutely loved and valued when you first started.
0: Elkezdhettek természetesnek tekinteni olyan dolgokat, amelyeket kezdetben nagyon szerettetek és nagyon értékeltetek.
1: Every one of us has a deep emotional need within to be appreciated for the things that we are and do.
0: Mindannyiunkban ott van az érzelmi szükség, hogy értékeljenek minket azért, akik vagyunk és amit csinálunk.
1: I like to hear after hours of working and things that we do, or I put something together in the house, or I change a light bulb. Man, it feels great when somebody says, hey, thanks.
0: Én nagyon szeretem azt, amikor otthon valamit, több órányi munkával valamit létrehoztunk, valamit alakítottunk, vagy kicseréltem egy villanykörtét. Nagyon szeretem azt hallani, hogy köszönöm, nagyszerű.
1: Now, well, it's about time. I've been doing this for 2 months. I've been trying to get that light changed.
0: Tehát mondjuk nem azt, hogy na már éppen nagyon ideje volt, mert már 2 hónapja nem tudom elérni, hogy kicserél a villanykörtét.
1: You see, if we understand our own emotional needs and the needs of another human being, friends, we can go a long way to avoiding unnecessary troubles in marriage.
0: Hogyha megértjük a saját érzelmi szükségeinket és a más emberek érzelmi szükségeit, akkor nagyon sokáig eljuthatunk, anélkül, hogy baj lenne a házasságunkkal.
1: Really common courtesies we ideally we could learn in our home environment.
0: Nagyon fontos, hogy az otthonunkban is megtanuljuk az egyszerű udvariasságot gyakorolni és fejleszteni.
1: I had a father who was generous in giving appreciation.
0: Az én apukám nagyon jól tudott értékelni.
1: He didn't hide his gratitude and thankfulness.
0: Vagy elismerni, nem rejtette el a háláját, a köszönetét.
1: And he expressed it verbally, he expressed it non-verbally with hugs and various kinds of non-verbal expressions of appreciation.
0: Elmondta szóval is, és kifejezte mindenféle szó nélküli módokon, ölelésekkel és egyéb dolgokkal, hogy ő most hálás.
1: My wife comes from a different environment where verbal expressions and non-verbal expressions of appreciation were very rare.
0: Az én feleségem olyan családból származik, ahol nagyon ritka volt, akár szóban, akár nem szóban kifejezni az értékelést.
1: Do you remember when Jesus came to the Jordan River?
0: Emlékeztek, amikor Jézus oda ment a Jordánhoz?
1: He goes into the water.
0: Bement a vízbe.
1: He's baptized.
0: Bemerítkezett.
1: The heavens open.
0: Megnyílt a menny.
1: And what happens?
0: És mi történt?
1: God affirms his son.
0: Isten megdicséri, megerősíti a fiát.
1: Hey, you're my son.
0: Te vagy a fiam.
1: And you're the best.
0: Te vagy a legjobb.
1: I'm so proud of you.
0: Annyira büszke vagyok rád.
1: When you live in a relationship longer, sometimes we forget this simple grace.
0: Amikor nagyon sokáig élünk egy kapcsolatban, akkor néha már elfelejtjük ezt a nagyon egyszerű kedvességet és jó indulatot.
1: And we take each other for granted.
0: És természetesnek tekintjük egymást.
1: My wife irons my shirts.
0: A feleségem vasalja az ingeimet.
1: The one I forgot to take with me on this trip.
0: Azt is, amit elfelejtettem elhozni erre az úton.
1: I apologize, I'll be wearing the same clothes tomorrow when I come.
0: Úgyhogy elnézést, holnap ugyanez a ruha lesz rajtam.
1: I promise to take a shower before.
0: De megígérem, hogy előtte le fogok zuhanyozni.
1: And sometimes I have to stop and say, honey, thank you. Thank you. Thank you for ironing my shirts.
0: Néha meg kell állnom, és meg kell köszönnöm valamit a feleségemnek, például, hogy kivasalta az ingeimet.
1: Honey, you're cooking, it's better every...
0: Drágám, minden...
1: Every year, every month, every day.
0: Minden évben, minden hónapban, minden nap egyre jobban főzöl.
1: Honey, thanks for your involvement with the kids. You're absolutely fantastic.
0: Drágám, köszönöm, hogy foglalkozol a gyerekekkel. Egyszerűen csúcs vagy, hogy csinálod.
1: Friends, sometimes it's hard to give what we ourselves have never experienced.
0: Barátaim, néha nehéz adni azt, amit mi magunk soha nem éltünk át.
1: But I beg you.
0: De könyörgöm.
1: Start trying.
0: Kezdjétek el próbálni.
1: And draw from your own relationship with God himself.
0: És merítsetek ehhez az Istennel való kapcsolatotokból.
1: God's not over you waiting for you to make your next mistake and to make you aware of it.
0: Isten nem úgy várakozik a közeletekben, hogy elkövessétek a következő hibátokat és azonnal tudatosíthassa bennetek, hogy mit követtetek el.
1: He wants to express his appreciation toward you.
0: Isten bátorítani akar, ki akarja fejezni, hogy értékeltiteket.
1: I know what it's like to feel emotionally from a dad who expresses his gratitude and says, "Son, I believe in you. I love you. I appreciate you."
0: Én tudom, hogy milyen átélni egy apától azt, amikor azt mondja, hogy fiam, szeretlek téged, értékellek téged, nagyon jól csinálod, amit csinálsz.
1: And if our earthly dads, who are evil, Jesus says, know how to give good gifts to their children, how much more the heavenly Father?
0: És azt mondta Jézus, hogy ha mi a földi atyáink, akik gonoszak, tudják, hogyan adjanak jó dolgokat a gyermekeiknek, akkor mennyivel inkább tudja, ami mennyei atyánk.
1: God is generous in expressing his appreciation for you.
0: Isten nagyon bőkezűen fejezi ki az értékelését irántatok.
1: I believe in you.
0: Hiszek benned.
1: You're my son, you're my daughter, you're the best.
0: A fiam vagy, a lányom vagy, te vagy a legjobb.
1: So much of our marriage, our ability to relate is really a reflection of the health or the non-health of my own relationship with God.
0: A házasságunkban nagyon sok minden tükröződik abból, hogy az Istennel való saját kapcsolatom mennyire jó vagy mennyire nem.
1: If I've been accepted by God,
0: ha Isten engem elfogadott,
1: then through me there's created an environment where I'm accepting of others, and more than anyone else, she becomes the first recipient of that acceptance.
0: Akkor Isten rajtam keresztül egy olyan közeget hoz létre, amelyben én mindenki más is elfogadok magam körül, és az első embernek, a legfontosabbnak, aki ezt átéli, a feleségemnek kell lennie.
1: And she's very different from me.
0: És ő nagyon különbözik tőlem.
1: See, I'm sitting here during the worship and enjoying, and she's crying.
0: Én ott élvezem a dicsőítést, benne vagyok, teljesen ott ülök, ő meg ott mellettem ül és sír.
1: Boy, if I was insecure, I could be a little, boy, she's crying, and I'm not, you know, what's wrong with you? Quit crying.
0: És én meg ettől kényelmetlenül érzem magam, hogy én követtem el valamit, vagy most mitől sír épp, hát hagyja már abba, hát ez olyan kínos.
1: Well, she's just different.
0: Ő csak más.
1: She's more emotional than me.
0: Ő érzelmesebb, mint én vagyok.
1: We'll talk more about those differences a little bit later.
0: Kicsit később majd beszélünk ezekről a különbözőségekről.
1: But if I can see that God has accepted a whole spectrum of people that are different than me.
0: Hogyha én látom azt, hogy Isten mindenféle embereket elfogadott, akik nagyon különböznek tőlem.
1: Can I not learn to do the same?
0: Akkor nem vagyok én képes vajon megtanulni ugyanezt?
1: And can I not allow my wife to be the first recipient of that grace?
0: És nem engedhetem, hogy a feleségem legyen az első, aki átéli ezt a kegyelmet a részemről?
1: 5 emotional needs, acceptance.
0: 5 érzelmi szükség, elfogadás.
1: Attention.
0: Figyelem.
1: Appreciation.
0: Értékelés.
1: Affirmation.
0: Megerősítés, vagy jóváhagyás.
1: And respect.
0: És tisztelet.
1: Friends, our spirituality is demonstrated first and foremost in the home.
0: Az otthonunkban fejeződik ki elsősorban a szellemiségünk.
1: And the true measure of my spiritual life as a husband is not measured what God does through me.
0: És nekem férnek a szellemi életemet nem elsősorban az mutatja meg a minőségét, hogy but, Isten mit tesz rajtam keresztül.
1: But it's first measured in the vitality and the fullness present in my life.
0: Hanem a feleségem elevensége és beteljesedettsége az elsődleges mutatója ennek.
1: Where's that in the Bible?
0: Hol van ez a Bibliában?
1: Turn to 1 Timothy chapter 3.
0: 1 Timóteus 3-hoz lapozzunk.
1: 1 Timothy chapter 3.
0: 1 Timóteus 3.

0: If anyone would like to be a bishop, it's a good thing that he desires, the Bible says. Chapter 3, verse 1.
1: A Biblia szerint itt az első versben, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.
0: Someone who stands in front, someone who basically who leads.
1: Valaki, aki elől áll, aki alapvetően vezet.
0: He sets his heart on a good thing. It's a noble task.
1: Ez egy nemes feladat, nagyon jó dolog van a szívén az embernek.
0: First of all, but the overseer must be above reproach, the husband of one wife.
1: Verse 2. Igen. De a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, második vers.
0: Then in verse 4.
1: Negyedik vers.
0: He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
1: Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel vagy tisztelettel.
0: For if anyone has not learned to manage his own family, how can he manage God's house?
1: Mert ha valaki az ő tulajdonházát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?
0: So ministry in, within, and through the church, my first training ground is my home.
1: Tehát ahhoz, hogy a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül szolgáljak, az első kiképző területem az otthonom.
0: The Catholic Church took this page of the Bible and took it out and threw it away.
1: A katolikus egyház a Bibliából kitépte ezt a lapot és eldobta.
0: And now we have spiritual leaders who have no practical practice in the context of a home where they nurture relationships where people are relatively healthy.
1: Tehát most olyan vezetőik vannak, akiknek nincsen gyakorlati tapasztalatuk, és gyakorlatban nem képeződtettek ki arra az otthonukba, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolatban együtt élni, akik viszonylag egészséges lelkű emberek.
0: Stupidest thing in the world to do.
1: A világon a legostobább dolog, hogy ezt tették.
0: Because God wants to see that his influence upon my life practically benefits someone else.
1: Mert Isten azt akarja látni, hogy az ő hatása az életemben gyakorlati segítség legyen valaki másnak.
0: And God destined that the first person to be the benefit of that practical healthy influence would be a wife or a husband.
1: És Isten úgy döntött, hogy az első ember, aki igazán kedvezményezett ennek az egészséges, pozitív hatásnak Istentől, az a férj, illetőleg a feleség legyen.
0: And together, through our teamwork,
1: és együtt a házas pár a csapatmunkájában,
0: that core of the family,
1: ami ugye ők ugye a családnak a magva,
0: neither the husband nor the wife alone,
1: nem egyedül a férj vagy a feleség,
0: but their interaction and their relationship,
1: hanem az ő kölcsönhatásuk, az ő kapcsolatuk,
0: creates offspring,
1: hozza létre az utódokat,
0: in which they respect and honor their parents,
1: és ezek az utódok tisztelik és becsülik a szüleiket.
0: And they are God's first kingdom team.
1: Ők Isten első királyságos csapata.
0: To give the devil Jesus.
1: Hogy az ördögnek jól megmutassák Jézust.
0: You know, this is Jesus.
1: Tudjátok, ez Jézus most itt.
0: J-E-S-U-S.
1: Jól megmutatjuk az ördögnek.
0: And our life together as a family
1: és a közös családi életünk
0: isn't just for our own enjoyment.
1: Nem csak arra van, hogy mi ezt élvezzük.
0: No. No, we have a design, we have a destiny.
1: Van egy rendeltetésünk, van egy célunk.
0: And in order for us to be an effective team,
1: és ahhoz, hogy mi hatékony csapat legyünk,
0: we've got to live in harmony together.
1: Összhangban kell élnünk egymással.
0: We've got to work together.
1: Együtt kell dolgoznunk.
0: We've got to respect each other's different gifts.
1: Tisztelnünk kell egymásban a különböző ajándékokat.
0: I'm not a solo act.
1: Nem szóló énekes vagyok, és nem egy egyszemélyes színdarab.
0: And marriage becomes the place where my spiritual life is practiced.
1: És a házasság, a családi élet az a hely, ahol a szellemi életemet gyakorolhatom.
0: And all of eternity celebrates marriage.
1: És az egész örökkévalóság ünnepi a házasságot.
0: Between Christ,
1: Krisztus,
0: and his bride.
1: És az ő mennyasszonyok között.
0: It starts with marriage. In the beginning, it starts with marriage.
1: Tehát rögtön a kezdetben már ugye házassággal indul a történet.
0: God creates the man. It's not good for him to be alone.
1: Tehát ugye Isten megteremti a férfit, aztán megalapítja, hogy nem jó neki egyedül lenni.
0: He makes a woman.
1: És akkor megalkotja a nőt.
0: Adam opens his eyes. Wow.
1: Adam kinyitja a szemét. Hű.
0: God gives them destiny, he gives them purpose.
1: Isten ad nekik célt, rendeltetést.
0: He gives them power, he gives them dominion.
1: Ad nekik hatalmat, ad nekik uralmi területet.
0: And at the end.
1: És végül.
0: At the end of the book.
1: A könyv végén.
0: There it is, it's marriage.
1: Ott is a házasságot látjuk.
0: It's Christ and his church.
1: Krisztus és az egyház között.
0: Destiny fulfilled.
1: A rendeltetés betöltetett.
0: He gives them power, he gives them destiny.
1: Erőt, hatalmat, rendeltetést ad nektek.
0: He gives them dominion.
1: Uralmat ad nekik.
0: And everything in between.
1: És minden a kettő között.
0: Reflects those two things.
1: Ezt a két szakasz tükrözi vissza.
0: It's God's purpose for marriage.
1: Ez Isten célja a házassággal.
0: We can learn techniques, but we got to catch his heart.
1: Megtanulhatjuk a módszereket, de meg kell ragadnunk Isten szívét először.
0: And guys, you and I, specifically the men, you and I are, we are a key, we're really important for this to happen.
1: És mondom nektek, férfiak, velem együtt mondom magunknak, hogy nekünk kulcsfontosságú feladatunk van ebben.
0: Marriage isn't an addendum to our life.
1: A házasság nem egy járulékos része az életünknek.
0: It's really the main story.
1: Hanem ez a fő történet.
0: And through this cooperative team.
1: És a házasságban együttműködő csapat.
0: God gives us destiny.
1: Által adja nekünk, ennek a csapatnak adja Isten a két félnek együtt a rendeltetést.
0: He gives us purpose.
1: Ő ad nekünk célt.
0: He says go.
1: Azt mondja, menjetek.
0: And take dominion.
1: És vegyetek uralmat.
0: And in order for that destiny to be fulfilled.
1: És ahhoz, hogy ez a rendeltetés megvalósuljon.
0: We've got to learn the skills of living in harmony with each other.
1: Meg kell tanulnunk, hogyan élhetünk egymással összhangban.
0: Accepting each other.
1: Elfogadva egymást.
0: Giving each other the attention we each need.
1: Megadva egymásnak azt a figyelmet, amire szüksége van mind a két félnek.
0: An appreciation, an affirmation, and a respect.
1: Elismerve egymást, tisztelve egymást és megerősítve egymást.
0: That flows from God to me.
1: Mindez Istentől felém árad.
0: And from me to my partner.
1: Tőlem pedig a házastársamhoz.
2: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat első része, melyben Steve Telzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szeretettel köszöntök én is benneteket. Ja, megkeresem. Meg volt nyitva, csak most bezártam. Lányos zavaromban. Drága mennyei édesapánk, nagyon hálásak vagyunk neked a mai napért, és köszönjük neked azt a végtelen kitüntetést, ajándékot, hogy te a beszédedet adtad nekünk, és hogy a beszédünkön keresztül, beszédeden keresztül szólsz ma is hozzánk. Arra kérlek téged, Uram, hogy légy segítségül, és adj kegyelmet, hogy úgy tudjam hasogatni a te beszédedet, a te szavaidat, hogy legyen abban olyan üzenet, amely irányt mutat, amely épít, amely bátorít, amely buzdít. Legyen mindez, Atyám, a te dicsőségedre, Jézus hatalmas nevében. Amen. Isten jelenlétéről készültem a mai napra. Nagyon nagy téma. Tudjátok azt, hogy Istennek is, mint aki személy, vannak tulajdonságai. A mindenható, örökkévaló Isten, ő mindenütt jelenlévő. És azt mondja az írás valahol, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát akár tudjuk ezt, akár nem, akár elhisszük, akár nem, ez így is, úgy is igaz, hogy Istenben élünk és mozgunk és vagyunk. Ő nélküle ugyanis nincsen élet itt a Földön, nem lenne semmi sem. Ha a mennyei Atya nem akarta volna azt, hogy legyen, nem teremtette volna meg, és nem tartaná fenn ma is a hatalmának a szavával. Istennek van egy általános jelenléte, ami mindenhol állandóan jelen van, ahogy említettem, akár észleljük, érzékeljük, akár nem. Viszont a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy vannak Isten jelenlétének olyan erőteljes megnyilvánulásai, vagy olyan helyek, ahol ez intenzívebben megvan, vagy olyan alkalmak, amikor ő megérint embereket, megváltoztat helyzeteket, és ilyen ezzel kapcsolatos biblia részeket szeretnék megnézni veletek, illetve egy-egy megjegyzést vagy gondolatot hozzáfűzni. Az alkalom elején a 139. Zsoltárt olvastuk fel, ott ugye mondja azt a Zsoltáros, hogy hová menjek a te szellemed elől és a te arcod elől, hová fussak. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Hát ebben benne van az, hogy nem tudok elmenekülni az Úr jelenléte erről, mert ő mindenhol jelen van. Az Ószövetségből indulva, nem fogom az egészet végigolvasni, ne jegyetek meg, mármint az egész Ószövetséget, de azért szeretnék elolvasni egy történetet arról, ami az Ószövetségben az egyik ilyen eléggé korai, nagyon direkt Isten élmény, és Istennek egy nagyon intenzív jelenlétével kapcsolatos történet, az pedig az, amikor Jákob elindult, hát elmenekült a szüleinek a tanácsának engedelmeskedve a testvére Ézsau elől, amikor ugye eléggé el nem ítélhető módon, hát ott egy némi trükkel az elsőszülöttségi áldást megszerezték. 1 Mózes 28.10-től elolvasom a 22. versig. Jákob pedig elindult Bersebából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Íme egy létre volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget érte, és íme Isten angyalai fel és lejártak azon. És íme az Úr állt rajta, és szólt. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adségből indulva, nem fogom az egészet végigolvasni, ne jegyetek meg, mármint az egész Ószövetséget, de azért szeretnék elolvasni egy történetet arról, ami az Ószövetségben az egyik ilyen eléggé korai, nagyon direkt Isten élményes, Istennek egy nagyon, nagyon intenzív jelenlétével kapcsolatos történet, az pedig az, amikor Jákob elindult, hát elmenekült a szüleinek a tanácsának engedelmeskedve a testvére Ézsau elől, amikor ugye eléggé el nem ítélhető módon, hát ott egy némi trükkel az elsőszülöttségi áldást megszerezték. 1 Mózes 28.10-től elolvasom a 22. versig. Jákob pedig elindult Bersebából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Íme egy létre volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget érte, és íme Isten angyalai fel és lejártak azon. És íme az Úr állt rajta, és szólt. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen

testvére Ézsau elől, amikor ugye eléggé el nem ítélhető módon, hát ott egy némi trükkel az elsőszülöttségi áldást megszerezték. 1 Mózes 28.10-től elolvasom a 22. versig. Jákob pedig elindult Bersebából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Íme egy létre volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget érte, és íme Isten angyalai fel és lejártak azon. És íme az Úr állt rajta és szólt. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. És annyi utódod lesz, mint a föld pora, nyugatra és keletre, északra és délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész, és visszahozzalak-e földre. Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Jákob pedig fölébredve álmából ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Megrémült azért, és így szólt. Mi félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. És fölkelt Jákob reggel, vette azt a követ, melyet a feje alá tett, oszlopul állította, olajat öntötte tetejére. És Bételnek nevezte el azt a helyet, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak a neve. Ekkor fogadást tett Jákob, és ezt mondta. Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ad nekem kenyeret, hogy ehessek, és ruhát, hogy legyen mibe öltöznöm, és ha békességgel térek vissza atyám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És az a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Istennek egy olyan jelenléte lepte meg Jákobot, amit korábban soha nem tapasztalt. Azt nem állíthatnám, hogy Jákob egy intenzív istenkeresés állapotában volt egyébként, de Isten mégis szólt hozzá, és kijelentette magát neki. Sőt, nem is akár milyen ígéretet mondott neki, mert azt mondta neki, megerősítette, hogy azokat az ígéreteket, amik az a nagypapájának, Ábrahámnak és az édesapjának, Izsáknak adott, azok az ő életében, az ő életén keresztül fognak beteljesedni. És akkor, amikor hallotta ezt Jákob, az egész látástól, az egész történettől megijedt, pedig úgy gondolom, hogy nem volt egy ilyen ijedős figura, de megrettent tőle, és reagált Istennek az ígéretére, és azt mondta, hogy ha mindez beteljesedik, röviden, akkor akkor Isten lesz az ő Istene, és bármit ad, annak a tizedét neked adom. Tehát gyakorlatilag itt egy szövetségkötés történt. Isten intenzív jelenléte volt, és Jákob pedig szövetségre lépett vele. Nagyon érdekes, hogy a Szentírásnak az egész történetén végigvonul Istennek a jelenléte. Mondhatjuk azt is, és mutatnék is erre nektek két Biblia verset, hogy a legelején rögtön Isten jelenlétével találkozunk. Itt most az 1 Mózes 3. fejezetének, a 8. versének az első felét olvasnám fel. Ez ugye Ádám és Éva története, még ott voltak az Édenkertben, a bűneset előtt vagyunk. Meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. Ugye ez az eszményi Isten teremtési tervének a megvalósulása volt a bűnbeesés előtt. Ádám és Éva az Édenkertben voltak, Isten ott járt velük. Egy abszolút, közvetlen, nyílt, direkt jelenlétben voltak együtt. Ami sajnos, ahogy tudjuk, megtört, de ez volt ez az idilli állapot. Rögtön a Szentírás ószövetségi történetének a legelején, 1 Mózes 3-ban. Aztán most

0: Ugranánk egy nagyot a jelenések könyvének a végére, és itt egy másik képet látunk, ami nagyon hasonló, csak sokkal nagyobb léptékű az előzőnél. Jelenések 21:1-4. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta. Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Annyira jó és annyira bátorító ezeket az ígéreteket olvasni, amit ennek a szakasznak az utolsó mondatában olvastuk, és úgy gondolom, hogy nyugodtan behelyettesíthetjük olyan ígéretekkel, mint hogy nem lesz infláció, nem lesz energiaválság, nem lesz háború, vagy ha olyan helyzetben vagy, nem lesz betegség, mert az elsők elmúltak, és egy olyan direkt Isten élmény, Istennel való, Isten jelenlétébe való lakozás az örökségünk, amiről itt olvastunk, és ami kezdetben is Isten terve volt. Az Ószövetség történetét, hogyha végig gondoljátok, most megint csak azt mondom, hogy a teljesség, messze a teljesség igénye nélkül, azt lehet látni, hogy Izrael nemzetének, népének egész történetét olyan vezetők vezetik, olyan események alakítják, ahol Istennek az intenzív jelenléte nyilvánul meg. Hogyha, ugye Jákobot már láttuk, de hogyha ugrunk egyet, akkor gondoljatok bele, Mózesnek a története jutott eszembe, és azon gondolkoztam, hogy ott is már ahogy Mózes megszületett, illetve nem is pontosan, hogy megszületett, hanem ahogy életben maradt, szerintetek az működött volna az a történet Isten jelenléte nélkül? Emlékeztek, az édesanyja megszülte, meg volt tiltva, azt kellett, tehát a bábáknak már meg kellett volna ölni a fiúgyerekeket, stb. Akkor jött a Mózes kosaras történet, oda tették a Nílusra. Hát a Nílusban biztos akkor is voltak már, tudjátok, ilyen krokodil, meg ilyesmi. Hát azért ott egy csecsemő, ahogy ott úszik, mekkora esély lett volna arra Isten jelenléte nélkül, hogy ő túlélje ezt a történetet. És aztán tudjátok a részleteket, hogy a saját édesanyja lett a szoptató dajkája, stb. Elképesztő. De nem csak ez, hát ahogy tovább megyünk, Mózesnek az egész élete, ugye a csipkebokros esemény. Ott is nyilvánvalóan Istennek egy olyan jelenléte volt, hogy ez a csipkebogor úgy tűnt, úgy látszott, mintha égne. Egy olyan isteni jelenlét volt rajta, ami az ember szemével úgy tűnt, úgy látszott, mintha égett volna, de azt mondja az írás, hogy nem emésztetett meg, tehát az valahogy mégse egy igazi lánggal való égés volt, hanem valami más jelenség. És tehát Ilyen események történtek, és Mózessel kapcsolatban volt ezen kívül még valami. Hát azok a jelek és csodák, amik ugye Egyiptomban, amiket végigcsinált, ahogy beleállt abba az elhívásba, amiben Isten elhívta, és ahogy az egész kivonulást a mennyei atya ő rajta keresztül elvégezte. Tehát ott nyilván Isten jelenlétére, a mennyei atyával való kommunikációra volt szükség. Emlékeztek arra is, amikor talán nem is egy alkalommal, a törvényadás alkalmával heteket töltött a Sínai hegyen Istennek a jelenlétében. És emlékeztek arra a történetre is biztos, így ami szintén Isten jelenlétével kapcsolható össze, hogy amikor lejött, akkor egy olyan dicsőség ragyogott rajta, a az Istennel való személyes kapcsolódás, az ő intenzív jelenlétének a hatására, hogy egy kendőt kellett az arca elé tenni, mert egyszerűen nem tudott a barátaival, meg az ismerőseivel kommunikálni, mert nem bírták elviselni a szentségnek azt a ragyogását, azt a visszatükröződését, amit hordozott. Aztán Mózestől, most nem akarok végigmenni a Bírák könyvén, ugye a Bíráknál is rendszeresen voltak hasonló intenzív élmények, és inkább Dávid királyra ugranék, ugye, aki hát a családban mondhatjuk, hogy egy kissé hátrányos helyzetű volt, mert hogy ő volt a legkisebb fiú, és hát volt számos bátyja. Talán a hatodik volt, ha jól emlékszem. Hetedik volt a Dávid. Oké. És hát ez nem volt annak idején egy túl nagy előnyös pozíció, de ahogy olvassuk az ő történetét, mint a legkisebb fiú őrizte az apjának a nyáját a pusztában. És ott, ahol igazából a nyáj volt körülötte, meg néha egy-egy medve, meg oroszlán, valahogy a szíve annyira oda kapcsolódott Istennek a jelenlétéhez és az ő személyéhez, hogy ott abban a szituációban tanult meg olyan dolgokat, amik aztán később ugye őt medveölővé, meg oroszlánölővé, meg végül Góliát ölővé tették. Ez nyilván csak a kezdete volt az ő történetének, meg az ő szolgálatának, és nagyon, nagyon elgondolkodtató az elképesztő kijelentés, amit Dávid megértett az új szövetség igazságaiból. Miért mondom ezt, vagy miből gondolom ezt? Hát többek között abból gondolom Dávidnak az ő sátorával kapcsolatos történetről, amiről ugye múlt héten Pali is említést tett arról az ígéretről, amit az apostolok cselekedeteiben idéz az Ószövetségből a Szentírás, hogy az utolsó időkben Istennek az a terve, hogy helyreállítsa Dávidnak a leomlott sátorát, repedéseit, kiigazítsa, stb. Emlékeztek rá, hogy ennek az időszakában vagyunk, és hogy ez egy fontos ígéret, és egy nagyon Istennek egy elvégzett célja, most teljesen függetlenül attól, hogy a mi gyülekezetünknek pont éppen ez a neve. Miért volt olyan különleges ez a sátor? Azért volt nagyon különleges, ugyanis a mózesi sátor létezett, ilyen értelemben a Szentek Szentje létezett, de a háborús események, vagy ilyen, háborús események kapcsán a fégyládát, ami az Ószövetség kijelentése szerint Isten jelenlétének a hordozója volt, az ugye az ellenség kezébe került. És amikor Dávid hatalomra került, akkor ő benne rögtön ott volt az a vágy, hogy ezt vissza kell szerezni. Aztán tudjátok, emlékeztek az Uzzás történetre, hogy ott egy kicsit megtorpant a dolog, de végül Dávid második nekifutásra beviszi a frigyládát Jeruzsálembe, de nem a mózesi sátorba teszi be, hanem ő csinál neki egy másik sátrat, a Dávidnak a sátorát. Tehát ahhoz, hogy ha ő az Ószövetségnek a törvénye szerint járt volna el, fel sem merülhetett volna benne az, hogy a Szentek Szentjén kívül máshova tegye a frigyládát. És valahogy volt benne egy megértés arról, nyilván a mennyei atyától kapta, hogy létrehozta ezt a sátrat, ami az Isten keresésének, az Isten imádásának, az imádkozásnak a helye volt, és ahová az emberek fedetlen arccal bemehettek Istennek abba a jelenlétébe, ami ott volt a szövetség ládáján, amit tudjátok, hogy a törvényben úgy volt, hogy egy évben egyszer csak a főpap mehetett be. És ez a frigyláda, ez ott állt Dávidnak a sátorába. Annak a jelenlétnek, annak az isteni jelenlétnek, ami Dávid sátorán ott volt, annak úgy gondolom, hogy lehet látni a társadalmi, vagy azt is mondhatjuk, hogy politikai megnyilvánulásait. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a zsidó nép, nemzet, Izrael állam életének azt mondhatjuk, hogy a legvirágzóbb időszaka az Dávid királynak az uralkodása, és közvetlenül utána Salamonnak az uralma alatt jött el. Én azt hiszem, hogy nem kell ez túl nagy matekozás, hogy lássuk azt, hogy azok a dolgok, azok az események, az a jelenlét, ami ott volt a sátoron, és ahogy erre reagáltak az országnak a vezetői, például Dávid király maga, annak volt hatása az egész országnak az állapotára. Nyilván ez akkor is szellemi értelemben is működött. De másik vonatkozásban, szellemi vonatkozásban, annak, ami a Dávid sátorába történt, annak a mai napig van hatása. Az én életemre is, meg mindenkinek az életére, aki a kezébe veszi a Zsoltárok könyvét. A Zsoltárok Dávid sátorába születtek. Nagyon sokat Dávid király maga írt, volt, amit nem ő írt, de az biztos, hogy akik írták a Zsoltárokat, nem tudom, volt-e közöttük olyan, aki ne szolgált volna, vagy ne lett volna ott Dávidnak a sátorában. És ezek a Zsoltárok, ezek tudjátok, hogy milyen fantasztikusak. Tehát a mai napig buzdítanak, bátorítanak, reményt adnak, csodálatosak. Tehát a mai napig hatása van annak, ami ott Dávid sátorában történt. Ja igen, itt fel akartam olvasni a 2 Sámuel 6:17-19-ig. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját, és elhelyezték azt az ő helyére, a sátor közepére, melyet számára Dávid felállítatott, akkor áldozott Dávid egészen égő áldozatokkal és hálaadó áldozatokat az Úr előtt. Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen égő áldozatot és a hálaadó áldozatot, megáldotta a népet a seregek urának nevében. És osztogatott Dávid mind az egész népnek, Izrael egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst, egy-egy kalácsot, és elment mind az egész nép, mindenki az ő saját házához. Hát ez volt Dávid sátorának a felújításakor Isten jelenléte, áldást kaptak az emberek, ajándékokat kaptak, és egy örömünnepet ültek. Aztán, ahogy tovább megyünk, egyébként csak azt megjegyezném, hogy az egy krónika, bocsánat, 2 krónikák első részében van az a történet leírva Salamon királyságának az elejéről, ahol ugye Isten kérdezi tőle, hogy mit szeretne, és akkor ő azt mondja, hogy bölcsességet kért. Ott van leírva annak az első verseiben, de nem olvasom most fel, az a történet, ahol konkrétan le van ez írva, hogy állt a mózesi sátor, de a láda nem ott volt, hanem a Dávid sátorában. Aztán Dáviddal és Salamonnal nem ért persze véget az ószövetségi történet, hanem megy tovább, és hát gondoljatok a prófétákra, akár nagyokra, akár kicsikre, azokat az elképesztő kijelentéseket, azokat a döbbenetes igazságokat, amiket Isten az ő emberi személyükön keresztül megosztott és előre kijelentett az ő terveiről, akár a messiás eljöveteléről. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok ilyen ígéret van, és én hiszem azt, hogy ezek a proféták úgy tudták elvenni, úgy tudták megkapni ezeket a kijelentéseket, hogy Istennek a jelenlétében időztek, és vele időt töltöttek. Aztán eljutunk az új szövetséghez, mert hogy az ószövetséggel nincs a történetnek vége. És hát az egy egészen elképesztő, döbbenetes igazság, hogy a mindenható, mindenütt jelenlévő, örökkévaló Isten az Úr Jézus Krisztus személyében, emberi testben eljött erre a földre. És itt az emberek között, az akkor élt emberek között lakozott, milyen fantasztikus jelenlét ez is. És ha olvassuk az Új Szövetséget, akkor ahogy olvassuk az evangéliumokat, akkor nagyon, nagyon jó képet kapunk arról, hogy Istennek az intenzív jelenlétében milyen dolgok történnek. János első fejezetének a 14. verse nagyon-nagyon ismert. Istennek a beszéde testé lett és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Elképesztő. Én azt gondolom, hogy maga ez a tény, hogy Isten emberi személyben a földre jött, ez egy olyan igazság, amit nem tudunk teljes egészében felfogni az elménkkel. Majd egyszer a mennyben talán megértjük ennek a mélységeit, de ez is egy olyan igazság, egy olyan dolog, amit újra és újra átgondolunk, és akkor biztos tudunk belőle megérteni egyre többet, de tényleg egy ilyen egészen döbbenetes igazság. És akkor hát a Máté 11.5-öt szeretném felolvasni még, hogy mik is történtek ott többek között, amikor Jézus itt járt a földön. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az örömhír hirdettetik. Üzente Jézus bemerítő Jánosnak, aki el volt bizonytalanodva, hogy hát most akkor te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk, ezért küldte el a tanítványait, hogy megkérdezzék. Aztán amikor a tanítványaik elmentek megkérdezni Jézust, ezt a választ vitték hozzá, úgy gondolom, hogy több kérdése nem volt. Megértette, hogy Jézus az, aki az ígéretet beteljesíti. Egy szintén csodálatos és nagyon gyakran megvallott ígéretünk az, hogy arra tanít minket az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlünk, összejövünk az ő nevében, mint például itt most, akkor ő ott van közöttünk. És ez az ígéret az ő jelenlétének a garanciája. És persze lehetnek olyan összejövetelek, ahol nem tudunk annyira felszabadulni, vagy ahol nem érint meg az üzenetnek az a nagy mélysége, vagy stb. Ettől még ez az ígéret, ez igaz. Ettől még ez az ígéret, ez valóságos. És nagyon fontos az, hogy ezzel a meggyőződéssel vegyünk részt az összejöveteleken, és ezzel a meggyőződéssel adjuk magunkat bele a közösségnek a mozdulásaiba. Tudjátok, most nekünk is volt egy 6 hetes időszak, amikor nem voltunk gyülekezeti összejövetelen, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván voltak ennek az életünkben, úgy tapasztaljuk, hogy voltak gyümölcsei, mert kaptunk olyan érintéseket, olyan vezetést az Úrtól, ami nagy valószínűséggel enélkül nem működött volna. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a múlt héten, amikor ide tudtunk jönni újra, és részt tudtunk venni az Isten tiszteleten, az is egy nagyon nagy élmény volt. Előtte egy héttel pedig volt Budapesten egy egész napos szombati összejövetel. Délelőtt a Zalabástrom projektnek volt egy összejövetele, délután pedig a Radikális Királyság összejövetel volt, és fantasztikus, nagyon nagy áldás volt. Nagyon, nagyon intenzív jelenléte volt az Atyának ezen a Radikális Királyság összejövetelen, és nagyon-nagyon jó volt a testvérekkel együtt lenni ebben a sűrű isteni jelenlétben. És én azt tapasztaltam meg, hogy biztos ti is voltatok már úgy, vagy átéltétek ezt, hogy amikor Istennek egy ilyen nagyon intenzív jelenléte van, és odaadod magad arra, hogy te ebbe belelépjél, hogy a része légy, hogy odaadod magad arra, hogy őt imádjad, és hogy áldjon meg, és tegyen veled, amit akar, ebben a jelenlétben, ebben a helyzetben valahogy összemennek, mondhatnám azt is, hogy eltörpülnek az életednek azok a terhei, gondjai, nehézségei, amik egyébként a hétköznapokban olyan nagyon hatalmasnak tűnnek. Amikor Istennek a jelenlétébe bemegyünk, akkor onnan nézve a hétköznapi gondjaink, terheink, azok megkisebbednek. És ez így van akkor is, amikor itt dicsőítjük az Urat. És ezért is bátorítlak titeket arra, hogy szerdán, ha az időtök lehetőségetek engedi, akkor gyertek, és emeljük fel itt őt újra, és tapasztaljuk meg mindazt, ami az ő jelenlétén keresztül ki tud áradni, amit el tud végezni bennünk. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy megnyugodjunk az ő jelenlétébe, hogy gyönyörködjünk benne, és amikor ezt tesszük, akkor ő formál minket, alakít bennünket, olyan dolgokra mutat rá, amiből változnunk kell, olyan dolgokat erősít meg, amiket esetleg elhagytunk, de nem azért hagytuk el, mert ő neki az volt az akarata, hanem vagy mert nekünk kényelmes volt, vagy azt gondoltuk, hogy nincs jelentősége, pedig az Atya szerint nagy jelentősége van. És akkor arról még nem is beszéltem, vagy talán nem ilyen egyértelműen, hogy Jézus Krisztus eljövetelének, ugye tudjuk, hogy a célja pedig az volt, pont az volt a célja, hogy ez a direkt isteni jelenlétbe való belépésünkre erre lehetőségünk legyen. Hogyha ő nem jött volna el, és ő nem vásárolt volna vissza minket, és nem fizette volna ki azt az áldozatot, azt az árat a bűneinkért, amit csak ő tudott kifizetni, akkor reményünk sem lenne arra, hogy az élő Istennel közösségben lehessünk, hogy az ő jelenlétébe rendszeresen bemehessünk, és ott létezhessünk, és őt kereshessük. Dicsőség legyen ezért neki, és hála.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.